0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már most aszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztése és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
2: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután a 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Indul az érettségi szezon, kiszabadult a balti tengerpartjain ereket hosszú szárnyú bálna. Kora nyárias időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kezdődnek az érettségik, ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán pedig történelemből adnak számot tudásukról a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak, közép vagy emelt szinten. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dínyes szezon. A fólia sátorban termesztett dínyék várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben. Idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Ma van a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Kiszabadult Timi a hosszú szárnyú bálna, 12 méter hosszú, 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a balti tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az északi tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ma is száraz napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de több felé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, most már tényleg itt vagyunk, teljes létszámban egyébként. Szevasztok, jó reggel, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Minden hallgatóknak jó reggel, hello Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Anett, jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: És így visszavettem egy picit, hogy azt mondja, üvöltve kezdtem, nem tudom miért.
2: Szevasztok. Hát a lelkesedés.
0: De tudod, ezek a idióta, nagyon rossz rádióműsorvezetők, akik jó hangulatot produkálnak pénzért.
2: De észbe kaptál gyorsan.
0: Tesó. Gyorsan észbe kaptam, hát azért én profi vagyok.
2: Mi ez a harsányság? A fene egye meg.
0: Pontosan, egyébként pont ez történt. Tényleg ez történt. Na jó, hétvége jó volt, jól nézel ki, Évi, nagyon.
1: Köszönöm szépen, elképesztő, ez hagyd mondjam el a hallgatóknak, 2 hónap telt, és ez, ahogyan így megyünk föl le, és miket kapok, de ma reggel személy szerint hozzám
0: elmondom, miért. Mert nem, te
1: mi a stílus?
0: Jól öltözködsz, de most volt egy kis változás. Fehér poló, ez a nem tudom milyen kardigánszerű blézer.
1: Színét se tudom megmondani.
2: Igen, elegánt, egy kicsit ilyen elegáns.
0: És kibontott haj, ugye eddig azért össze voltál így cuppantva, és most...
2: igen, mintha első áldozásra indulnál, vagy valami
1: igen,
2: ilyesmi.
1: Igen,
2: érettségi,
1: igen.
2: Valamelyik.
1: Persze.
0: Nem, én nem így érzem. Én úgy érzem, hogy leérettségizett, és most a szabad világban van. Most adja oda magát a kalandnak.
2: Igen. Most ez már az aktatáskás felnőtt élet.
0: Nem tudom, hogy velünk vagy nem velünk, de most valami van.
1: Ne, egyszerűen hajat mostam.
0: Akkor durva. Köszönöm, hogy 2 hónap után.
2: Így lehet tönkretenni a szép illúziót.
0: Akkor ez történt 2 hónap után, a hajmosás.
2: De ettől látszik az akód is, és ez jó.
1: Köszönöm szépen.
0: Na jó van, Gyuri, hello!
2: Hello, jó reggelt!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, veled?
3: Velem minden rendben, eléggé mozgalmas volt a hétvégénk, pénteken villányban voltunk, szombaton, vasárnap meg Badacsonyban, és küldtek nektek villányból bort.
0: Köszönjük szépen, nagyon kedvesek, kik küldték?
3: A Szemes pincészet.
0: Szemeség drágát, nagyon örülünk, köszönjük
3: és
0: szépen.
3: Csabi is küldött.
0: Csabi is küldött,
3: igen.
0: Köszönöm.
3: Igen.
2: Sőt, ez egyik kedves ismerősöm az országos borversenyről is láttam, hogy küldött a szekretár Jani, a szekretár pincészettől, majd azt is nézd meg azért, igen.
0: Gyerekek.
2: Nagyon durva hétfőnk
1: van. Én nagyon örülök, hogy így kipihentük magunkat. Tehát, hogyha valakinek ilyen ambíciója, hogy küldjön, ez elképesztő.
0: Igen, nem, ez jó hír. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kérdezi Laca Biáról, hogy remélem mindenki egészséges és teljes a csapat. Igen, Ati is itt van Lacika is, mindenki viszonylag jól néz ki. Egészségesnek mondják magukat, tehát szerintem rendben vagyunk. Nekem nagyon-nagyon hiányoztatok, puszi Audis Dóri, hát figyelj drága Dóri, egy napot hiányoztunk a betegségek miatt, mert nem volt helyettesítés, de amúgy meg ugye itt volt anyák napja, május 1-e, mit tudom én, tehát
1: itt voltunk, de egyébként most érdemes nézni, mert tényleg mindenki ki van simulva. Gábor, te is?
0: Én is ki
1: van simulva.
0: Ja, szép reggelt, Anita Vancouverból. Na, innen nem megyek sehova, legalább még egy hétig, de szívem szerint maradnék végig. Ezt gondolom, hogy Vancouver, igen. Ez az 1000 kilométerre lejjebb. Gabi bátyám, jó reggelt, visszatértem. Olyan volt most ez a tengeri horgászat, mint amilyenek lenni kell. Viszont nem erről szeretnék én, hanem egy különös véletlen találkozásról. Mi egy aténi Atromitos foci meccsen történt. Összeismerkedtem egy igazi rabbival. Sajnos rájöttem, hogy a görög nyelvtudásom rettenetesen hiányos, de egy aténi barátom segítségével érdekes dolgokat tudtam meg Uziel rabbiról, ki a feleségével és 4 gyerekével érkezett. Ígérem, nem írok soha többet róla, mielőtt még bárki is terve venne egy gyengébb öngyilkosságot, vagy áttekerne valahova a McLarenes. Akkor csak ennyi, hogy egy görög meccset néztek egy rabival?
2: Mindig valami kaland. Mindig a foci összehozza őket.
0: Ezek nagy dolgok. Sziasztok, mit szólsz hozzá, főni, hogy 2031-re visszajöhetnek a formájba a V8-as motorok. Vége lesz a hibrid motoroknak, van Isten, a finn fuvaros. Te erről mit tudsz?
1: Hát ez a mostani Miami futam előtt hozták nyilvánosságra, pontosan azért, mert hogy kiszámíthatatlan ez a forma, egy ugye előzgetik össze-vissza egymást, próbáltak itt megfelelni mindenkinek, de hiányzik belőle az élet. Úgyhogy elviekben ez így
0: tehát
1: lesz.
0: Amit mi mondtunk így kívülállók, a pálya széléről, ezt ők meghallgatták, és majd mostantól 5 év múlva képesek változtatni ezen.
1: Igen,
0: remek.
1: Igen. Remek. Én is értem, hogy miért nem lehet jövőre.
2: Hogy nem sikerült ezt előre kitalálni, hogyha mi laikusok ezt így éreztük. Hogy van ez náluk?
0: Ne, ugye, egyébként ez rengeteg mindenben van, hogy mi laikusok sokszor úgy érezzük, hogy itt baj lesz. Mondok neked egy példát, vagy nektek egy ugyanúgy autós téma, az elektromos autók. Tehát, hogy ez amikor az EU meghozta azt, hogy nem tudom, 26-ra, vagy nem tudom mikorra nem lehet már gyártani több belső égésű motorra rendelkező autót. És a gyerekeket tönkre vágjátok az autós piacot, és ráadásul Európa ebből él, az autó eladásból. És jé, hű, há, már tavaly előtt, hogy ezt revidiáljuk, ezt a gondolatot, mégsem volt olyan jó ötlet, még az nyugodtan gyártsanak még. Tehát ezt mi kívül a pálya széléről tudtuk, hogy ez ebből baj lesz. Igen.
2: És azt is számítani lehetett, hogyha az európai benzines piacot meghúzzák, akkor a kínai fog begyorsulni baromira, mert ott a fejlesztések már nagyon erősek elektromosban.
1: Jó, de akkor nem jutott eszükbe.
0: Igen, nekik. Ez a baj.
1: Tehát
0: ez
1: ott,
0: a baj.
1: Ott, amikor ott ülsz, nekik nem jut eszedbe, csak itthon, amikor úgy nézed a tévét, nem?
0: Igen, csak van amiben annyira ott a kristálytiszta logika, és nem értem, hogy ezt miért nem látják. Ott, de szerintem Brüsszel ez egy külön valami, szerintem egy ilyen intézet. De most komolyan, tehát, hogy ott vannak a delegáltak, és ott aztán annyira jól el vannak, hogy nem gondolkoznak valóban. Nincsenek benne a valós életben, a saját országaik valós életében, hanem ott lófrálnak öltönyben, aktatáskával, brüsszeli vagyok.
2: Fogadásokra járnak, falatkákat esznek, nagyjából ennyi.
0: A csatornán ereszkednek le. Tehát, hogy ez teljesen más a brüsszeli élet, mint amúgy a világban. Szerintem. Nem látom, nem tudom.
2: Az a vad brüsszeli élet.
0: Igen.
1: Ők nem használnak lépcsőt.
0: Szóval, hogy és ezért elvesztik a fonalat, elvesztik a kapcsolatot a valósághoz, és tényleg hoznak ilyen barom döntéseket, csak nem tudom, miért nem lehet a döntést, illetve annak a revidiárását gyorsan, egyik napról a másikra megtenni. Akkor lehet tévedni, ezzel nincsen baj.
1: De akkor nem lenne munkájuk. Tehát, hogy gondolj, tehát akkor miről beszélgetnének? Hol jönnének a falatkák? Miért kellene felöltözni?
0: Láttam tegnap a német tévében egy olyat, hogy szociális lakásokat építenek, vagy legalábbis szociális alapon valahol valamelyik városban. Talán Köln. Nem is ez a lényeg. De, hogy volt egy projekt, ahogy jutányosan jussanak emberek valamilyen módon lakáshoz. Oké. Mert, hogy amúgy a lakáspiac az borzalmas. És azt mondták, hogy az elmúlt, és most lehet, hogy rossz számot mondok, de nagyjából stimmel, hogy az elmúlt, mit tudom én, 10 évben 20 000 új építési szabályt hoztak.
2: Jézus.
0: Amit nem lehet, tehát nem lehet betartani, érted? Tehát elkezdesz építeni, és közben még jön 1500 szabály.
2: Én a végére se érnék, ha elkezdeném olvasni, tehát ilyen hosszú kötelező olvasmány.
0: De gondolj bele, építető vagy, és elkezded Jézus. Jóhiszeműen megveszed Igen. a telket, nem tudom, építed, jön, beszállítod ki, és közben jönnek a szabályok.
2: Vágjuk bele az építésbe, csak ezt a 20 000 oldalt még átnézzük.
0: Nem oldal, szabály.
2: Úristen.
1: Nagyon komoly.
0: És akkor le kellett állítani, és akkor így csúszott 5 évet a projekt.
1: De mit kell szabályozni ennyit?
0: Hát a németek ezt azért elég jól tudják. Én nagyon nagy barátja vagyok a németeknek, tehát hidd el.
1: Értem,
0: tehát én szeretem, hogy a Mercedesben vannak szabályok. És,
2: most azért megmutatták, hogy imádják a szabályokat. Na, tehát, hogy azért ez...
1: Igen,
0: Adidas, Mercedes, Bayern München, mit akarsz? Ezek önmagukért beszélnek. Hát, na, kellenek a szabályok.
1: Jó, most nem mondok semmit erre. Túl szabályosak szerintem. Ilyen keretes szerkezetben élnek. Nem lépnek ki az Excelből.
0: Ettől van minőség.
1: Hát jó, de nem is mosolyognak annyit.
0: Egyébként ebben tévedsz.
1: Mondj már egy mosolygos németet.
0: Egy mosolygos németet mondjak, de ez most ez komolyan, amikor tényleg, de maximum Münchenig jutottál el a Spárba. Azért voltam már Müncheni éjszakabbra Németországban. Nem biztos volt utóverseny, úszóverseny a Timmendorfer strandon.
1: Egyébként Berlinben voltam, csak nem tudom, hol voltam.
0: Na mindegy, jó. Menjünk tovább, jó reggelt, bocsi Évi. A szerdai hegymászos interjú nincs fenn a neten. Kérlek benneteket, legyetek kedvesek feltenni, hogy vissza tudjam hallgatni Taki Forzheimból.
2: Jó, utána nézzünk, hogy mi lehet azok.
0: Jó reggelt, üdv a tankcsapdás, Pityu, köszönjük szépen, szevasz, Pityu, és időjárás jelentés Anettől azt mondja, hogy nem kell kabát a héten. Állítok, már ma sem kizárt a 28 fok. Az élénk szél mellé ragyogó napsütés is jár, esni sajnos már nem fog, de talán holnaptól lehetnek futó záporok. Flórián és Mónika névnap van ma. Ma van a tűzoltók napja. 57 éves Anger Zsolt, Jászai Maridíjas magyar színész Zsolt.
2: Boldog születés.
1: Boldog születés.
0: Zsolt. És 37 éves lett Gyurta Dániel. Szia Dani.
1: Boldog születésnapot.
0: Így van. Arany és ezüstérmes világ és Európa bajnok magyar úszó. Aztán 47 éves Lance Bass, az NSYNC tagja. 88 éves Juhász Előd. zenetörténész, újságíró, a Zenebutik Zenehit szerkesztője és vezetője.
3: Képzeljétek el, én emlékszem a Zenebutik műsorra, én annyira szerettem azt a tévében. Ti, nektek megvan? Neked, Gábor, nyilván?
0: Neked több, mint megvan. Én meg pont ellenkezőleg érzek vele.
3: Komolyan?
0: Igen.
3: Hát sajnálom. Én kitartok mellettem.
2: De egy eredményként közölted, hogy te emlékszel rá, akkor én gratulálok hozzá. Tehát, hogy...
0: hát igen, nem, minden televíziós... hogy is mondjam, szabályal és formátummal szembe ment, de hát mit tudott akkor szegény, ő a legjobbat akarta, szegény juhász előd, mert tényleg a klasszikust, az operettet, a rockzenét, a popzenét. Tehát ott aztán tényleg volt,
3: minden.
0: Nem tudom, Terence Trent D'Arby és Johann Strauss egymás mellett.
2: Ja.
0: De, és aztán egy interjú Bud Spencerrel, ahol ő felkonferálta a méltán népszerű Bud Spencer. Hát, ezt esküszöm mondta.
2: Hát épített.
0: A méltán népszerű Bud Spencer.
2: Épített az ilyen meglepő faktorra. Na.
0: Szóval azért mondom, hogy de ő előtt szerethető volt, szó se róla. Cuki volt, aranyos volt, de ezt mint tévéformátumot nem hiszem, hogy a nemzetközi piacon el tudta volna adni.
3: Biztos nem, de nekem szigutason bejött.
0: Hát, mert a tévébe jött, és annak örültél.
2: De jó, van benne valami.
0: De mikor állították be az antennát véglegesre? A háztetőn?
2: Három éve, nem?
3: Ezen gondolkodtam, hogy 5 vagy 3, de 3.
0: 1959-ben ezen a napon volt az első Grammy díj átadó, és 400 éve ezen a napon vásárolták meg Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 guldenér. Azért tényleg az indiánokat volt pofájuk már akkor is átverni ennyire?
3: Igen. Bizony.
0: Goldenért, az holland pénz, vágod?
3: Igen, mert hollandok vették meg.
0: Hát milyen az árfolyam? Ezt mondd már elni Vinetúnak.
2: Nézd, Vinetú, ezzel nagyon jól jársz, ezt fogd meg.
0: Majd a Rotterdamban jársz. Vinetú.
2: Leszel a király Rotterdamban,
0: 60 goldenért.
2: A kikötői kocsmában egész este bulizol ebből, ha? Hát ez.
0: Na jó. Jó, ennyit az amerikai történelemről. Időjárás Gyuritól, Miskolc 8 fokos, 23 lesz és gyönyörű napsütés, Győr 9 fokos, 24 lesz napsütéssel, Calgary 2 fokos, 13 lesz és felhősen, Szeged 8 fokos, 25 lesz majd és napsütés, Budapest 9 fokos, már 25 lesz és nálunk is napsütés. Gyerekek, ez jó. Éppen mondtam az Évinek, tök lelkesen egyébként, hogy tegnap meccset néztem a tévében, méghozzá női futballt, és ez volt a döntőbe jutásért játszott az FC Barcelona és az FC Bayern München. És komolyan mondom, a Camp Nou-ba full ház előtt, és zseniális volt a meccs.
1: Igen. Egyébként nagyon sokan azt gondolják a női labdarúgás, hogyha megnéznek itthon egy meccset, akkor az olyan. De különben a külföldi női foci elképesztő jó.
0: Nagyon-nagyon jó volt. Vannak cselek, olyan rugások, tehát hogy nem csak ilyen pöcsi labdák, hanem olyan tényleg nagy ívet labdák, pontos labdák, szép gólok, lelkesedés. Tehát, hogy kimondottan bírtam. Egyébként a Barcelona nyert, ha valakit érdekel, tehát ők jutottak a döntőbe. Rendben van. De. Aztán most volt ugye a Bayern Münchennek, a férfi csapatnak is a mérkőzése,
1: Paris Saint-Germain
0: ellen, és jön a visszavágó, de ugye 5-4-re kikaptak Párizsban. Az 9 gól volt, ami óriási. Most képzeljétek el, ha itt a gólokban méri az örömét a futballszurkoló, akkor Magyarországra kell jönni. Mert hát foci, nem? A futszál is foci.
1: Hát annak hívják, oda tartozik.
0: Futszál.
1: Igen. Oda tartozik a futball alá.
2: Ez egy ilyen teremfoci, nem? Ami ilyen pörgősebb, gyorsabb kicsit, mint a nagypályás
1: foci. Körülbelül úgy kell elkezdeni, aki nem ért hozzá, hogy a kézilabda pálya méretű.
0: Nem, annál nagyobb.
1: Hát jó, de most akkorárba kell behelyezni, nem azt mondtam pontos méreteit, csak hogy a futszál...
0: De a kapu is nagyobb, nem?
1: Valamennyivel.
0: Igen, nem jó, nem, én sem tudom pontosan, ezt is megbeszéljük, de képzeljétek el, egy meccsen, itt Magyarországon a regionális U17-es kategóriában a Kecskemét az Ecser ellen játszott, és megverte Kecskemét, az Ecsert 39-0-ra.
2: Wow!
0: 39-0.
2: Hát ott önmagában... szurkolók levegőt se kaptak a következő gólig.
0: Nem lettem volna ecseri. Hát. Tehát, hogyha én a csapatommal utazok, mint hűséges ecseri drukker, akkor úgy azért valószínűleg a sírás kerülgetett volna a végén.
2: Hát az első 10 után valószínűleg.
0: 39-0-ra. Na, Ez azért érdekes, mert most kérdezhetitek, hogy most miért beszélünk erről. Azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy most az MLS vizsgálja ezt a meccset, valami nekik nem tetszik, mert a Kecske, tehát pont 39 gólra volt szüksége a Kecskemétnek ahhoz, de kereken pontosan 39 gólra, hogy letaszítsák az élről a Monort, aki most ott se volt.
2: Monornak egyszer csak csörgött a telefon, hogy
0: nem voltok az élen.
1: Másodikok lettetek.
2: Bukó.
0: Pont 39 gól kellett.
2: De micsoda precizitás, nem?
0: Lehetne így is mondani. Vajon a nagy profi futballban ez a precizitás miért nem sikerül?
2: Hát ez nem Jürgen Klopp ideutazik, és megnézi ezt
0: ez a meg fogja nézni, hogy tudnak pont 39, tehát ezt ennyire kiszámítani. 39 gólra volt szükségük, ők 39-0-ra megverték Ecsert. Hát gyerekek, ennél szebb nincs.
2: Igen. Feladat teljesítve, mester, és hazamentek.
0: Nem zavar senkit egyelőre még az, hogy egyébként a bíró is kecskeméti volt.
1: De hogy... hidd el, hogy ma reggel után mindenki utána fog nézni.
2: Hogy örülhetett ő is, mikor lefújták?
1: Igen.
0: Mi lefújta?
2: Igen.
0: 39-0-án lefújta.
2: Lehet, hogy a 80. percben, de lefújta.
0: Azt sem tudjuk, hány percet játszanak ez. A lényeg az, hogy mi nem értünk ehhez, de azért felmerül a gyanú. Nyilvánvalóan felmerül a gyanú. És ezért beszélünk a trollfoci alapítójával, Szabó Levente Zsolttal. Hiszen egyébként ők tették publikussá ezt a furcsa mérkőzést. És itt lesz egy pár kérdésünk. Egyrészt mi az a futszál? Tehát, hogy ahogy az Évi mondta, vagy próbált nektek segíteni, hogy mekkora a pálya, hányan
1: igen.
0: játszanak.
1: Igen. Illetve ugye nyilván azért kell körbeírni, mert hogy a teremfoci futszál, tehát különböző, képességekkel bíró játékosokról van szó, különböző labdákról van szó, különböző játékmenetről van szó, tehát egyrésztről inkább ott engem az érdekel, hogy a 39 gól hogy fér bele. Tehát a játékidő is jóval kisebb, mint egyébként a nagypályán. Tehát,
0: hogy de mondtad, gyorsabb az egész olyan pörgősebb.
2: Igen, de megszokott-e ez, hogy tényleg ez úgy megy, mint a tűzi játék, hogy lőnek a sorba.
0: Nem tudom.
1: De
0: nem
1: érdekes,
0: tudom.
1: Mert én ahogy néztem most a hétvégén futszál eredményeket, ilyen 2-1.
0: Igen?
1: 3-3.
0: Tehát nem 39 gól, mert annyi gólra volt
1: szükség. Tehát, hogyha összeadtam a hétvégi eredményeket a futszában, akkor se jött ki a 39 gól.
3: A havi
1: 39 gól.
0: Na jó, ezért beszélünk a trollfoci szakemberével, Szabó Levente Zsolttal. Közben valaki kérdezi, hogy jó napot, meg szeretném kérdezni, hogy lehet tudni, mikor lesz már kitelepülés, és fognak jönni Miskolcra. Ide, ha megkérdezhetem, köszönöm, Krisztián. Krisztián, megkérdezheted is a kérdésedet, vesszük most apropóul, mert hogy nem megyünk turnéra. És ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, mi nagyon szerettük volna, ennek teljesen egyszerű üzleti okai vannak, nem sikerült megint csak támogattatni ezt a dolgot. Most abban maradtunk, hogy szeptember környékén megyünk, de most májusban nem megyünk. Csak azért, hogy ezt meséljétek el a többieknek is, mert egy párszor még el fogjuk mondani, de tényleg a legnagyobb sajnálatunk, mi nagyon készültünk, mi nagyon akartuk, de ezt nem tudták azok az emberek összehozni, akiknek ezt össze kéne hozni, és egyelőre maradunk. Sajna. Jó. Na, ez az egyik. A másik témánk pedig, képzeljétek el, nem foci téma, csak azért mondom, hogy kimondom mindjárt Cristiano Ronaldo nevét, akkor nehogy megijedjek, foci téma, nem foci téma. Ne.
1: Csak benne van.
0: Csak benne van, meg Erling Haaland is benne van, de nem foci téma. Nem, a tej a téma.
3: Wow.
0: A tej a téma. Képzeljétek el, hogy Cristianónak az egyik volt szakácsa elárulta, hogy mit fogyaszt Ronaldo. És azért érdekel ez mindenkit, mert a manus úgy néz ki 41 évesen, ahogy más nem néz ki 21 évesen, tehát hogy elképesztő. És ennek biztos a táplálkozás is az oka. És akkor elmondta az egész menüt, ami egy dolog, de elmondta, hogy Cristiano szigorúan nem iszik tejet. És neki van egy alapelve. Hogy mi az, hogy mit
2: azt mondja,
0: nem szopik?
2: Azt mondja, hogy a csecsemőkor után ne ígyon az ember tejet. Tehát, hogy nincs semmi.
0: A tej arra van kitalálva, hogy bármilyen egyedet, de a csecsemő, vagy borj, vagy nem tudom milyen fázisában táplálja, de később nem.
2: Igen, tehát minden állat, minden faj így csinálja, csak az ember az egyetlen, aki ezt felnőtt korábban is fogyaszt, és ez teljesen természetellenes, ő ezt így vallja.
0: És olyat se csinál egyik állat, hogy a másik állat tejét szopná. És Ebbe az a baj, hogy van logika, nem?
2: Igen. Hát ez tény, igen. Amit elmondott, ez mindegyik tény.
0: És ezért a Ronaldo úgy érzi, hát ő nyilvánvalóan nem a WHO szakembere, de úgy érzi, hogyha egy állat se szopja a másik állatot, akkor neki sem szabad.
1: Abban van logika. Tehát, hogy... Igen, egyet értek. Tehát, hogy ha belegondolunk az evolúció fejlődésében, akkor mi is meddig csináljuk csak? Amikor, ameddig szükségünk van rá. Nyilván valaki túlhúzza, mert
0: de utána rámegyünk a tehénre.
1: Igen. Igen. Igen.
0: De mint Erling Haaland is, ugye a Manchester City, jól tudom, ugye, kitűnő játékosa, ő viszont minden nap elmegy a farmra, én láttam, hogy van egy saját YouTube csatornája, elmegy a farmra, és nyers tejet vesz, és azt hisz egész nap. Tehát ő esküszik a tejre.
2: És jó formában van, és az egyik legnagyobb világ.
0: Igen, ő is jól néz ki. Na és akkor itt jön a mi barátunk, dr. Tóth Tamás, obezitológus. És ő a táplálkozás szakembere, és most egyszerűen tiszta vizet akarunk önteni a pohárba, hogy mi a helyzet a tejjel. És ez most tök komolyan. Tehát, hogy ez a tej, igaza van-e Krisztiánónak? Mert valóban a természet ezt arra találta ki, amit Ronaldo mond.
2: Igen, de hány évig hallgattuk ezt az erőegészség dumát, hogy így áll tejet, és akkor minden rendben lesz. Most akkor mi az igazság?
0: Mi a helyzet a tej termékekkel? Sajt, túró, kefír.
1: Joghurt.
0: Joghurt. Gyümölcsjoghurt.
1: Ne.
0: Görög joghurt.
1: Ne kezd el.
2: Kefír.
0: Vagy mi a helyzet más állatok tejével? Kecsketej, bivajtej, ugye van bivajmozzarella, mit tudom én. Tehát, hogy ezt beszéljük már meg, hogy itt totál tévedésben vagyunk mi emberek. Van-e a tejben bármi, ami káros egyébként? Most túl azon, aki laktózérzéken vagy tejfehérje érzékeny. Igen,
2: persze, ezt hallgatjuk, hogy mennyi fehérje van benne, mennyi tápanyag, mennyi ásványanyag, egy csomó minden, amire szükségünk van.
0: Hát elvileg jó cuccok vannak benne, hiszen abból felnő egy borj.
1: Igen, és gyorsan fejlődik belőle.
0: Igen.
1: Na jó, de ami kijön belőle az anyukából, az nem azt iszott te. Tehát az közel és távol sincs ahhoz, amit te utána megkapsz dobozban.
0: Hát mert egy tejgyárban egy picit higiénikusabbá teszik. Nem felvizezik, hanem zsírt vonják ki belőle.
1: Hát meg sok mindent.
0: Nem?
1: De?
2: Mit? Na, ezt is kérdezzük meg, mert ez összeesküvés elmélet már, amiről te beszélsz.
0: Ez tényleg, ez olyan, mint a chemtrail.
2: Sok mindent kivonnak, és igazából színezett vizet kapsz már.
0: Színezett,
2: csak.
0: Igen.
1: Jó, nézzük majd meg.
0: Jó, ezért beszélünk a doktor Tóth Tamással. Mára tolódott a stíljáték utolsó fejezete, tehát ne felejtsük el, hogy a stíl akkumulátoros kerti szerszámok játékában, ahol ugye valamelyikük hangját lelassítjuk, és abból kell kitalálni, hogy melyik szerszámad, és így lehet nyerni nálunk még ma egy valamit.
1: Így van, és akkor küldjetek SMS-t a nevetekkel, amikor Gábor mondja. Ez olyan körülbelül 8:30 fele lesz.
0: Kb. Igen. Vokci is bejelentkezik, képzeljétek el. A Vokci egészen a görög filozófiáig akar visszanyúlni ahhoz, hogy elmagyarázza nekünk, hogy kell megélni, hát tehát gyakorlatilag nem megélni, mert ki, mint egy király. Hogy tudsz élni, mint egy király az átlag fizetésből?
2: Pontosan.
0: Ez nekünk való.
1: Hát nem? Nekünk, igen.
0: Nem nekünk, hát nem, mi nem átlag fizetésre rendelkezünk, azért nyilván, de hogy például az emberek, hogy mint egy király, hogy tudsz megélni az átlag fizetésből?
2: Egészen át fogja formálni a gondolkodásunkat a János így ezzel kapcsolatban, az életmóddal.
0: Én tudom a megoldást.
2: Komolyan?
0: Költöz Spanyolországba.
2: Na.
1: Ugye ezért a pénzért?
2: De nagyon remélem, hogy nem ennyi lesz.
0: Ezért a pénzért. Hát de az átlag fizetésből ott jobban jössz ki. Ennyi.
1: Jó, és akkor hogy dolgozok itthonra? Vagy mi? Online? Vagy hogy gondolod? Tehát kiköltözök ugyanazért a fizetésért?
0: Igen, legyél digitális nomád.
1: Yeah. Jó, nem tudom. Ötlet.
0: Nem tudom. Vagy itt keresd meg a pénzt, ott meg költsd el. Nem tudom.
1: Ez nagyon
0: nem
1: jó. Tudom.
0: De ne az én problémám legyen, ezt csinálom már félig meddig.
2: Remélem, de nem ennyiből áll majd a János robata, mert igen. Akkor sok zenét kell adnunk.
0: Ja. Igen. Na jó, ez lesz Jánossal. A szerdai nap, akkor voltunk utoljára, a legjobb pillanatai jönnek. Most Évi.
1: Így van, az ELTE tudósai kutatták, és a kutatás eredménye az volt, hogy párkapcsolati szempontból kutyatartó nővel sokkal jobb kezdeni, és erről beszélgettünk.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Az ELTE tudósai azt mondják, képzeljétek el, hogy kutyatartó nővel sokkal jobb ismerkedni, mert olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mivel a kutya nélküli nők valószínűleg nem. Ez nagyon kemény kijelentés.
2: Nagyon.
0: Elmondom a pontokat, jó? Kíváncsiak vagytok?
1: Igen.
0: Akarjátok tudni, hogy miben vagytok ti alkalmasabbak, vagy miben kéne nekünk benneteket jobban elismerni, szeretni, párkapcsolatban törekedni veletek? Az most ELTE szerint?
1: Mondjad, hogy mit tudunk meg rólam.
0: Itt van a felelősségvállalás. Tehát a kutyás nő felelősségvállalása. Szóval, felelősségvállalás. Most próbálom ezt így nagyjából, hogy ez mit jelenthet a kutyás nőknél. Életben. Mit jelent nálad?
1: Hát, Annett, mondja.
0: Hogy életben tartod?
1: Igen.
3: Igen.
0: Nevelem. Köszönjük. És akkor ezt át tudod ránk is alkalmazni az életben tartás?
2: Most nála a kutyánál elfogy az a képességük. Én még nem éreztem azt, hogy engem valamelyik életben akarna tartani.
0: Az életben tartás az miben nyilvánul meg?
3: Például abban, hogy nyilván gondoskodom róla. Egy kutya nem tud saját maga enni, elkészíteni az ételeit, azt akkor az orvosi ellátást.
0: Hát ti osztátok be a természetből.
3: Biztos.
0: Tök jól lenne a kamara erdőben a kutya. Nem osztad volna haza.
3: Az enyém nem élné túl, de az...
0: Minden túlélni egyébként, hogyha egy gyerek kolyó... Na mindegy, oké?
3: Okay? Jó, szóval, hogy szerintem, és igen, és felelősség teljesen tudok dönteni bizonyos helyzetekben, amikor tudom azt, hogy van egy kutyám, akkor vannak bizonyos helyzetek, ahova nem tudok menni, vagy ahova el tudok menni, és kötelező is elmennem. És ez is hozzátartozik a felelősségbe.
0: Ezt nem értettem, de nem baj.
3: Nem baj, olyan jól hangzott.
0: Nem baj. Évi, lehet-e abból következtetni, ahogy te bánsz a kutyáddal, hogy fogsz bánni a pasiddal?
1: Abszolút. Lehet.
0: Igen.
1: Tehát, hogy gyakorlatilag szeretettel, szabályokkal, és tehát például felelősségvállalás, miért? Egy párkapcsolat is felelősségvállalás, nem mondd el, hogy nem az. Hát felelősséget vállalok a másikért.
0: Igen, de a másik azért, jó, hogy is mondjam,
1: jó, értem,
0: egy gondolkodó lény, tehát azért tud magáról is gondoskodni és felelősséget vállalni magáért. Tehát ez nem tudom, hogy ez...
2: Igen, ez még már a gazdiról szól, amikor valaki eljátsza ezt, a kutya levegőt sem kap nélkülem, hogyha nem vagyok ott egy órát nála vele, akkor mi lesz?
0: De ilyen lesz a pasival is? Ez a kutya, vagy a pasim, az levegőt sem kap nélkülem?
1: Dehogy is.
0: Egy órát sem hagyom magára?
1: Nem, a

0: Ez az, hogy ez félő. Ez nagyon félő. Tehát ELTE pontok alapján én azt gondolom, hogy az... Most már miért néz ilyen szigorúan? Én azt gondolom, hogy a pasi totál beszabályozná. Tehát ő azt érzi felelős pasi vagy kutyatartásnak, ugye itt most párhuzamot kell vonnunk hiába, hogy te leuralod, és a szabályait szerint kell, hogy az az élő lény legyen az férfi, tehát homo sapiens, vagy kutya.
1: De szabály szerint, de ne viccelj már, ha nincs szabály, hogy élünk együtt?
0: Miért a te szabályod érvényes? A pasi az miért nem
1: mert
0: ugyanolyan...
1: Mert mondja el az övéd.
2: Már most azzal a kutya fegyelmező arccal nézel. Már most.
0: Igen, már most.
1: Azért, mert nem értitek.
0: Ugye nem kiképzésen vagyok, hanem párkapcsolatban.
1: De nem érted, hát azért legyen szabály. Ha azt mondod, 8-ra jössz, és nem szólsz, és 8-10-kor érkezel, akkor csak megkérdezem, hogy miért késtél.
0: Legyen ez a szabály.
1: Na, tessék, kérdezzem, már alá néz.
0: Jó, van a következő. Napi szintű rutin. Na, ez micsoda? Hát, és hogy tudjátok ezt alkalmazni ránk?
3: De rátok?
0: Hát, ha, ugye érted, igen, hogy miről szól a cikk.
2: Megígérted, hogy elolvasod előtte.
1: De nem kell, hát tudja, kutyával él. Na, ugyanazt, mondjad.
3: Ja, nyilván, tehát, hogy a napi szintű rutin, tehát, hogy amikor ugyanúgy fekszünk le, ugyanúgy készítem el a kaját, ugyanúgy készítek neki kávét, vagy bármi ilyesmit, mint ahogy a kutyánál is, ahogy leviszem pisilni, kakilni, enni adok
0: tehát
3: neki.
0: A Csabinak hánykor viszed őt pisilni?
3: 5:30.
0: Na most komolyan, hánykor?
3: Hát 3:30-kor, amikor indulok, akkor szólok neki, hogy
0: gyors pisi. Mennyit is élni, Csabika?
3: Gyors pisi.
0: És van, hogy megdicséred?
3: Mindig.
0: Én ügyes voltál? Te megdicséred, hogy Janeken nincs pasit.
1: De a kutyát igen.
0: De egyébként észrevettétek, hogy azoknak van kutyájuk, azoknak a nőknek, akiknek nincs pasiuk. Aztán lehet, hogy később lesz pasiuk.
2: És akkor már probléma is egyébként.
0: Hát abszolút, az első kutyás élményem kutyás nővel, ez a nagyanyám volt, és nem volt pasia. És vett kutyát.
1: És?
0: Nem is lett pasia többet.
1: De ez nem pasi kérdése, ez csak így ránk húztátok.
0: Ezt nem ránk húzzuk, ez a jaj, nincs pasim, kell a szeretet.
1: Nem lehet, hogy megválogatom, és van egy igényem, és az igényeimnek nem biztos, hogy mindenki megfelel.
0: De ezt szokták mondani, a legtöbb kutyásnő ezt mondja, igen.
2: Ez is, amikor már a 30-adik pasit kergetted
0: volt. Most van pasid éppen, most nagy a szád.
3: Nagy.
0: Jó, igen, most nagy. De hát nagy, hány évig voltál velünk úgy, hogy nem volt pasit, csak kutyád?
3: Hát sok-sok évig.
2: Vagy 15.
0: Volt az, vagy 15. Hát akkor megint igaz az elméletem.
1: Miben?
3: De nekem pont, tehát amit az Évi is mond, pont nem azért volt pasim, mert hogy kutyám volt, vagy nem ezzel akartam pótolni, hanem egészen egyszerűen tényleg nem jött szembe velem az ember, akivel el tudtam képzelni az életemet.
1: Na?
2: Hát mert menekültek a kutya
1: témától. Ilyenről hallottatok már?
0: Igen, hát nekem is, hát a Gyurinak meg neked is volt kutyás
2: hát
0: élmény,
2: hogyne,
0: nem?
2: Persze, tehát amikor tényleg olyanokhoz kell szoknod, hogy kopog éjjel a kutyakörme például, és amikor mondod, hogy húzzon egy kis zoknikát, mert így nem lehet aludni, akkor kiakad. Persze, de ezek
1: ezt
2: vannak.
1: Mondtad.
2: Igen.
1: És ott maradt még hát ez a völgy?
0: Most képzeld, hogy ez ilyen laminált padló, vagy körül?
2: Laminált
0: padló, az még hangosabb. És? Hát, hogyha ott kopog a kutya, akkor az egy olyan embernek, aki nem szokott a kutyához éjjel, az nem olyan kellemes.
2: Hát nincs alvás.
3: De alkalmazkodunk. Tehát,
1: na, hogy... tessék, empátia.
3: Igen.
2: De miért mindig csak én legyek empatikus?
3: Nem, nyilván, majd ő is, tehát, hogy vesz akkor oda egy kis szőnyeget, vagy esetleg, ha nem ripakodsz rá, akkor lehet következő alkalommal már zoknit húz viccesen a kutyának.
0: De a Gyuri rá ripakodott, és el is húzta a csíkot hajnal fél háromkor.
3: Hát én is el is ment.
0: Kutyájával együtt. Ott lent a lépcsőházban, ott hívott Übert magának.
1: De én is ott hagynám.
3: Igen, én is ott hagynám.
2: Neked milyen traumád volt? Neked is volt, mesélj.
0: Végre egyszer nálam aludt az a nő, akinek kutyája van.
2: Aha.
0: És macskája is. És jött is, és akkor kitaláltuk, hogy akkor ott alszik, és akkor szép este, meg minden, és akkor már ott töltögettünk, meg közeledtünk, meg minden, és azt mondja, jaj! Kínhagytam a kocsiba a kutyát. Ez kb. 2 óra után volt.
1: Jézusom.
0: Egy ilyen agár volt, ilyen kicsi agár.
1: Jó, Istenem,
0: igen. És teszem hozzá, baromira jól nevelt. Én ilyen jól nevelt kutyát még életemben nem láttam. Tehát, hogy neki azt mondta, hogy te ott most leülsz, nem, fekszel, lefeküdt, és addig ott marad. Tehát nem volt vele az égvilágon semmi baj.
2: Hát ezek után, hogy kínhagyta 2 órára mama a kocsiba, persze, hogy fegyelmezte magát.
0: De hát ott aludt velünk. Hát fönn aludt a...
1: És baj zavart?
0: Figyelj, mi nem kutyás emberek, mégiscsak úgy tekintjük arra, hogy ez egy lény. Az a lény, az néz, az figyel, az valamit lát, következtet.
2: Csinál a dolgokat, akkor is, ha csendben van, mit csinál.
0: Igen. Igen. Szóval abszolút.

0: Abszolút, abszolút. Mert nálatok hova, hol van például, amikor ti a Csabival hamupipőkésztek? Akkor hol van a kutya mind a kettő?
1: Hát most már az én kutyáim nem kíváncsiak, tehát már nyugdíjasak.
2: Annyit lettek a pipőkézést, hogy már...
1: Ők igazából már a nappaliban.
0: Mikor vesztették el az érdeklődésüket?
1: Tehát szerintem ilyen 3 éves koruk után. Addig, figyelj, addig nem lehetett úgy, bárki jött hozzám.
0: És volt egy csomó?
1: Nem volt sok, de bárki jött hozzám, akkor a Málna ott akart lenni. Tehát, hogy szinte köztünk feküdt. És igen, tehát teltek az évek, öregedett, minden. Most már nem érdekli.
2: Látni akarom a pipőkéjét, ezt mondta akkor még.
0: Igen. De hol vannak a kutyák ilyenkor?
1: Mondom, most már így kint a nappaliban. Néha
0: de nyitva bejön, van az ajtó?
1: Nyitva persze, hát nem
0: és kell. És a csattogásra se jönnek be?
1: Gábor, nem kint hiszem. Kint pihennek. Nem érdekli őket. Tehát, hogy... De lehet, hogy azért, mert...
0: Ez nem hívó szó neki?
2: Nem, félnek. Szerintem félnek tőle.
1: Hát, de tőle
3: már unalmas...
1: Még az is.
0: Nem is hiszik azt, hogy anyának fáj?
1: Nem, mert nem jajgatok. Mert anyának nem fáj.
0: De ezt összetévesztik sokan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szombaton választ kormányfőt a parlament, idén is keresik az év kerékpárútját, nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter, a kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés táncos bulival zárják a napot. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzi kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik majd egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását is. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országban. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
2: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja, az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyósót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Ma is száraz napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de több felé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti szakcsomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson érnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Végül az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, valamint Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható, adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 8 perc múlva már, jó. Oké, második körben képtelen eladni a sales team a Bocskort 5 napra, amelyik amúgy eladta a vágódénes párost. Jó, más számok vannak itt nálunk, mint ott, egyszerűen a mi költségeink jóval magasabbak, de én sem mentegetem őket nyilvánvalóan. Igen, ez most nem ment, szeptemberre ígérték, legyen így, mi sajnáljuk, ezt tudjuk mondani. Ezt el fogom többször is mondani, mert nagyon sokan számítanak arra, hogy mi májusban elindulunk, és sajnos nem. Jó, ez a kutyás sztori, most hallgattam vissza, még vagy ötször vissza fogom vágatlanul, felébredt a gyerek, és úgy nevettem. Így kezdeni a hetet, nem semmi, csak jelzem, nekünk is van 3 kutya a házban, és Kolozsvárról üzente ezt. Na jó. Te mit találtál, Évi?
2: Na, képzeljétek el, hogy Timi kiszabadult. Ugye a német partoknál rekedt egy hosszú szárnyú bálna, és másfél nappal ezelőtt kiszabadult, és a nyílt tengeren van. És ezt azért akartam behozni, mert nagyon sokszor írták a hallgatók is, hogy mi lehet Timivel. És képzeljétek el, hogy amióta beszálltak ugye a milliárdosok, gyakorlatilag elkezdték hát komolyabban csinálni, és a megmentés vége az volt, hogy egy olyan uszályt hoztak, amely ugye arra van kitalálva, hogy bele tudnak tenni egy uszályt, és fölemelik vízzel. És gyakorlatilag beletették a bálnát, kihúzták, még egy viharba is kerültek, és nyílt tengeren van, és most mindenki azon aggódik, hogy életben tud-e maradni. Igen. Mert hogy ennyi ideig gyakorlatilag nem lehetett, hogy hát, hogy életképtelen volt, ugye valamennyit evett, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, ezt csak örömhírként hoztam, mert hogy beszéltünk róla.
1: Beszéltünk róla, meg Hanga Zoli, és beszéltünk ugye az esélyekről, és ez egy baromi jó dolog itt a elnézést, az a kérdés, hogy ugye itt nagyon sokan azt mondták, már ez több mint egy hónap, majdnem 2 hónapos történet volt, hogy meg kéne, el kéne altatni. Tehát, igen, hogy ez a bálna, ez szenved, stb. Tehát, hogy hányféle gondolat és ítélet és megoldás van egy ilyen esetben. Nyilvánvalóan az állat élete majdnem a legfontosabb, de én hallottam ilyen hangokat is, hogy remek, tehát hogy egy bálnáért ennyit tudunk küzdeni, de, és akkor ilyen ez, és mindig demagógon hangzik, de van benne valami, de a gyerekekkel mi van? A gyerek egészségügye,
3: stb. A gyerekekért is küzdenek, csak pontosan. A gyerekekkel mennyi éppen
1: nem
3: mások
1: nem fordítanak ennyi pénzt hirtelen valamilyen akut problémára. Tehát, hogyha egy gyereknek egy olyan gyógyszerre van szüksége, amely megmentheti az életét, és milliárdokba kerül, és tudod, ez nálunk is téma, és nem kapja meg ezt a gyógyszert, és a gyerek meghal. De egy bálnára elköltenek nem tudom hány millió eurót. Érted a problémát?
3: Teljesen értem, de ugyanakkor azt nem lehet mondani, hogy ilyen helyzetekben, ahogy nálunk is nem egyszer volt, mert nincs országos összefogás azért, hogy egy-egy gyereket meg tudjanak menteni.
1: De szokott lenni.
3: Horror összeg.
1: Így van. Csak hogy igen, mennyire
2: de egyébként Németországban is nagy port kavart ez, hogy mire költik,
1: igen,
2: a pénzt.
1: Persze,
2: tehát
1: persze.
2: Nem csak itthon, hanem van. Ugye Németországban is ugye a 2 milliárdos gyakorlatilag miért erre költi a pénzét, de a lényeg az, hogy kiszabadult, és fogjuk követni az
1: életét. Van rajta adóvevő.
2: Igen, minden van rajta.
3: Most megmondom, a 2 milliárdos akarról tudni mindent ezután.
2: Egy persze. Kicsit drága befektetés volt, nem? A halacska.
3: Hova úszik a lóvé?
2: Na, hozok egy másik.
1: És még mindig nem biztos, hogy túléli.
2: Nem.
1: Tehát, hogy mennyire károsultak a belső szervei, a bőre, itt azért még van aggodalom. Csak most megnézzük, hogy az adó az aztán majd egyszer csak egy helyben pittyeg.
2: És akkor mit csinálnátok, vagy hogyha milliárdosok lennétek, hogy újra kiúszik? Akkor hagyni kell már, nem?
1: Azt mondják, de mondják is a németek, hogy akkor már hagyják.
2: Tehát akkor nem fogják
1: megmenteni. Nem.
2: Kíváncsi leszek. Viszont másik téma, hagyj jöjjön. Ma reggel 9 órakor érettségi. És nyilván nem akarok senkinek rossz emlékeket, de hogy én pont azt mondtam ma reggel Anettnak, én úgy örülök, hogy csak dolgozni kell jönni. Tehát, hogy az érettségi, az az
1: vége.
2: Érzés, magam. Hogy kinek milyen, ha azt mondom, hogy érettségi, ma kezdődik, ugye magyar nyelv és irodalom, hogy ott állsz és oda kell menni. És tudod, hogy megtanultad, hogy nem tanultad meg.
1: Én nekem továbbra is, és én ezt minden évben elmondom, nekem nagyon-nagyon rossz véleményem van az érettségiről. Az érettségiről, annak a mikéntjéről. Tehát, hogy miért kell, milyen tudást ígér az, hogy egy gyerek tényleg nem tud más csinálni, egy hétre bemagol mindent, de tényleg mindent, amit tanult az elmúlt 4 évben, és ezt visszaprodukálja. Ez milyen tudást ad? Egyébként a válasz is megvan, semmiet. Tehát, hogy ez nem egy... Miért nem lehet a gyereket azon mérni, amit az elmúlt 4 évben produkált, nyilván vannak dolgozatai, átlagjegyei, azt ő már egyszer produkálta, és ez alapján adni neki a végső jegyet, és viszlát. Szóval nem értem ezt, hogy egy hétbe belesűríteni mindent, amit a gyerek tanul, én ezt embertelenek tanul, de főleg nem produktívnak tartom.
3: És az a baj mellette még, hogy az egész jövőjét meghatározza az 1-2-3 nap a gyereknek.
1: Pontosan.
3: Tehát a továbbtanulásodat teljesen tökre
1: tudod tenni. Lehet, hogy ő egy abszolút jó képességű gyerek, és egy tök jó műszaki, vagy bármilyen humán irányú beállítottságú gyerek tudna lenni, ha tovább tanulna, és egy nagyon jó szakember valamiben, de hogyha ő nem tud produkálni abban az egy hétben méghozzá ezt a magolós módszert, akkor, ahogy te mondod, Gyuri, elvágta magát.
3: Igen, és a tovább tanulásnál ugye kifejezetten bizonyos tantárgyak számítanak ahhoz képest, hogy ki merre akar menni. Tehát elég az, igen, hogy egy rossz tételt húz ki akkor, vagy leblokkolja a nyomás miatt aznap, és annyi. Mondjuk most nem hoztuk meg a kedvet valószínűleg azoknak, hogy 2 óra múlva beülnek, de...
1: De kedvük nem, de... neki sincs. Amúgy sem kedvük. Ez egy hülyeség.
3: Én egyébként buliként emlékszem vissza, nem tudom ti, hogy vetök. Hát főleg a szóbeli részére.
4: Én egyáltalán nem. Én egy rémálomként éltem meg. Én számtalanszor elmondtam már adásban is, hogy nekem az egyetemi évek sokkal lazábbak voltak. És
3: mert azok voltak.
4: Hát azok voltak. És igen. De hogy maga a diploma megszerzése is, nem volt bennem akkora stressz, nem volt rajtam akkora nyomás.
1: Mert nem kellett annyira szerte ágazó tudásról bizonyítanod. Mert tényleg, tehát az, hogy matek, történelem, magyar, mit tudom, mi van még, biológia,
2: nyelvek, irodalom,
1: de mi van? Hát hol tud egy ember ennyi mindent? Szóval én egy nagyon rossz rendszernek tartom.
2: És egyébként Németországban van ilyen például?
1: Hogyne lenne, mindenhol van.
2: És ott is ugyanígy gondolod, hogy ugyanilyen ilyen érzés?
1: Nem tudom, ma milyen. Nekem ugyanilyen szar volt, mint nektek. Én ott érettségiztem.
2: Minden esetre én azt gondolom, hogy ezen biztos, egy időben biztos nem fognak változtatni. Habár egyébként, hogyha megnézitek...
1: Azt akarom mondani,
2: hogy nemzetközi iskolákban már ez egy kicsit másképp bizony van. Tehát, hogy ott azért már jóval jobban rákészítik olyanra a diákokat, hogy például nem felel, hanem előad.
1: Hát és ez az egyik. A másik, egy év közben is egy csomó mindenért kapsz olyan kreditet, ami egyszerűen az érettségedbe beleszámít, kész, megvagy. Tehát megvagy, érted? Pont amit mondok, hogy teljesítetted már. De lehet, hogy extra dolgot kell teljesíteni. Év közben ez összegyűlik, kapsz érte pontokat, és azok a pontok ott vannak neked. Nem az, hogy egyik reggel bemész, és fél 10 húzol, és fél 10-kor neked kell elmondani valamit, amit most vagy megjegyeztél, vagy nem, vagy jól sikerült bemagolnod, vagy nem.
3: Értelmetlenül aránytalan a nyomás.
2: És vagy tetszik valakinek, vagy nem.
3: Igen. A nyomás, ami nehezedik, az, ami értelmetlenül aránytalan szerintem.
1: Igen.
3: És
1: igen,
3: az később is aránytalan.
1: Ezzel, drága diákok, azt akartuk csak mondani, hogy nagyon együtt érzünk veletek, nekünk is szörnyű volt. Nektek is az lesz.
4: De gondolunk rátok,
1: ez nem állapot, és egyébként, ha már itt tartunk, és ugye itt most április óta sok minden nyilván újra gondolásra kerül, az oktatási rendszert kéne baromira újra gondolni. Ez az egyik veszőparipám, mert nagyon-nagyon-nagyon le vagyunk maradva.
2: Így van. Hát szerintem ugyanott vagyunk, mint 50 évvel ezelőtt. Ugyanazt várjuk el a gyerekektől, diákoktól.
1: Van,
2: csak most lehet, hogy adtunk nekik számítógépet.
1: Így van. Jó, gyerekek, jövünk vissza. Egy érdekes foci mérkőzés, nem tudom, hogy melyik szót használjam. Hát foci mérkőzés, igen. Egy érdekes eredmény, 39-0. Ez sikerült produkálni a U17-ben, a Kecskemétnek az Ecserrel szemben 39-0-ra verte. Egy futszál mérkőzés egyébként. Majd arról is beszélünk, hogy mi pontosan az a futszál, de hát foci. Ami érdekes, mert ebben a bajnokságban, képzeljétek el, a Kecskemétnek pont 39 gólra volt szüksége ahhoz, hogy a Monort kiszorítsa a második helyre.
3: Ős tehetségek.
1: Hogy ez hogy jöhetett létre, ez miért gyanús az MLS-nek, ezt beszéljük meg azokkal, akik egyébként ezt a sztorit felfedezték és megírták, a Troll Foci és az alapítójával, a Troll Foci alapítójával, Szabó Levente Zsolttal beszélünk erről a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsor támogatója a Steel Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Kenderesi Tamás búcsúzott az Exatlontól pénteken. 4 bajnok maradt talpon a 8 kihívóval szemben. De ma este nem csak a bázis luxusáért, hanem annak lehetőségéért is megküzdenek, hogy beszélhessenek a családtagjaikkal egy videóhívásban.
10: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
13: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedje Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencsét 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: Ha több fronton kell helytállnod,
16: le kell adni a prezentációt.
15: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
17: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
19: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
20: Csak az ilyen Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
21: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
22: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Indul az érettségi szezon, korábban kerülhet a boltokba idén a hazai görög dínye, akár 28 fok is lehet a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kezdődnek az érettségik, ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán pedig történelemből adnak számot tudásukról a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak, közép vagy emelt szinten. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Idén korábban kezdődhet a magyar görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett dínyék várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben. Idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Ma van a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén. Mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
25: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
24: Veszélyben a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai háborúknak a kórházak, mentők és az egészségügyi dolgozók. Hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, és az elmúlt 10 évben 21 munkatársukat veszítették el. Közben a WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is száraz napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Többfelé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de többfelé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Bag és Mogyoród környékén is, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. Az M4-es autóúton Monor térségében, az M6-os autópályán Ért közelében, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász irányából, a 31-es főúton Mende felől, és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben a 405-ös főúton Nyáregyháza közelében egy autó és egy kamion ütközött össze. A 12-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: 7 óra 13 perc van most, megint jó reggel, szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évink is. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Anett, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, itt az érettségire egy gondolat. Jó reggelt, hollandoknál pont ugyan, ahogy Bocsi mondja, évek alatt negyedéves vizsgák vannak, az alapján mész tovább, ha van kedved. Szóval, hogy mennyivel, mert egyszerűbb, miért ne lehetne időközben, most akkor csak erre koncentrálsz, egy picit levizsgázol be, túl vagy rajta, mész tovább.
1: Így van, és ugye felnősz, és elkezdesz tudni gondolkodni azon, hogy mi akarsz lenni.
0: Pontosan, így van, és még mindig tudod korrigálni, de tudod, mit van már meg, de nem minden egy hétre van, vagy két hétre van koncentrálva. Szóval... Igen. Azt mondja, a érettségi témához nekem az előbb, vagy a legfőbb probléma, hogy le kell vizsgázni, vagy nem az a legfőbb, hanem hogy ennek eredménye soha senkit nem érdekel. További szép napot mindenkinek, szorítok az érettségizőknek ezerrel, Mórika. Az eredmény nem érdekel, csak a pontszámok érdekesek, ha tovább tanulni akarsz. Ez a baj.
1: Igen.
0: Na mindegy. És ott tudod elrontani tényleg egy rossz tétel húzásával az életedet. És ezért rossz a rendszer. Na jó, gyerekek, szerdán ugye beszéltünk arról, hogy itt volt a keddi nagy BL mérkőzés, a Paris Saint-Germain a Bayern München ellen, a Bajnokok Ligája elődöntője, és a gyerekek 9 gól született, ami óriási, és a végeredmény, hogyha valaki nem tudná, PSG nyert 5-4-re, és majd a visszavágó az jön. És akkor azt gondoltuk, hogy jaj, de jó, 9 gól egy mérkőzésen, fú, ha ott lettünk volna a stadionban, az mekkora, nem?
2: Hát ez tűzi játék, hát ez figyelj, ez kapkodja az ember a fejét, az olyan. Ez csoda.
1: Hát nyilván, ugye a sok gólos mérkőzés azért jó, mert hogy igazából veszel egy drága jegyet, és látsz egy jó mérkőzést, és egyébként arról beszélnek, hogy ez a mérkőzés akár az év század mérkőzése is lehet, mert annyira jó volt. Én visszanéztem, és tényleg nagyon jó volt.
0: Én még nem tudtam megnézni, hol, na mindegy, hol megy.
1: Hát én a YouTube-on kerestem vissza, de csak
0: ja,
1: a
0: YouTube-on
1: gól, hát a gólokat, ez ilyen 20 perces összefoglalott, nagyon jó volt.
0: Na a lényeg az, nyilván a néző imádja a gólokat, és gyerekek, itt most olvastunk egy cikket, hogy aztán tényleg se Párizsig, se Münchenig nem kell menni gólokért, itt nálunk ezek bőven záporoznak, itt el voltunk állulva 9 góltól, amikor egy meccsen lehet 39 gól is, az nem 9, az 39, és ez a bravúr, ez egy futszál mérkőzésen történt, hogy mi ez a futszál, ez olyasmi, mint a teremfoci, de ezt majd mindjárt megbeszéljük, tehát, hogy kisebb a pálya, kisebb is, picit nehezebb a labda egyébként, Évi?
1: Nem, kisebb a labda is.
0: Kisebb a labda, de nem nehezebb? Vagy nincs felfújva rendesen?
1: 4-es méretű labda, 5-össel játszanak a pályán.
0: Hány bár van a labdában?
1: Hát ne haragudj, nem készültem bárnyomásokkal a labdába.
0: Semmit, csak a kérdésemre kérek választ.
1: Nem tudom hány bárnyomás, de mivel 4-es labda és kisebb. Alacsonyabb a visszapattanása.
0: Szerintem a 4-es labda nekem mond valamit? Szerintem tudom, mekkora a 8-as labda, vagy a 2-es?
1: Hát,
2: ebből nem alapítasz futszál csapatot, amit most megtudtál. Ez
0: nem, de az Évi abszolút, így lekezel ilyen izéket. Ezek a régi sportolói módja. 4-es labda, 3-as fürdőruha, ússzál, ennyi, 4 kilométer.
2: Visszakérdezed, te vagy a hülye.
1: Hát igen. Miért kérdezed vissza? Senkit nem érdekel, hogy hány bárnyomással van.
0: Te nőttél így fel, hogy nem kérdezel vissza. Én nem így nőttem fel.
1: Jó, akkor majd megnézem, hogy hány bárnyomással kell felfújni egy 4-es futszállabdát.
0: Na jó, nem csak azért, mert ugye jóval kisebb területen játszák, jóval gyorsabb ennek megfelelően, gondolom, hogy talán azért nem olyan kemény a labda, és a pattogási együttható, ha van ilyen egyáltalán, akkor az nem olyan, hanem másmilyen, de nem értek hozzá, ez mind meg fogjuk tudni. Amiért beszélünk erről, és ez a lényeg. Itt van ez a meccs, amiről beszélünk, ez a regionális futszál U17-es déli csoportja, és annak a zárófordulója. A két csapat az SG Kecskemét, a másik az Ecser SE. És az SG Kecskemét 39-0-ra verte meg az Ecser SE-t. Ami egy bámulatos eredmény, szó se róla. De, ami még érdekesebb, és ez most már az MLS érdeklődését is felkeltette, az, hogy a kecskemétieknek, hogy nem, valahogy, mégiscsak, hogy mondjam, 39 gólra volt szüksége ahhoz, hogy letaszítsa az élről a Monort. Monorosok ott se voltak. A monorosok monoron voltak.
2: De hol itt a kérdés? Ez volt a cél, kitűzte az edző, a csapat teljesítette, siker, pezsgőbontás, kész.
0: Ez tud így lenni egy taktika, tehát a Jürgen Klopp bemegy az öltözőbe, és azt, hogy akkor most 39-0-ra kell nyerni, különben a Bajnokok Ligájának lőttek.
2: Hajrá, fiúk, és akkor az öltözőajtóban mindegyiknek a seggére ver, gyerünk kifelé, és megy.
0: Igen, na most az Ecser SE is nyilatkozott, ők mondták, hogy hát ők most nagyon gyenge formában voltak, kértek is halasztást, mert nagyon fáradtak voltak, meg de aztán nem lehetett elnapolni a mérkőzést, és ezért történhetett az meg, hogy 39-0-ra kikaptak. Na, és akkor most az ember azt gondolná, hogy fú, hát akkor az egyértelmű, itt valami nem stimmel, de nem, 2024-ben már történt egy hasonló, képzeljétek el, a Kerekegyházának 42 góllal kellett megvernie Pál Monostorát ahhoz, hogy ne a Kunszent Miklós legyen a bajnok. Értitek? Most úgyse értitek, aha, de 42 gól különbség kellett ehhez. Erre tehát, mi történt? Megverték 43-1-re. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni. Meg. Persze, nem tudom, az a renitens éle még, aki egyet lőtt.
2: De ott is kicentézték, hogy meglegyen a gólkülönbség. Tehát, igen, hogy ott is profim pontosan.
0: Vagy lehet, hogy ízlésesen akarták ezt csinálni. Igen. Legyen már egy ellengól is, és akkor 43, nem 42.
2: Igen.
0: Na jó, gyerekek, erre az egész mostani meccsre egyébként a trollfocisok figyeltek fel, és ezért gondoltuk, hogy beszéljünk velük, mert egy csomó mindent nem tudunk ezzel kapcsolatban, csak érzéseink vannak. Itt van velünk Szabó Levente Zsolt, a trollfoci alapítója. Szia Levente, jó reggelt!
3: Szép reggelt, sziasztok! Amúgy egy csomó infót kigyűjtöttem, és most mindent elmondtál az elmúlt 5 percben. Köszönöm szépen, leegyszertem a telefont.
0: Lehet, hogy így érzed, de nem. Először is, nem, még mielőtt erről a meccsről beszélgetünk, hogy ebben mi a, hogy ebben tényleg van-e gyanús, vagy ez így normális-e, azért a hallgatókat avassuk be, hogy mi ez a futszál. Tehát láb és tere mennyit értek, fut meg szál, vagy nem tudom, lehet, hogy svédül van, mert a furcsán van írva a fut.
3: Spanyolul van, képzeld el.
0: Spanyolul van? Van?
3: Igen, igen, és abból a szóból ered, ugye, hogy terem, ugye, szál, és ez egy hivatalos, ugye, FIFA által is gondozó sportág, ugye, hogy te is elmondod, hogy 5 játékos van, 4+1-es, 2x20 perces.
0: Ezeket nem mondtam el, ezeket most mondd el inkább, te, így van, nem mondtam el, és nem is tudom, tehát, hogy hányan vannak?
3: 4+1-en vannak, 4 mezőjátékos, 1 kapus, 2x20 perces félidők vannak, ami azt jelenti, hogy futó óra van, ugye, hogy megáll az óra, amikor a szabálytalanság történik.
0: Amit a kézilabdában.
3: Igen, igen, nem bedobjuk a labdát, hanem ugye lábbal, itt a bedobás ugye lábbal végzik el, nincsen les, berúgás oldalok, igen, és a speciális kevésbé pattogó labda van, ugye sokkal gyorsabb a játéknek, technikásabb, tehát ugye emiatt is van az, hogy egy csomó ilyen nagyobb játékos, akár itt gondolunk Neymarra, vagy Ronaldinhóra, hogy a futszál elemeket hoztak be a fociba annó.
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy mivel valóban nagyon ilyen kis területen nagyon-nagyon jól gyorsan mennek a passzolgatások, cselek, hogy futszáljátékosból lett valaha nagy futballista igazi nagy pályán?
3: Hát én azt mondom, hogy leginkább szerintem, hogy elemeket hozták át, de az, hogy...
0: De az, hogy egy futszálista felszállt volna, tehát egy mit tudom én, tehát egészen a Barcelonáig, vagy a Bayern Münchenig, vagy a Manchesterig olyan nem volt.
3: Nekem egyetlen egy olyan példám van, hogy én Moson-Magyaróvárra jártam egyetemre, oda jártunk ki meccseket, másodosztály volt az MT 1904, és egy akkori nagy futszai játékost, a Madarást hozták be a futszából az MB2-be, és nem volt annyira ügyetlen a srác. Szóval elég jó volt, csak az, hogy mindig lesebb volt.
0: Mindig lesebb volt?
3: Persze, de futszában nincs, ugye?
0: Na, és akkor 2x20 perc, mert itt
3: igen,
0: most...
3: Igen.
0: Jó, itt azért tudod, hogy a gólmennyiség miatt kérdezem ezeket a dolgokat. Itt most, hogy is mondjam, ez egy reális gólmennyisége egy ilyen futszálmeccsen. Ez ennyi szokott-e általában lenni?
3: Mert utána jártam, ugye, az, hogy a Monor egyszerű meccs, azon aztán 30-0-ra végződött. Tehát, szóval ott ugye ott is 9 gól, de szóval az előző fordulóban is, amikor játszott ugye az Ecserrel, a Monor, akkor is egy nagyobb számú eredmény született, viszont ugye ugyanennek a meccsnek a vissza, szóval, na, nem tudok már beszélni, bocsánat, korán reggel van, 5-10-re nyert a Kecskemét az előző fordulóban. Uh-huh. Tehát, hogy elképzelhető, igen, egy ilyen hatalmas számú gólarány. Viszont, ugye
0: de akkor, bocsánat, azt mondtad, a Monor is bevert 30-at valakinek.
3: Igen.
0: Akkor igen, azért kellett a Kecskemétnek 39-et, hogy a gólarány legyen, dőljön az ő javukra, igen, ugye?
3: Én most egy jó hiszemű gyerek vagyok, én azt mondom, hogy a simán elképzelhető eredmény amúgy. Viszont ugye én végigolvastam, hogy a kommenteket, mert akkor a kommentháborút robbantottunk ki, hogy az valami elképesztő. Tehát ugye jöttek a pro és kontra érdek, ugye jöttek az ecseriektől, hogy ők ugye csak ugye öten tudtak elmenni, az egész csapat vírusos beteg volt, aztán egy kisebb korosztályból emeltek be még 2 embert, nem tudtak cserélni, és talán ennek volt köszönhetően, hogy ennyi gól született. Én megmondom őszintén, nem tartom ezt elképzelhetetlennek, viszont az is nagyon-nagyon szemet szúr. Tehát az a pontosan, hogy 30 gól kellett, ez kicsit fura, na. De hát
0: igen,
3: lehet, hogy ez történik.
0: Egyébként ez a Kecskemétnek ambíciója volt az első helyen végezni, vagy ezt már föladták? Hát 39 góllal nem lehet nyerni, ugye én eleve így, akkor gondolom, ők azt mondták, hogy idén másodikok vagyunk.
3: Igen, de most egy első fordul, ugye nyilván azt szeretnéd, akár itt az U8-tól, esetleg a felnőtt világbajnokság, hogy első egyéb mindenhol, én nem tudom. Tehát, hogy egy U17-es bajnokság, hogy ennyire de fontos lenne, legyen, hogy megnyerjem az első helyet, hogy...
0: Ez jár-e valamivel egyébként? Tehát nem tudom, hogy... De a bajnokok igájáért tudom, hogyha a Fradi bekerül valahol alul, akkor kap 3000 eurót a FIFA-tól, az jó van. De hogy itt van ilyen? Az U17-es futszálban az MLS oda valamit küld, valami lóvét?
3: Én nem tudom, erre három labdát leküldenek utána fogalmam szintén, de viszont ugye most így, hogy a világban is történtek egy esetek, nem tudom, visszagondoltak, hogy volt egy Dánia, Svédország, Európa bajnokság, ugye, tehát Európa bajnokságon, hogy kettő-kettőt kellett játszani, hogy az olaszok kiessenek, és mit ad Isten, az olaszok ugye kiestek. Tehát, hogy előfordul ez magasabb szinteken is ilyen, oké, nem 39-eket rúgdostak, azért van ilyen.
0: Aztán, de az, bocsánat, de az teljesen más, hogy mit mondtál, Dán és nem tudom, Dán és Svéd, tehát, hogy ők azt mondják, hogy játszunk 2-2-t. Akkor az senki nem, tessék?
3: Hát de ugye az egész világ tudta azt, hogy a 2-2-t játszani, az olaszok búcsúznak, és ugye nyilván lejátottak ezt a 2-2-t.
0: Tehát, én értem, de egyik sem, hogy is mondjam, szenvedett vereséget, ez mindenkinek jó alapon, meg minden. Lehet bundának mondani ezt is, de hogy ez nem annyira. Azért, mit tudom én, az Ecsernek azt mondani, hogy eresz már be 39 gólt, léci, az úgy, hogy nincsen még valami, tehát anyagi tétje sem, mert az MLS nem költ csak labdát. Tehát, hogy...
3: Ahogy mondtad, ugye volt ez a kerekegyháza mérkőzés, ugye 2024-ben, igen. Ott ugye meg 42-ben, szóval ez a Bács-Kiskun megyében nem tudom, mi folyik, de itt aztán honnan kéne hozni a válogatott csatárokat a Rossinak, mert itt rúgdosság a
0: gólokat
3: folyamatosan.
0: Figyú, játszhat-e az szerepet ebben az eredményben, hogy a bíró állítólag kecskeméti volt?
3: Szerintem abszolút nem, hogy U17-ről beszélünk. Biztos, hogy nem tudták megkelni, nem tudom hány millióval sárcsot, hogy akkor fújja így. Szerintem itt az játszhatott szerepet abban, hogy itt mindenki le volt sérülve, és tényleg a jó hiszeműsége mondatja ezt velem, hogy nem léptek itt a csalás útjára a csapatok.
0: Én is ezt próbálom nyomon követni, hogy itt tud-e lenni, mert hogy senkinek nincs anyagi érdeke ebben, hiszen ez egy U17-es, hiszen ez futszál, ha nincs anyagi érdeke, akkor hülyeség bundázni. Szerintem is.
3: Igen.
0: Tehát maximum egy ilyen hiúsági kérdés lehet ebből csinálni. Egy hiúsági bunda. Vagy nem tudom, hogy ilyen van, de nem, ezt nem hisztük. Na most az MLS azt mondtátok, azt értetek, hogy felfigyelt erre. Mit tud csinálni az MLS, ha felfigyelt valamire? Tehát, hogy akkor nem tudom, meg kell, tehát van videófelvétel erről, vagy?
3: Igen, a csapatok nyilatkozták is, hogy a felvételről lettek videók, szóval lettek videófelvételek készítve, és ugye ezeket mind beküldik majd az MLS-nek, ami ugye tisztázza őket. Nem tudom, hogy felvették, mind a 39 gólt, egy fogalom sincs, hogy...
0: Csak felvették.
3: Hát igen, ugye itt az volt, hogy 2026-ban már ilyen régió szinteken sem lehet elmismásolni eredményeket, mert azért, tehát, hogy a mi közönségünk, tehát nagyon-nagyon beteg, utána jár mindennek. Hát ezt nekünk szerintem, hogy 350-en küldték be ezt a mérkőzés, és ugye nem tudunk tovább lépni, ki kell raktuk, ugye nyilván mi is úgy posztoltuk ki, hogy mi nem vádolunk senkit, csak ugye ez nagyon-nagyon fura. Tehát, hogy nem tudunk elő mellette. Csak utána néztem, hogy még annó volt egy Afrikában egy osztályozó meccs, ahol 92-0-ra kellett nyerni egy csapatnak, és sikerült is neki. Egy nagy pályán történnek. Képzeljétek el, hogy ezt annyira nem akartuk elhinni, hogy mi ezt lementünk egy focipályára 10-en, és lemodelleztük az egészet, és 90 perc alatt tudtunk 98 gólt rúgni. Tehát, hogy tudod, lerakod a középkörbe, elindulsz, berúgod, fogod a labdát, visszafutsz, megint középkezés, és meg lehet csinálni amúgy, csak ez nagyon-nagyon feltűnő.
0: Igen, jogos, tehát 92 gólt rúgni 90 perc alatt, úgy, hogy azért azt a labdát oda is kell, hát mondjam, a pálya nagy.
1: És az idő megy.
0: És az idő megy, igen.
1: Nem állítják meg az órát.
3: Játékosokat, a védőket, igen.
1: Egyébként mindent lemodelleztek, amit kaptok? Infot.
3: Most azt, hogy a szurkolók, a bírók anyjában mit csinálnak, azt nem, de általában hogy minden mást, igen.
1: Gyakorlatilag benne még az merült fel, hogy az MLS valóban egyébként mit tud ezzel tenni, és most így egy picit komolyra fordítva, hogy ez kivizsgálja, és akkor törli az eredményt, vagy azt mondja, hogy nem küldi a három labdát, csak kettőt?
3: Szerintem itt nagyon nem fog semmi sem történni, ez egész úgy kapott ugye egy óriási hype-ot. Nem tudom, se az orvosi igazolást be tudják mutatni, hogy gyerekek betegek voltak, vagy nem tudom pontosan, mi fog itt történni, de szerintem ebből nem lesz semmi, ugyanúgy megmarad a végeredmény, ugye Kecskevé meg fogja nyerni a bajnokságot, mondod meg, nem tudom, igyekezzen a következő évben 73-ot rúgni egy másik csapat, mert ez a kódjönet
0: minden. De most érj, azt mondta, hogy 90 perc alatt 92 gólt rúgtak az afrikai bárhol. Hát itt meg az, te mondtad, itt 40 perc alatt 39-et.
3: De azt ugye mondtam, hogy itt állóra van.
0: Jaj, tehát, állóra van, bocsánat.
3: Egyet berúsz, megáll az idős közgyetkezdése, meg érkező. Szóval ez simán, simán jöhet.
0: Ja, simán jöhet,
1: de kerek egy háza meg 43-at rúgott. 40 igen, perc
0: egy,
1: alatt.
0: Így, sőt, egy ellengolt is kaptad.
1: 2024-ben, igen.
3: Hát, kiskó, megy a futszál hazája, megkálja. Tehát, hogy...
1: de hát akkor viszont futszál világbajnokságot kéne nyernünk, nem?
3: Igen, kerek egyházán.
0: Azt hiszem, hogy nagyjából mindent tudunk a futszáról. Egy információ még a hallgatóktól. 0,4-0,6 bár egy futszál négyes labdában. Másik azt mondja 0,5-0,7 bár.
1: Én meg 0,6-0,9-et találtam, jó?
0: Na jó. Na? Döntjük ennyit erről. El. Hát Levente, nagyon köszönjük. Én is azt gondolom, hogy ez inkább mulatságos és szórakoztató ez az eredmény, sem mint hogy gyanús, de érdemes volt erről beszélni. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Köszi Szabó Levente, Zsolt, a Troll Foci alapítója. Szia.
1: Azt a mindenit, 350-en küldték be ezt az információt, nem? Tehát, hogy így azért a magyar sport meg van figyelve. Tehát, hogy egy valahova ne kerüljünk föl a Troll Focira.
2: Pár nézőt azért meglepett ez a történet, igen. Hát persze.
1: Hát de mindenki úgy gondolta az elején, nem?
0: Álló óra van akkor is. Hát hogy lehet 39-et bevarni 40 perc alatt?
1: Úgy, hogy állnak.
2: Az nagyon melós. Ott még a kapusnak is rugni kell, figyelj.
1: Meg az ellenfél akkor nem mozog. Tehát egy cselés már ott vagy a kapu előtt.
0: Vagy a kézilabdával is. Nem, igaz, ott is álló óra, ott is, ott hányszor van 20 perc?
1: Ott 2x30 van.
0: 2x30 perc van. És ott szoktak ilyen eredmények lenni, ilyen 20 fölötti gólok.
1: Na jó, de az kézzel játsszák. Egyszerűbb, mint lábbal. Erről nagy vitáim voltak régen a rádióban, hogy...
0: Igen?
1: Hogy
0: na, mesélj.
1: Nem mennék bele, de én nem értettem, hogy van az, hogy tényleg ilyen 50-0-ra vagy 2-re tudnak nyerni, és annak mi értelme van, meg hogy tudnak ennyi gólt dobni, és nyilván elmondják, hogy ugye a kezed az ügyes, a lábad az ügyetlen, tehát azért van a lábos játékokban kevesebb gól, mint a kézzel dobottba, ugye ott a kosárlabda, és nézzétek meg, 102 pont. Például egy mérkőzés. Hogy a kezed az ügyesebb.
0: Jó, de hát egy dobás az vagy kettőt, vagy hármat ér a kosárban.
1: Oké, akkor a Bayern München PSG meccset összeadott 9, ha az beszorzott 3, akkor se annyi. Pont, mint egy kosárlabdában. Érted? A kezed ügyesebb. Többet ez tudsz.
0: Nem mindegy, hogy hány játékos van a pályán. Tehát, hogy a kosárlabda pályán olyan tolongás van. Tehát én ott
1: milyen
0: is szednék
1: tolongás? Egy... Alig vannak.
0: Hát én leszednék egy párat, tehát állna egymás hegyén hátán van.
2: Egymás hátán veszik fel a gyűrűjéke, persze.
1: De azért látom, mert ők nagyok, magasak, nagy az darabok.
2: Persze úgy zsákolnak, egymás nyakába ugranak, persze.
0: Na jó van. Gyerekek, kérdezzük már meg a hallgatókat arról, hogy volt-e nektek olyan sportesemény, aminek a végeredménye az nagyon gyanús volt. Tehát az nagyon bűzlött. És a mai napig nem tudod pontosan, mi történt. Valamilyen sportesemény, lehet ez box, lehet autóverseny, foci, minden érdekel.
2: A box, hát Mike Tyson, Jake Paul meccs, ugye, amiről még mi is
0: egyértelmű,
2: beszéltünk.
0: Egyértelmű. Például. Igen, de voltak régebbi box meccsek is, tehát komolyabb box meccsek, tét meccsek, ahol ugye Roberto Duran, nekem ugye a kedvenc meccse, a No Mas, aki ismeri a boxot, azt tudja, miről beszélek. Szóval, de biztos, hogy van egy csomó más. De mondom, autóversenyben is lehet. Neked van ilyen? Bármi, ami emlékezetes, és ott valami nem tetszett? Nem stimmelt?
1: Hát mondjuk, amikor ugye Verstappen és Hamilton között a világbajnoki cím az utolsó kanyarban dőlt el, és ott kíváncsi lennék egyébként, hogy
0: mi történt.
1: Hogy mi történt.
0: Aha. Jó, ha van ilyen, ami nagyon gyanús volt sportesemény, és az emlékedben maradt, azt ír le nekünk, 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Szombaton választ kormányfőt a parlament, ismét razziázik a rendőrség, nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter, a kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket, az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés táncos bulival zárják a napot. Újabb országos razzia indult a héten, a teherautó és buszvezetőket ellenőrzi kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik majd egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását is. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszabályosan

0: környékén is, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. Nem jobb a helyzet az M4-es autóúton Monor térségében és az M6-os autópályán Érd közelében sem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, van egy jó pár gyanús sportesemény. Mondom itt rögtön nektek. Nézzük csak, 70-es években Volán-Honvéd meccs, utolsó forduló. Ahhoz, hogy a Honvéd nyerjen, 7 góllal kellett nyerni. Annyit rúgott. Ahhoz, hogy Détári gólkirály legyen, 4-et kellett volna rúgnia. 4-et rúgott. Véletlen. Így írja valaki.
2: Ja, de figyelj.
1: Ez benne maradt. 70-es évek.
2: Ezek a kitűzött célok, és sikerült teljesíteni. Hát ez van.
3: De az utolsó van fordulóban? Ilyen. Csak?
2: Hát, akkor kapcsoltak rá. Van ilyen.
1: Van két közlekedésünk gyorsan. M0-ás, keleti szektor, csömöri lehajtó előtt 4-es karamból.
3: Köszönöm szépen.
1: Csabi Alonso írta azt nekünk, és 5 km dugó az M3-ason Budapest felé a 60-i lehajtó után.
3: Igen, ott is egy sérült jármű okoz fennakadást, én azt olvasom.
1: Jó. Na, megyünk tovább. Az argentin VB-n az argentinoknak 6 góllal kellett győznie Peru ellen, hogy tovább jussanak. A végeredmény 6-0 lett Argentina javára. Ez is furcsa eredmény, üzeni Barna gitáros. Sziasztok, Bács-Kiskun, szintén Bács-Kiskun megye, 2-es ifi meccs valamikor a 2010-es években. Hajós, Kacsmár, 21-0. Nem volt bunda, simán bénák voltunk. Igazán kellemetlen volt ilyenkor kacsmári ifistának lenni. Üdv, egy akkori kacsmári ifista. Igen, szóval azért mondom, hogy ne legyen minden bunda, ami gyanús, mert nem az. Tehát itt van a kacsmári fiú, azért tényleg kikaptak 21-0-ra. Bénák voltak.
2: A bunda is volt, ő nem tudott róla. Kikerülték.
1: Igen. Sziasztok, kézilabdában 2009-ben az NB1/B ifjúsági gólkirályi címemhez 30 gól kellett, úgy lett meg, hogy a 30-ból az egyiket úgy fejeltem. Senki nem akarta elhinni, aki csak aki ott volt. Oké? Az utolsó EB-n a portugálok kikaptak Georgiától, hogy ne a magyarok jussanak tovább. Elég gyanús volt az utolsó fordulóban. Üdv, HG, a vízügyes.
2: Ez lehetett a cél, ott megbeszéltek a Ronaldóik az öltözőből, hogy csak a magyarokat, ne?
3: Meg szerinted Ronaldót érdekli a magyar labdarúgás? Meg a magyar válogatás?
1: Lehet, hogy a Hajdú B sugalta ezt, nem? És akkor ilyenkor a tévénéző meg beszopja.
2: Hát a portugáloknak éppen elég volt már a pontjuk ahhoz, hogy ne erőltessék meg magukat, mert úgyis tovább mentek, és vigyáztak magukra inkább.
1: Én is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a portugál edző átkopog még a meccs előtt a georgiai izébe.

0: hogy figyul mind a kettőnknek, az a, jó, akkor rúgjatok egyet, vagy kettőt, vagy a georgiai megy át, hogy figyul Cristiano. Tehát, hogy ez annyira nem látom életszerűnek azért, hogy a hú de veszélyes magyarokat. Érted?
1: Figyeljetek, georgiaiak, egyikünknek se lesz jó, aki jutnak a magyarok. Szerintem oldjuk ezt meg így.
0: Na, szóval, de én is emlékszem, hogy ezt sugalták ott a meccs közvetítéskor.
2: Hát jó, mert nyilván ugye a portugál válogatott a gyakorlatilag világbajnoki címér megy most idén, és hogy van az, hogy egy ilyen csapat megveri, de hát látod így, bármi lehet a labdarúgásban, most miért gondoljuk azt? És tényleg itt inkább az, hogy mert mi magyarok. Hát kire lennénk veszélyesek, ha kijutottunk volna a VB-re? Most teljesen őszintén, ja, nem
0: senki,
2: bántva.
0: Az EB-n sem voltunk veszélyesek.
2: Oké, de akkor kérdés.
1: Ha kijutunk az EB-re, még a VB-re se lettünk volna veszélyesek nagyjából.
0: Ja. Jó reggelt, Darius Mihálcsevszki veressége volt ilyen pontozással. Egy világbajnokot nem lehet megverni, főleg úgy, hogy csépelte végig Darius az ellenfelét. Üzeni Gattó Bed Herzfeldből. Nem emlékszem erre a meccsre. De nem emlékszem, Darius, hát a fene tudja.
2: Jó, de szerintem a boxban a pontozásos résznél azért szerintem nagyon nehéz megállapítani.
1: Annyira,
2: nem?
1: Sokszor tehát, én szubjektívnek
2: én,
1: érzem.
2: Igen, én is érzem azt, hogy ez ilyen exakt, mint mondjuk nálunk, hogy kicsap be hamarabb a vízbe.
0: Mármint, hogy kinél?
2: A boxnál.
0: Ja, tehát, boxnál,
2: hogy azért ott a pontozás szerintem.
0: Hát a pontozás, igen, és ebben igaza van, hogy nyilvánvalóan egy regnáló világbajnokot nagyon, nagyon szubjektív a box bíráskodás is. És nyilván most boxbírók azt mondják, hogy hú de nem, de erre azt válaszolnám, hogy hú de, hiszen hogyha hárman vagytok, és három különböző pontot osztottok, akkor az szubjektív, és nem exakt. De a tendencia az valós. És egy regnáló világbajnoktól elvenni az övet pontozással, főleg ha nagyon szoros, én is azt gondolom, hogy ezt nem.
1: De ott mindig ezt szokták is mondani, nem? Hogy a világbajnok felé húznak olyan szempontból, hogy azért nagyon meg kell őt verni ahhoz, hogy elvegyék tőle az
0: igen, övet. Igen. Jó, ennyit erről, jövünk vissza egy Hungary Machine-nal. Meg van... Valamit tudunk Hungary Machine-ról?
1: Hungary Machine a szokásos formájában fog menni.
0: Jó, ezt akartam
1: így van,
0: tudni.
1: Így van. Bögre, zacsi, ezek, amiket szoktunk adni.
0: Jó, oké. Akkor hívjatok most a Gyuri, mielőtt fölkapodja a telefon. 0620 22 22 122. Ne csak hallgass!

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 38 elmúlt 3 perccel. Na, üzenik, hogy Détári Lajos 1984 és 94 között focizott, nem a 70-es években. Hát, igen, ez igaz lehet. Az egyik SMS-re. Azt mondja, fú, bocsi, a világ szégyene volt, mikor Evander Holyfieldet vesztesnek hozták ki a colos Valujev ellen. 45 évesen leiskolázta azt a szerencsétlent, így megalázni a világ legtechnikásabb boxolóját gyalázat volt, puszi Frenki papa. Nem emlékszem erre a meccsre, de azt tudom, hogy Valujev milyen volt. Valujev az egy ilyen kétméteres, olyan, mint egy ilyen óriás Shrek, csak nem zöld.
2: Aha.
1: És jött orosz, és semmi, csak jönni tudott, és csépelni. De kiüthetetlen, érted, mert egy ilyen, én nem tudom,
3: nem kiszülte őt.
1: Nem tudom, igen. Na és hát Holyfield meg tudjuk, hogy zseniális volt. Én nem emlékszem a meccsre, de el tudom képzelni. Sziasztok, más is írja, 78-as Argentinában rendezett foci VB-n Argentinának 6-0-ra kellett nyernie, és nyert. Aztán közlekedési M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcsi pihenőhelynél baleset, 5 km torlódás, Zsoló. Szerintem ez az, amit írtak a 60 lehajtótól?
3: Elképzelhető, de nekem már az M5-ösön 10 kilométeres a dugó. Tehát az
1: jó, és kérlek, ne pihenőhelyeket írjatok, kilométereket. Azért, hogy más is értse azt, amit ti mondtok, mert csak a kamionosok tudják a pihenőhelyeket többnyire. Normál turisták nem tudják a pihenőhelyeket.
3: Így van.
1: Cristiano Ronaldo 2016 óta ki van ránk? A 3-3 miatt. Ott a reakciója is egyértelmű volt. A mostani VB-selejtezőn is kikaptak otthon az írektől. Az se nekünk segített.
3: Jó, azért
2: akkor sikeresen keresztbe tesz nekünk azóta Cristiano. A fene vigye el.
1: Cristiano egy magyar gyűlölő.
2: Igen.
3: Ahogy meghallja, hogy Magyarország, vagy Gulyás, azonnal.
2: Én már megbántam, hogy felhúztuk akkor.
1: Istenem. De hogy ilyenek élnek az emberekben.
3: De hogy nem is értem. Azt se tudja, hol vagyunk a földön szerintem. Tehát néha erre jár, de különben semmi.
1: Na jól van, a játékosunk Nándi. Szia Nándi, jó reggelt!
4: Nagy halleluja, jó reggelt nektek!
1: Halleluja, szia Nándikám, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, minden rendben, főleg, hogy veletek játszatok, így meg aztán primán.
1: Köszönjük szépen. Nándi, és merről, honnan telefonálsz?
4: Székesfehérvárra telefonálok.
1: És mivel foglalkozol, Nándi?
4: Én raktáros vagyok egy cégnél.
1: Ez mit jelent? Ez mindig hallom, hogy raktáros, de hát ott a raktár, ott vagy te, mi a közöttök egymáshoz?
4: A közünk az egymáshoz, hogy egy termelő cégnél dolgozom, a mi cégünk konténereket gyárt, és itt a termeléshez, illetve az ehhez kapcsolódó ki- és beszállításokhoz, hát itt dorgoncázók, könyvelek, minden egyben.
1: Aha. Értem, tehát jönnek a konténerek, és akkor igen, azokat te rendezed, attól függ, hogy éppen igen, mi megy igen, ki, igen, mi marad benn, stb.
4: Igen.
1: Na jó,
4: igen.
1: Akkor értem. Oké, kezdjük el, Nándi, egy dal címet mondjál majd, Léci, vagy egy előadót.
4: Oké.
1: És íme a Google fordítás, figyelj.
5: Láss az ég felé. No. Elképzelhető, hogy még észleled éppen, ahogyan a vasmadara megy felhőn repül.
1: Vasmadarad.
5: Láss az ég felé. Sose voltam magányos én sem, egy távoli tájegységen várnak rám.
1: Ez már kamu. Hazaérek ma éjjel már. Hát ez a Google sose fordítja, ez az kamu.
2: Ez a tudományos verzióra állított.
1: Szerintem itt az Ati egy szinonima szótárt fellapozott, és felmondotta a Google-dal így.
3: Ez az ingyenes fordító volt.
1: Szörnyű. Meg akarod fejteni, vagy adjuk ingyen az ajándékot?
4: Nem kell, azért megfejtem, hogy tiszta legyen a dolog. Horváth Charlie, nézd az ég felé.

0: egészet lejátszuk?
1: Na, ti imádja ezt a dalt.
2: Az a érek ma éjszaka már.
1: Örüljek, hogy nem fordítottál az egész albumot egyre.
0: Na most ránéztem, mert ez 38 másodperc volt.
1: Ja, annyira szereti ezt a refrént az Attila, akkor mindig könnyezik.
0: Na jól van, akkor megvagyunk, Nándi, lesz egy bocsizacsid, és benne ugye egy bögre, meg egy baseball sapka.
3: Nagyon szépen köszönöm nektek.
0: Mi is neked. Hát akkor jó munkát, és Annett majd keres a címedért.
3: Köszönöm szépen, további szép napot, jó műsorszórást.
0: Köszi szépen, szia. Ja. Szórjuk, szia, szia. Na, Mihálcsevszkivel kapcsolatban, Mihálcsevszki González pontozásos vereség azért volt necces, mert Darius megelőzte volna Rocky Marciánót, aki 50-0-ás győzelmi mérlege volt akkor. Tehát, hogy itt volt ez. Gondolom, akkor a németeknél volt valamilyen ilyen... Oké. Mésző Kálmán üzeni valaki, Mésző Kálmán mesélte, volt egy Fradi Vasas meccs, és meg volt beszélve, hogy döntetlen legyen. Nagyon nehéz volt megoldani a 3-3-at úgy, hogy a közönség a Népstadionban ne vegye észre. Ez nem tudom, én ezt nem tudom. Lehet, hogy mesélt ilyet, nem tudom. Furcsa, de hogy volt ilyen régen?
4: Régen? Hát, szerintem sokkal több ilyen volt.
0: Szerintem ma van.
4: Is.
0: Az NB1-ben?
4: Azt nem tudom, hogy hol van, meg hol nincsen, vagy melyik...
0: Mi a sportban van, azt értem, de...
4: Én szerintem biztos, hogy sok minden olyan dolog van, amiről nem tudunk. Mert hogy nagyon sok pénz folyik át mindenen. Ugye ott van a szerencsejáték, ott vannak a...
0: És
4: ugye, így van, és azért nagyon sok ember akar ezen nyerészkedni. Ott vannak az végeredmények, a gólok, és ezek mind bevétel. Ugye nem 3000 euró, hanem 3 millió eurókat kapnak ugye itt a nagy csapatok. Szóval biztos, hogy kell valamit csinálni ahhoz, hogy... Hogy történjen valami.
0: Kell valamit csinálni ahhoz, hogy történjen valami.
4: Nem akarok úgy belemenni, hogy gyanúsítsak bárkit, hogy bíróságra kelljen járnom.
1: Lassan már az UFO jelenségek köré járunk.
4: Jól van, Gyuri, jó reggelt.
0: Jó, gyerekek, jövünk vissza, és ez valami érdekes lesz, higgyétek el, nem futball a téma, de két futballista, ha lehet így fogalmazni, vitája vezetett ehhez. Az egyik Cristiano Ronaldo, a másik Erling Haaland, vagy Haaland. És táplálkozásról lesz szó. Képzeljétek el, hogy Ronaldo egyik ex-szakácsa, még a Manchesternél volt a szakácsa, elmesélte, hogy Ronaldo mit fogyaszt. Mi a reggelije, ebédje, vacsorája. És egy baromi érdekeset mondott, hogy Cristiano semmiképpen semmi féle módon nem fogyaszt tejet.
1: Mert hogy azt mondja, hogy a tej felnőttek számára nem való, hiszen azt a csecsemők fogyasztják minden állatnál, minden fajnál, és hogy semmi közünk utána ehhez később.
0: Gyakorlatilag az állatvilágból példálózott Cristiano, azt mondta, hogy egyrészt nincs olyan állat, amely a másik állat tejét inná. Ugye? Mi emberek ilyenek vagyunk.
1: És ebben is igaza van.
0: Nincs olyan állat, amely a borjú vagy a csecsemőkornál tovább szopna tejet.
4: Ebben is igaza volt.
0: Ebben is igaza van. Tehát biztos, hogy a természet nem véletlenül találta ki így, ezért a tej egészségtelen. Ez Cristiano álláspontja.
4: Igen. És ha így nézzük, és ezt, ahogy levezetted, akár lehetne is igaza.
1: De másik oldalon meg ott van, amit mindig hallunk, erő, izom, tejet iszom, meg ez az erőegészség, meg mindenféle szlogen van rá, mert hát mi mellenéztünk abba, mi emberek, hogy mi van a tejben, és hát hogy azok nekünk hasznosak.
0: Csak hát ugye a WHO többször tévedett, mint Cristiano Ronaldo. Tehát, ugye a hát, történelem során.
1: Ha a fociban, akkor biztos.
0: nem tudom. Aztán várjál, ott van a másik nagy futballista, szintén nagy atléta, lehet így fogalmazni. Erling Haaland, ő a Manchester City játékosa, és ő például van egy YouTube csatornája, baromi szimpatikus a srác egyébként. Ő ott mutatja is, hogy ő szinte minden reggel elmegy egy közeli farmhoz, és ő nyers tejet vásárol üvegben, és ő egész nap azt iszza. Ő imádja a nyers tejet.
1: És világklasszis focista, jó formában van, tehát nem lehet azt mondani, hogy őt úgy néz ki, mintha hátrát adna a tej.
0: És ezért a tej lesz a központi témánk, és tudjátok, hogy ilyenkor dr. Tóth Tamás obezitológust hívjuk majd segítségül. Egyszerűen azért, mert szerintem annyi hit és tévhit van a tejjel kapcsolatban, illetve a tejtermékekkel kapcsolatban. Tehát az, hogy már tényleg a kisujját eltartó lady azt mondja, hogy jó, csak zabtejet iszik, abból kérek kapucsinót, egy melanzsot, egy zabtejes melanzsot. Szóval, hogy idáig fajult ez a dolog, és hogy ez most a Ronaldo-féle tévhit miatt van-e? Vagy tényleg szerencsétlen eltartott kisújú lédi pukizik-e orba-szájba, hogyha tehén tejet iszik? Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Vannak laktózérzékenyek, és vannak tejfehérje érzékenyek. Ezt én értem. De ezen kívül a tejjel gond van, a tehén tejjel? Évi, szerinted?
4: Egyébként szerintem van gond vele. Én kíváncsi leszek.
0: Te nem iszol tehén tejet?
4: Én egyébként nem is, alapvetően nem iszom tejet. De eszek sajtot, sajtféléket, tejföld, de magát például a tejet, mint így nem iszom.
1: Ezzel akartam megbombázni minket, hogy hozol nekünk ilyen nyers tejet.
4: De nem azt mondtam, hogy én itt elkezdem inni.
0: Igen, de akkor itt ez a kérés is tisztázandó lesz dr. Tóth Tamással. A tej termékek. Tehát ha a tejről van egy álláspont, oké. Okay. De mi van a kamemberrel, mi van a mozzarellával, mi van a parmezánnal, mi van a joghurttal, a kaukázusi kefirrel, a túróval, a fene tudja. Aztán mi van olyan állatok tejével, ami nem tehén, kecske, bivaj, stb. Hát lesz miről beszélnünk, és esküszöm, hogy itt tényleg a merő kíváncsiság vezérel, mert fogalmam sincs, mi az igazság. Én fogyasztok tejet, nem tudom, hogy attól van-e bármim, tehát hogyha most mit tudom én például gázosodom, az a tejtől van-e, vagy valami tök mástól, fogalmam nincs, de nem foglalkozom vele.
1: De megy, aztán kész a maga útján.
0: Megy maga szóra. Maga útján, így van. Ezekkel a szavakkal búcsúzom ebből az órából, a következő órában találkozunk, és hívjuk dr. Tóth Tamást.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8.000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Kártedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Már megint a Premier Outlet bementek.
10: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
11: Fúss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Betonhofi, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
17: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
18: familypark.at.
19: Kenderesi Tamás búcsúzott az Exatlontól pénteken. 4 bajnok maradt talpon a 8 kihívóval szemben. De ma este nem csak a bázis luxusáért, hanem annak lehetőségéért is megküzdenek, hogy beszélhessenek a családtagjaikkal egy videóhívásban.
20: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
21: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
22: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
23: Hány óra?
24: Hajnal 2.
23: Me-
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte három gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
24: One. Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfagyasztott express hasáb burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
25: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
26: Skoda.
27: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Szombaton választ kormányfőt a parlament, előbb kezdődik az idei dínyes szezon, nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter, a kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket, az országgyűlési képviselők megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés táncos bulival zárják a napot. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dínyes szezon. A fólia sátorban termesztett dínyék várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben. Idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Ma van a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
30: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
29: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja, az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyósót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is száraz napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de több felé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Két baleset is történt az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kerekharasz térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú torlódás alakult ki. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében is. A 32-es kilométernél sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Közel 10 kilométeres a dugó. Két autó ütközött össze az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomban. Sávzárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódás lassan oszlik. Az M0-as felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. Tudtuk meg az Útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 11 perc van, jó reggel, szevasztok, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Évi. Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett is itt van, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, hát itt már a témánkra szellemeskednek, meg hozzáértenek, meg mindent a hallgatóink. Ez a teljes téma, elmondom rögtön, nem akarok elriasztani senkit, hogyha azt mondom Cristiano Ronaldo vagy Erling Haaland, nem foci a téma, ez biztos. Nekem amúgy nagyon nagy példaképen Cristiano Ronaldo, úgyhogy nem tudok focizni. Tehát nem abban, hanem abban, hogyha valami célt kitűzöl magad elé, akkor azt milyen következetesen kell követni és csinálni. Tehát egy ilyen téren ideális, nem? De te, mint sportoló, egyetértesz ezzel,
1: abszolút
0: nem?
1: Abszolút egyetértek, de nyilván lehetnék én is a példaképed.
0: Te is a példaképem lehetnél, csak...
1: Ne rossd el a témát!
0: Nem, egyébként nagyon-nagyon tisztellek, pontosan hasonló okokból.
1: Jó.
0: Tényleg, most mit jó? Most akkor hagyjam?
1: Menjünk tovább.
0: Jó, menjünk tovább.
2: Ez a vigasztaló duma is elég lesz akkor most.
0: Most,
2: nem tudsz többet, ennyi.
0: Akkor megyek tovább, jó. Tehát a lényeg az, és akkor itt váltok majd szét Ronaldótól, hogy ő 40 évesen bomba formában van.
2: Ugye érted volna be a vigasztaló szavakkal?
1: Ne haragudj, ez nehéz bombázó.
0: Igen, nehéz bombázó.
1: Ezt be tudnád vetni bárhol.
0: Szóval a lényeg az, hogy... ahogy ő kinéz, 41 évesen, tényleg mindenki felkapja a fejét, hogy bármit megtudhat arról, hogy mi az ő titka. És itt nyilvánvalóan edz, rendben van, de ott van a táplálkozás, és én nem tudom, hogy egyébként a Ronaldo, nézd, a kicsi lányot beszél magával. Nem beszél.
2: Most neked integetett.
0: Nekem integetett,
2: hogy
0: az élő műsoromban ne szólaljak meg. Mi volt ez a kézjel az Anettől?
2: Hogy ne beszélj bele az ő műsorában most.
1: A hírekben nem szerepel.
2: Don't touch kicsi lány, don't touch.
0: Jó, akkor tőled kérdezem, hogy jön be a Ronaldo teste?
1: Gyönyörű, álomszép, csodálatos.
0: De tényleg az,
1: kidolgozott, okay. Nagyon jó.
0: Na jó, Gyuri, te is úgy gondolod?
2: Hát én kénytelen vagyok nézegetni, mivel hogy egy ilyen papírból kivágott félpucér Ronaldot ugye kiraktál nálunk a szerkesztőségben a növények alá. Igen. Tehát hogy kénytelen vagyok, és látjuk, hogy tényleg egyszerűen hibátlan.
0: Rendben van, így van. Na, a lényeg az, hogy van itt ugye mindenféle fitness és egészségprogram, nagyon sok mindent kipróbált, krioterápiás kamrától kezdve, ugye ez a hideg, amiben fagyasztja magát, oxigénterápia, azt is tudjuk, hogy ő napi 5-ször alszik másfél órát, csak vizet iszik. Tehát, hogy ilyen dolgok. Képzeljétek el, arra is emlékeztek, amikor volt egy sajtótájékoztató, valamelyik nagy futballbajnokság, és a Coca-Cola volt a szponzor, ő félretolta a sajtótájékoztatón a kólás üveget, és azt mondta, hogy igyatok vizet, tehát, hogy ezzel ugye a Coca-Colát nagyjából kinyírta.
1: Igen.
0: Szóval képzeljétek el, hogy egy régi szakácsa, vagy hogy mondjam, elárulta, hogy mi Cristiano étkezési szokása. És most itt jön a lényeg, mert ezt mindenki tudni akarja. Nagyon egyszerű, ezt elmondom, reggeli avokádó tojás kávé, kávécukor nélkül. Ebéd, csirke és zöldség, mindenféle szénhidrátot csak is zöldségből visz be, nem eszik kenyeret, sem tésztát. És este hal és zöldség. Nagyjából ennyi is. Ami a legfontosabb, és most jön a témánk, az az, hogy a szakács szerint Ronaldo a következőket vallja a tejjel kapcsolatban. Ez most szinte Ronaldót idézzük, az, az ember az egyetlen élőlény, az ember az egyetlen élőlény, amelyik mások tejét issza. Egyetlen más állat sem iszik tejet 3 hónap után. A borjak 3 hónapos koruk után nem isznak tejet. Az állatok nem isszák meg más állatok tejét. A természetben nem létezik ilyen, csak az emberek isznak 30-40-50-60 évig. És véleményem szerint ez helytelen. Anyánktól szopunk, mint a kutyák, a farkasok, a tehenek és a szamarak. Ez normális. De csecsemőkor után már nem normális. Természetellenes. Cristiano szavai.
2: Érdekes megvilágítás ahhoz képest, amit a tejről eddig tudunk, meg ahogy ezt tényleg így használjuk a hétköznapokban emberek.
0: De van benne logika.
1: Abszolút, szerintem, hogyha ezt valaki végighallgatta, akkor teljesen felépített logikus gondolkodás volt.
0: Így van, sose láttál, mit tudom én, egy kutyát szamarat szopni. Ugye? Tehát, hogy...
1: Nem láttam egyébként.
0: Na de felérni. Tehát, hogy...
1: Nem a mérettel van a gond. Nem kívánja a tejet.
0: Igen, mert ők ösztöngő. Mi meg a tehénét szopjuk.
1: Igen.
0: Igen. Akkor soha nem láttunk felnőtt tehenet szopni tejet.
1: Igen,
0: mert ő már füvet akar.
1: Meg vizet iszik.
2: Igen, de mi emberek ezen túlléptünk, mi belenéztünk abba, hogy mi van a tejbe, és rájöttünk, hogy ez nekünk jó tápanyag szempontjából. Tehát, hogy mi ezt felül tudtuk írni. Ezt
0: de gondolod, hogy ezért kezdtünk el tejet inni, mert belenéztünk, hogy milyen tápanyag van benne?
2: Érdekes kérdés, amit boncolgatsz, nem tudom, hogy így kezdődött-e.
0: Szerintem egyébként nem. Valami miatt elkezdtük fejni a tej. Én amúgy sem nyúltam volna. Én lennék az első paraszt, aki egy tehénnel él együtt. Én nem rángattam volna meg ezt a négy valamit.
2: De ha ketten éltek egy idő után, azért csak valamit kezdesz.
0: Nem, nem, nem. Pont Gyuri, ezt mondom, hogy nem. Nekem volt teknősöm, neki sem rángattam semmiét. Tehát, hogy rajtam múlt.
2: Gyere ide, Tini Ninja!
0: Szóval nem tudom, hogy miért. És egyre inkább kezdek...
2: Tini Ninja!
1: Hát ezért... a Tini Ninja teknőcöket is átértékel a most már.
0: Ezért kezdek egyre inkább egyetérteni Krisztiánóval. Holott én iszom tejet, teszem hozzá. Na de várjál, itt van a másik fotista, Erling Haaland. Ő azt mondja, hogy... egy pillanat, tehát igen, ő ugye Manchester City-nek a sztárja, ismeritek őt, ő például minden reggel van egy YouTube csatornája, én láttam, tök helyes, minden reggel azzal nyit, hogy elmegy egy közeli farmra, és ott nyers tejet vesz ilyen kis üvegekben. És ő egész nap azt hiszi, hogy a nyers tejet imádja, és abban hisz.
2: Hát ebben a pillanatban be is ugrott ez a régi szlogán, hogy az erő, izom, tejet iszom. Tehát, hogy na, valószínűleg ő ebben van, és neki bejön.
0: Ez az én gyerekkoromban tényleg ez volt a szlogán. Meg aztán voltak a, nem tudom, a 90-es vagy 2000-es években ez a tejbajuszos reklámot. Mindenféle modellek, ilyen tejbajusszal voltak óriás plakátok, nem emlékeztek?
2: De rémlik valami, aha.
0: És ugye mit tudunk, mi van a tejben? Ásványi anyagok, fehérje, kalcium, a csontoknak milyen jó.
1: Igen.
0: Így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan most nem a laktózérzékenyekre és a tejfehérje érzékenyekre gondolunk, hanem amúgy ezzel a tej dologgal ki hogy áll. Egészséges vagy egészségtelen, ezt most teljesen tegyük tisztába. Ki iszik tejet itt ebben a csapatban?
2: Kávéhoz egy-egy kortyot.
0: Csak is a kávéhoz. Igen. Anett?
3: Én nagy tejivó vagyok. Én naponta több pohárral meg tudok.
0: Tehát rendesen pohár tejet meg
3: iszom,
0: ahogy régen még gyerekkorunkban.
3: Így van, pont.
0: Én néha egy-egy kakaót megiszom, ha másnapos vagyok. Valami miatt imádom.
2: Hát a hideg kakaó az egyetemista korunk óta az klasszik.
1: De tejből készített, hogy teljes kakaót, persze. Vagy az acskos
0: kakaó? De, Nesquik és kakaó. Mm-hmm. Oh,
2: de ugyanakkor ott vannak a sajtok, abból viszont rengeteget eszünk. Tehát pontosan. Abból én is folyamatosan napi szinten.
0: Na gyerekek, ezért kell, hogy beszéljünk dr. Tóth Tamással. Itt van velünk a vonalban. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, látod, hogy ez egy komoly vita. Egyébként itt valaki azt írja, hogy Haaland, aki ugye a nagy nyerstejívó, nem keveset pukizik. Ezt Rüdiger nyilatkozta egy Real Madrid Manchester City meccs alatt. Rajta volt, mint a mágnes Rüdiger, hiszek neki. Szóval, gondolom, hogy nem csodálkozom, hogy most hozzád fordulunk ezzel a kérdéssel. Itt van ez az egyszerű focista logika a Ronaldóé, miszerint más állat nem szopja más állat tejét, vagy max. 3 hónapos korig szopjuk az anya tejét, mert a természet így rendelte el. Ehhez képest mi emberek más állat tejét is szopjuk egészen 60 éves korunkig. Tehát ez 3 olyan állítás Ronaldótól, amivel nem tudunk vitatkozni.
4: Én tudok.
0: Na.
4: Vitatkozhatok, gálom, megengedett.
0: Persze.
4: Hát figyelj, most ilyen logika alapján más állatok azok például nem főznek. Tehát minek főzünk? Tehát a hónaptól kezdve ne főzünk, mert a zsiráf az nem főz. Evolúció szempontból, meg ismeretelméleti szempontból ez egy tévút. Hogy azért, mert más nem csinálja. Tehát például a tigris nem eszik ribizit, mi meg eszünk ribizit.
0: Jó, de az a baj, hogy most mind a két dologgal elgondolkodtattál.
4: Na, a Gábor egyébként hagyj egyezzem meg, szóval korunkra való tekintettel, az nem a 90-es, a 2000-es években volt az a tejbajusz, hanem a 70-es években, Gábor.
0: Nem, az a te, az neked, amikor Pataki Ágit látta tejbajusszal, vagy az, de az is lehet, hogy ez egy Fabulon naptej volt az orrán.
4: Úristen.
0: Én egy nemzetközi tejbajusz reklámról beszélek, ami tényleg mostanság volt egy pár évtizeddel ezelőtt. Okay. Na mindegy, igen.
4: Ez a szerencsétlen tejet, ezt rángatják, és ez egyébként történelmet döntött el, meg már minden oldalról megközelítették. A tatárjárása azt mondták, hogy azért nem tudtak a tatárok tovább jönni Európába, mert hogy ugye nem emésztették a tejet, hús meg már nem volt annyi, és egyszerűen nem tudtak rendesen táplálkozni, szóval a tej az most mondjuk azt, hogy egy nagy harcok közepette maradt fönn, Szerintem végtelenül egyszerű, szóval én a Ronaldo logikáját azt úgy elvetném, hogy azért már a borjú, meg a nem tudom, meg a farkas, meg ilyesmi. Én azt mondom, hogy és tényleg evolúciós alapon úgy hozta az élet, hogy vannak populációk, akik tudják emészteni rendesen a tejet, és vannak, akik nem. Például Ázsiában nagyon ritka. Ők nagyon kevés tejfek, tejfek, tisztak, nem tudják rendesen megemészteni. És ez tök egyszerű. Van, aki pukizik tőle, van, akinek hasvenése van. Egyébként az a pukizás az előbb, az egy elég feltűnő tünet arra, hogy nem valamelyik részét emészett tejnek. És aki tudja emészteni, az általában szokta inni, és észre is vesz, hogy tudja. Aki meg nem, az meg ne igya. És nagyjából így néz ki a világ. Egyébként a tejjel kapcsolatban van egy nagy tévhit, hadd ragadjam már meg a soha visszarendtérőt. Van ugye a laktóz, az mindenki tudja. Mindenki laktóz intoleranciáról beszél, és ha valaki laktózmentes tejet iszik, az már mindent megtett. A baj az, hogy jó ideje nem a laktóz a nagy probléma, hanem a tejnek a fehérjéi a nagy problémák, azok okozzák a bajt, és azok lényegesen alaptomosabbak, tehát az előző pukizás, pufadás, hasmenés, nem tudom micsoda, az nem olyan feltűnő, és akkor visszakanyarodnék, vagy odakanyarodnék a saját szakterületemhez, lehet, hogy nem csinál semmi, de iszonyatos a hízlab. Tehát ha valaki nem vészik a kazeint, vagy a tejnek a fő fehérjéje, vagy van benne egy rakat ilyen kisebb fehérje, azok nem is mondom a nevét, mert csúnyák. Ha valaki nem emészi azokat, akkor úgy kezd el hízni, és úgy rakja magára a kilókat, hogy nem korrelál az életmódjával, nem korrelál a mozgásával, egyszerűen csak provokálja az immunrendszerét ez a fehérje alakul, és ez egyre gyakoribb, olyannyira, hogy szerintem megelőzte a laktózt.
0: És ez azt jelenti, hogy ha most valaki attól tart, hogy azért nem iszik tehén tejet, mert nem tudom milyen magas a zsír százaléka, ugye szokott 1,5-ös, 2,8-as, stb., akkor nem is a zsír százalékon múlik sokszor az, hogy hízik a tejtől?
4: De az is nem. A tej zsír egyébként az most vegyük úgy, hogy valaki átlagosan egy ember normál körülmények között pár deci tejet iszik meg egy nap. A nem zsíros tejek, tehát másfél százalékosaknak mondjuk ilyen 40 kalória, 45 kalória a kalóriatartalma per deci, a nagyoknak meg 60, tehát mondjuk azt, hogy ilyen 1,3-1,5-szörös. Ezen senkinek nem múlik az üdvössége. Tehát azt, hogy most 80 kalóriával többet iszik meg tejből egy nap, erre nem érdemes szerintem hagyatkozni, majd mozogja remek, sétáljon egyet. A zsíros tej az zömében az egyébként jobb, finomabb, krémesebb, jobban segít a vitaminokat felszívni, nem érdemes a kalóriatartalommal foglalkozni, meg a mi szempontunkból nem is érdekes, tehát amiről úgy beszélünk.
0: És akkor itt van ugye Erling Haaland, a Manchester City játékosa, és tényleg minden reggel elmegy a farmra, és nyers tejet vesz. Mi a helyzet a nyers tejjel? Az mennyiben csak a zsír százalékában különbözik attól, amit a boltban veszünk ilyen dobozos tejet, vagy másban is?
4: Azt gondolom, hogy azt azért pasztőrözik, tehát nem feltétlenül a tehénből jön ki direkt, de mondjuk én nagy tejrajongó voltam, sajnos most már nem engedhetem meg magamnak, mert pont a kazainnál bajom van, de én Nyugat-Európában sok olyan tejfarmon voltak tehenészetben, ahol pasztőrözése kell a tejet, mert annyira jó körülmények között tartják. Az mondjuk azért egy teljes tejnek, mert abban minden benne van. Tehát most semmit nem szűrtek ki, tele van az összes fehérje, a zsír, minden, mindenféle vetülete. Ha megbízhatók lennék a tehenészetek, én biztos, hogy nyers tejrajongó lennék.
0: Mi van a tejben egyébként? Most túl azon mondtad, hogy fehérje. Milyen tápanyagok vannak, ami miatt azt mondjuk, hogy jó az embernek?
4: Hát a fehérje az talán a legfőbb, mert iszonyatosan könnyen hasznosul a tejfehérje. Tehát ellentétben a természetben talált a többi fehérjével, van néhány még ilyen, de jellemzően nem ennyire könnyen hasznosulnak. Tehát ugye nekünk nem az az érdekes, hogy most megeszünk-e valamit vagy sem, hanem hogy eljut-e a májsejtünkig, az izomsejtünkig, és így tovább, és a tejfehérje borzasztó könnyen eljut, és borzasztó könnyen beépül, mert könnyű felszívni, könnyen bánik vele a szervezet, tehát nagyon jóféle fehérjék vannak benne. A zsírokba vele lehet kötni, így koleszterin, meg ilyen szempontból, de szerintem nem érdemes, nem megint csak azt mondom, hogy nem ifa a kutyálása, van egy rakat vitamin, az AD, EK vitaminok, szóval azok is jók, meg alapjában a folyadékot fogyasztunk, tehát a tej az egy jó kaja alapjában még, és az evolúció az úgy hozta, hogy néhány százezer évvel ezelőtt valaki, aztán nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy a tehén volt az első állat, amit háziasítottunk, de ezt bárki megszáfolhatja, de hogy ez azért régen velünk van, és azért adaptálódtunk hozzájuk. Akkor nem rángatjuk meg a nem tudom miért, de az...
0: Hát valahogy rájöttünk,
4: hogy... Valahogy, igen.
0: De mi a helyzet egyébként? Várjál, két dolog. Először a tejtermékek, tehát mindaz, amit elmondtál, hogyha valaki ilyen-olyan módon rosszul reagál a tehéntejre, akkor ő ugyanúgy nem is ehet már mozzarellát, parmezánt, joghurtot, semmit, tehát a túrót, a tejtermékeket úgy, ahogy van, el kell engednie?
4: Hát a valaki, és ez a kazein, ezt jegyezzétek meg a hallgatók is, hogy ez most az egyik legnagyobb baj a tejjel, hogy egy csomó ember nem észti, mert a laktózt azt nem észtük, ez egy laktáz hiány, egy enzim hiány, ami miatt nem észtik, és azzal most mondjuk azt, hogy az a kis baj van. A kazein az immunrendszer piszkálja. Tehát ott a pikkelysömörtől elkezdve a teher belsősi nehézségekig, meg meddőségig képzeljetek bele bármit.
0: Mi az a kazein? Az egy fehérje, vagy mi az?
4: A kazein az a legfőbb fehérje a tejnek, amikor veszel egy sajtót, egy trapista sajtót, az maga a kazein. Tehát azt szerintem. De komolyan, tehát a sajt az a sűrített kazein, meg egy kis tejzsír, és aki erre érzékeny, én nem azt mondom, hogy minden tejre, meg minden tejtermékre ugyanúgy, annak ez nem jár.
0: Mit érez az, aki a kazeinre érzékeny? Hogy jöhet rá?
4: Semmitől kezdve a kopaszodásig, depresszióig az egy széles a skála, mondom a gyakoriakat, amik szoktak lenni, nem véletlenül mondtam előbb, ez a teherbeesési nehézség, meg menstruációs zavar, az is gyakori az autoimmun pajzsmirigy, mindig bőrtünetek gyakori, a puffadás, hasmenés, tehát ilyen hasi diszkomfort jellegűek gyakoriak, és kapaszkodjanak meg a hangulatzavar, az is gyakori ezzel. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért vagyok depressziós, mert halkan köszönt a szomszéd, de alapjában véve lehet, hogy azért, mert sajtot teszek állandóan, vagy tejet. És most nehogy azt mondja, hogy minden hangulatzavaros azt mondja, hogy akkor letesszünk, mert ezen múlik, de van ilyen szünet.
0: Wow. Értem, és ők kiválthatják például kecske, vagy jó, vagy bivaj, nem tudom, sajttal?
4: Kecske, jó, meg a bivaj az lényegesen eltér, de van akinek kvázi a tehéntej magával rántja a kecskét is, meg a jót is, a legkevésbé a bivaj provokál, tehát a bivaj tejtermékek azok a legkevésbé provokatívak.
0: Hát, amit még nem láttam soha spárban, tehát, hogy...
4: Hát a mozzarella, a bivaj mozzarella van a spárban. Hát,
0: az a bivaj mozzarella, de abban, hogy ott csinálják egy jó eszpresszót, vagy kapucsino.
2: Facsargasd egy darabig, tesó.
0: Kapucsino. 4000 forintért, ugye? Ez óriási. És akkor te is, tehát például, hogyha meghívnálok egy pizzára, akkor te már nem ennél velem pizzát, mert rá van reszelve valami sajt, és itt a...
4: Hát a bivaj mozzarella van rajta, ugye szabály szerint, akkor minden tovább mennék, mert az bírom.
0: Az van szabály szerint, igen.
1: 10 000-ért.
0: 10 000-ért, igen. Na jó, szóval most, igen, az a baj, hogy most annyit tünetet felsorolt, de most az ember nyilvánvalóan nem fog elrohanni orvoshoz és csinál mindenféle vizsgálatokat. Tehát most elkezdi nézni. Hát de oké, de elkezdi. Jó, hát én rossz kedvű vagyok, egész nap mogorva vagyok és kopasz. Akkor biztos, hogy kazein érzékeny vagyok. Igen. Tehát, hogy ezt így nem tudja kideríteni. De amúgy meg nem pukizok és nem fosok. Tehát, hogy igen.
4: Egyszerű a világ. Azt kell csinálni, hogy akinek bármilyen halvány gyanú felmerül, az csinálja meg azt, hogy nem iszik, nem eszik két hétig semmilyen tejet, meg tejterméket, de nullát. Tehát se sajtot, se tejszínt, se kapucsinót, se tej, semmi. És egy szép szombati napon, mert ugye feltételezünk, hogy ha baj van, akkor ebből azért dzsihád lesz. Tehát erős pukizás, hasmenés és ilyen szociálisan nehéz napja lesz. Tehát időzíts a szombatra, és akkor tejet sajttal, és kefirt joghurttal, és tejfirt vajjal.
0: Kösz szépen.
4: És
0: akkor jó vasárnapot. És akkor jó vasárnapot.
4: És akkor jó vasárnapot, de legalább kibújik a szög a zsákból. Szó szerint, mondom, igen. Hogy ez ingyen van, és akkor utána érdemes. Nem biztos, hogy ez, meg nem feltétlenül ennyire egyszerű, de mondjuk 90% az esély, hogy akkor valami gebasz.
0: Ez legalább egy önteszt, így van. Jó, Hát Tamás, nagyon köszönjük, de szerintem ez most tényleg nagyon hasznos volt mindenki számára.
1: Nagyon.
0: Oké. Köszönjük szépen. Na, hát akkor szép napot, köszi szépen dr. Tóth Tamás. Szia, hello, hello.
2: Megint mennyi minden, amiről fogalmunk sem volt. Tényleg.
0: Ez hasznos volt. Ezt mondom.
1: Nagyon komoly.
0: Igen.
1: Most azon gondolkodom, hogy egyébként akkor, ha hangulatváltozás van valakinek itt a csapaton belül, akkor vonjuk meg reggelinél a sajtot. Mert igazából arról van most szó.
0: Igen, de hát lehet erőszakkal is persze, de ez lehet
1: nem, önként. Nem, hát nem adunk ennyi. Nem, ez hát nem
2: ki kell teszteni, hogy doktor Tóth is mondta, hogy mikor bújik ki a szög a zsákból. Az ki fog bújni.
1: Igen, hát ugye csapatom...
0: Két hétig semmi olyat ne fogyasz, amit tej.
2: És aztán úgy kibújik az a szög.
0: Ez, most már negyedre is érezzük, hogy mire célzol Gyuri. Nem kell.
1: Mondd el még egyszer.
2: Én imádtam a doktor szimbolikáját.
0: Igen. Na jó, gyerekek, nézem még, nagyon köszönöm, igen, aztán saját tapasztalat, annó erről még könyvet is írtak, hogy nullás vércsoportú embereknek nem jó a tejtermék, amúgy is nyákosít és gyulladást okoz, puffadás és gázosodás is ennek. Jó, hát én inkább orvostól, de ez egyébként tényleg nagyon-nagyon hasznos volt, tehát érdemes lehet ezt a tesztet megcsinálni mindenkinek. Egyszer-egyszer. Jó. Stíljátékot játszunk, azaz most jött el az ideje annak, hogy még az utolsó stíl akkumulátoros szerszámunkat valakinek odaadjuk, mert hogy egy ilyen szerszámnak lelassítjuk a hangját. És azt kell kitalálni. De nem biztos, hogy azt nyered azt a szerszámot, aminek a hangját kitaláltad.
2: Tuti biztos.
0: Így van. Két játékosra van szükségünk, és ezt most SMS-ben szedjük össze magunknak ezt a kettőt, egy fiút meg egy lányt, így jobban meg tudjuk különböztetni a hangokat, tehát írd le egyszerűen a keresztneved, SMS-ben 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
6: Egyre nagyobb az aszály idehaza, erdőtűz pusztít Csehországban, esőt mára sem ígérnek a meteorológusok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országszerte komoly aszályhelyzet alakult ki, a tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb terméskieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az azbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsók és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orván Zoltán szóvivőtől.
7: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes eresét kérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
6: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén, a növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtükkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A héten debütál az AI segítségével készült Molière darab a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton három évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérdezik.

0: szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de több felé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy autó és egy kis teherautó hajtotta egymásnak. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba. Pillanatok alatt 4-5 kilométeresre nőtt a torlódás. Két baleset is történt egyébként az M3-as autópályán Budapest felé, Kerekharaszt térségében a 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Több mint 6 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé, Inács térségében is. Ott is 10 kilométeres a dugó. Adta hírül az Útinform. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Mit hallasz a kertben?
1: És 39 lesz 5 perc múlva. Hát gyerekek, igen, itt betegség miatt, és ugye pénteken május 1-e volt, de betegség miatt csütörtökön nem tudtunk jönni. Így elmaradt egy játékunk a szériából, és ezt most pótolnánk be. És a játék egyszerű, ezt mindjárt el fogjuk újra mondani. A két versenyzőnk itt van a vonalban, az egyik a Zsófi. Szia Zsófi, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt Zsófi! Honnan telefonálsz?
2: Biatorvágyról.
1: Ó, és akkor ott van egy szép nagy telked, és minden a tiéd?
2: Hát itt élünk. Igen. És hát egy egész nagy házunk van, amihez van egy egész nagy, körülbelül 200 négyzetméteres kertünk van. És ott van fű, fa, bokor, virágok.
1: Olyan, mint a miénk. Teljesen olyan, mint a miénk. Igen, és ki ápolja egyébként? Ki törődik vele?
2: Hát inkább a férjem, de ő most dolgozik.
1: Én még ott de szereti csinálni, vagy ilyen hétvégi rambó, igen?
2: Nem, őt ez kikapcsolja, úgyhogy
1: abszolút. Őt ez abszolút kikapcsolja, jó. Zsófi, itt az ellenfeled, ő a Gergő. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Gergő, te honnan telefonálsz?
3: Hát én itt a M3-as vezetőn szöttyörgök.
1: Miért szöttyörögsz ott?
3: Későn keltem fel, aztán jövök dolgozni.
1: Aha, és hova, mi a célállomás?
3: Budára megyek, gipszkarton szerelünk.
1: Mit csinálunk?
4: Gipszkarton.
1: Ja, gipszkarton, értem. Oké, gipszkarton szerelünk, értelek. Mi a helyzet a kerttel? Van-e ilyen neked? Mi van benne?
3: Van benne kert, kis rendetlenség.
1: De az mit jelent, hogy totál káosz az egész, egy ilyen gazos semmi, egy...
3: Nem, igazából... Ott tartunk, hogy ugye építjük folyamatosan, és mindig van valami olyan rész, amit meg lehetne egy kicsit csinálni. De igyekszek egyébként, törekszek a szépre.
1: Jó, én azt elhiszem neked. Egyébként ilyen szép kertet akarsz, nyugisat kevés melóval, vagy legyen benne egy kis veteményes, egy kis gyümölcsfal, mindig legyen valamihez nyúlni.
3: Szeretném azt, hogy minél kevesebbet kelljen foglalkozni. És ahhoz képest jól nézzen ki.
1: Na, ugyanez vagyok én is. Na jó, ez nagyon jól jön, bármelyik őtök nyer egy akkumulátoros stíl kerti szerszám. A szabályok a következők. Lejátszunk egy hangot, ami egy lelassított akkumulátoros stíl kerti szerszámnak a hangja működés közben. És bármikor, amikor halljátok, rá lehet vágni azt, hogy mi ez, és ha eltaláljátok, akkor tiétek lesz a nyeremény, hogy mi az, majd később derül ki, oké?
2: Igen.
1: Rendben, oké. Zsófi és Gergő is felkészültetek, akkor mehet?
2: Igen.
1: Oké, tessék.
2: Lázbőrös.
3: Magas nyomású mosó?
1: Nem.
3: Ágdaráló?
1: Mit mondtál Zsófi? Vagy
3: nem.
1: Én
3: mondtam, hogy ágdaráló.
1: Nem.
2: Szegényíró?
1: Ez az! Ez az! Szegényíró! Figyeljetek, itt van a hang. Igen, azt lehetett hallani, hogy itt valamit aprít, és már majdnem akartam segíteni, nem annál puhábbat, mint az ág.
4: Igen.
1: De aztán Zsófi rávágta. Ez a szegényíró volt. Gergő, sajnálom, nem rajtunk fog múlni a kertet szépsége, viszont egy bocsizacsit kapsz bögrével, meg sapkával, oké?
3: Köszi szépen.
1: Mi is, köszi. Szia, Gergő. Szia.
3: Hello.
1: Szia, szia. Hívunk majd, aztán Zsófi. Hát neked íme itt van a nyereményed. Figyelj.
5: Gratulálunk. A nyereményed egy Stihl akkumulátoros fűnyíró a 100 éves Stihl jó voltából. És egy páros belépő a Stihl Timber Sports World Trophy eseményre.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm, soha nem értem semmit, úgyhogy ez hatalmas ajándék.
1: Hát ez óriási, meg akkumulátoros fűnyíró, úristen, hogyha az én koromban lett volna ilyen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: De tényleg, hát a fűnyíró a legnagyobb baj, vagy az, hogy benzines,
4: igen.
1: És akkor ott így, és nem indul be, és hülye vagy hozzá, nem tudom, gyertya, benzin, nem tudom, valami rossz benne, vagy ugye kábeles, és aztán ki ne vágott volna át ilyen gyönyörű, szép, narancsága hosszabbító kábeleket. Ugye?
4: Én.
1: Mindenki. Te? Hát ez én. Nem igaz.
4: Nem vágom át, hát látom, hogy ott van.
1: De hogy? Hát én is látom, hogy ott van, és mégis átvágom. Hova teszel a kábelt?
4: Hát magam mögé.
1: Értem, de valamikor másik irányba kell jönni a fűnyíróban.
4: Hát akkor átdobom, az az alap, hogy megfordulok, és már dobom.
1: Én is csináltam ilyeneket, egy idő után már tök jó volt.
4: Igen, csak utána elbambultál, és nem figyeltél oda, és azért mész át rajta. De hát oda kell figyelni.
1: Köszi, hát de jó, milyen látod, kioktató vagy.
4: Ne haragudj, a kertészlány.
1: Az ilyen fölényesen engem lekezelő nőkkel én el szoktam bánni.
4: Én úgy szeretném, ha elbánnál velem.
6: Ugye perceid vannak.
4: Mi van, nem kapok sajtot?
1: Na jó, Zsófi drágám, szóval
2: nagyon köszönöm.
1: Itt az Évivel megbeszéltük azt, hogy mi a tényleg az előnye egy akkumulátoros fűnyírónak.
2: Igen, zseniális lesz, és szerintem is. Több hasznos eszköz lesz nálunk, úgyhogy éppen akartunk is egyet venni már, hogy kell.
1: Hát most már nem kell. Zsófi, drágám, hív téged, Anett elkéri a címet, és akkor elmondja, mi a teendő, jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük, szia!
2: Szép napot, sziasztok!
1: Neked is, szia! Na, hát boldogát tettünk valakit.
4: De jó.
1: De Gergőnek is jól jött volna, én bírtam Gergőt nagyon.
4: Igen, de így egyébként a bizbosapkába is tud kertet rendezni.
6: Persze, ezt a rendrakáshoz tökéletes lesz.
4: Az arra jó lesz.
1: Hát azért, hogyha az ember kim van a terepen, ez a kert, akkor azért a nap azt tud ütni.
6: Bizony.
4: Igen.
1: Tehát az énekemet tudod, hogy hány szettem volt, amit úgy gondoltam, hogy na ez lesz az én kerti szettem, amikor én kerti munkát végzem.
6: És aztán végül is kialakult ez a Krokodil Dandy kalap, ugye? Meg a
1: milyen az nagyon jó.
6: Valami pólót is emleget.
1: Á, már nem tudom.
4: Miben kertiszted?
1: Volt mindenféle, volt militári nadrágom is.
6: Igen? Ja, az a rambós korszak.
1: Hát igen, igen. Te mit röhögsz? Te miben voltál?
4: Nem tudom képzelni, hogy a
1: te miben voltál most, hogy így össze vagy kaszabolva? Láttam a karodat amúgy.
4: Melegítőbe, meg pólóba is elrontottam, mert hosszú...
6: Medvetámadásért, vagy mi?
4: Nem.
1: Csak ennyi... Melegítő a régi szép időkből? Hungarian Swim Team?
4: Nem, olyan már nincsen.
6: Tudod, most van az 1-2 perc, amiről az előbb meséltem.
4: De nem, hát most mondd már rá, hogy te miben kertészkedsz. Hát az a nagyobb dolog. Hát el sem tudom képzelni, hogy miben tudsz egy ilyen kábeles fűnyírót elvágni.
1: Már nincsen kábeles fűnyírom, tehát én megszabadultam tőle.
4: De a sövényvágód még mindig olyan.
1: A sövényvágom nem, ő akkumulátoros.
4: És
1: mondom.
4: Akkor mi ez az ágvágód? Az a hosszú.
1: Az kábeles.
4: Na, azt, hogy akkor azt, amikor így előveszed és várod, hogy mikor
1: felmegyek először is a beléphető, bejárható gardrobomba.
4: Mi van olyan, amiben nem mehetsz be?
1: Nem úgy értem, hogy tilos, mert nálam mindig az szabad, amit én megengedek, de
4: ja.
1: Tehát elmegyek oda, csak azt akarom mondani, hogy tágasan élek. Nem úgy, mint te.
4: Igen.
1: És
4: igen.
1: És akkor még fürdés előtt teszem mindezt, mert tudom, hogy a Crocsomon keresztül majd fűszálak mennek a lábujjamba.
6: Profi.
1: És akkor letolom az otthoni joggingomat, és megnézem, hogy melyik militári cuccomat vegyem föl. És van a sivatagi vihar.
4: Igen.
6: A sövénynyíráshoz van.
4: Igen, akkor megtervezed, hogy...
6: Crocs és sivatagi vihar.
4: Tényleg.
1: És akkor vagy azt veszem föl, igen. Vagy van egy picit ilyen dzsungelharcosabb. És akkor egy olyan felsőt, ami nem teszi nevetségessé ezt az üzenetet, ami tehát, hogy nem egy ilyen, mit tudom, cigiző teve van a pólómon, vagy ilyesmi.
6: Mert az rontana rajta sokat.
1: Az rontana.
4: Igen.
1: Tehát egy megfelelő felsőt, ami többnyire egyszínű.
4: Igen.
1: És akkor előveszem a Krokodil Dandy kalapomat, igen.
4: És ehhez veszed fel a Crocs papucs?
1: Egy napszemüveget.
4: Napszemüveg, és ehhez a Crocs papucs?
1: Armani napszemüveget, olyat, amit a Bono hordott. Mert az utcán már nem merem hordani, mert szerintem kiment a divatból. De nézzétek meg, Armani Red. De a Bono hordta, és ott még merem hordani.
6: Fűnyírás, az pont véd.
1: Ne menjen a szemedbe, meg az szegélyvágó.
4: És akkor utána így ki...
1: És kimegyek a kertbe, igen. És akkor elkezdem.
4: És akkor hogy veszed elő a szerszámokat? Mindegyik egy helyen van, tudod, hogy mit akarsz, vagy hát ez a ruhához most csak a fűnyírás jó?
1: Nem. Hát én csak egy dolgot csinálok egyszerre. Tehát olyat nem csinálok, hogy na ma megcsinálom a kertet, ilyen nincs.
4: Ja.
1: Tehát, hogy ma szegélyvágok, vagy ma fűnyírok, vagy tehát, hogy ilyesmi mondom, a fűnyírás már a múlté, de hogy például a szegélyvágózáshoz, az kell a szemüveg, egyszer egy kavics felpattant ide a szemöldökömre, és hát az nem vicces.
4: Tényleg?
6: Igen.
4: És akkor mi lett?
6: A bónusz szemüveg azóta van meg, a bónusz szemüveg.
4: És akkor mi lesz, hogyha a Crocs papucsba fűszál megy?
1: Hát mondom, a fürdés előtt, utána fölmegyek a kádba, fürdök egyet, és akkor kiázik belőle minden.
4: És olyan kádba, mi szóval bemehetsz, vagy olyanba, ami...
1: Mi az, hogy bemehetek? Hát mindenhol bemehetek, megvettem a házat, nem tudom, hogy ki az kölcsönben van, vagy mi?
6: Fölbérlő nem engedne mindenhova, mi?
1: Na jó, Évikém, remélem sokat tanultál tőlem. Játsszunk egy hangcsapdát, jó?
4: Jó.
1: Elmondod, hogy mit lehet nyerni, vagy ez is titok? Vagy...
4: Persze, elmondom, páros belépőjegyet lehet nyerni a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára a Vikedre.
1: Jó. Itt van a hang. Itt van a hang, figyelj.
7: Nem voltam ebbe a gyerekem, én egy felnőm és ahol repülőnek lenni. Láttam, amikor édesanyám, hogy bekever a média szóba. Tuktunk, aztán így lehet neked, hogy én belőttem.
4: Ez nagyon könnyű. Nagyon is felismerhető a hangja.
1: Szerintem is, de már meglátjuk. Jó, ha tudjátok, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 6 perc múlva. Imádlak főni üzeni Crocs papcsi, sivatagi vihar, naci, cigiző, teve, bónós, ármáni, szemcsi, krokodildandi, kalap, fetrengek.
3: Igen, hát ez egy komoly ünneplő lenne Albániában, abszolút.
4: Nem is hívnám hozzám kertészkedni.
2: Bocsi, ma te visszad a sót, na ezért szeretünk. Miért jó, hát ezzel azért megnézzél. Csinálj fotót magadról, amikor te kertészkedsz.
4: Jó, csinálom.
2: Jó, oké.
4: De ha visszajelsz vele, akkor annyi.
3: Annyi.
2: Akkor annyi. Na jó, Viki van a vonalban. Szia, Viki, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt. Honnan hívsz bennünket, Viki?
5: Csepel-sziget.
2: Ó, de a jobbik része, mert ott van mindenféle, van ilyen ipari, de van ilyen kertvárosi is.
5: Kertvárosi, igen.
2: Aha. A Duna is látszik onnan?
5: Hát sajnos nem, de nincs messze.
2: Szúnyogok vannak már?
5: Akadozik. Nem jellemző még, de már azért találkozik.
2: Már kezdődik a...
5: Igen.
2: Na jól van, Viki, kezdjük el a játékot, én mutatom neked a hangot, tessék.
6: Nem voltam ebbe a vagyom. Én egy felnőm és ahol repülőnek lenni. Láttam, amikor édesanyám, hogy kevele média szóval tuktum, aztán így lehetnek, hogy én belejöttem.
2: Édesanyám szóba került, azt hallottam, ugye?
4: Igen.
2: Volt benne. Na, kire gondolsz?
5: Hát tudom, hogy körbe lehet írni, de szerintem nagyon-nagyon jellegzetes hangja van, úgyhogy én megpróbálkozom a lehetetlennel, úgyhogy Vasalla Rozina.
2: Igen. Yeah.
6: Én nekem édesanyám mindig azt tanította, hogy produktum nélkül média szereplőnek lenni nem egy jó dolog.
2: Rozi, ahogy fogalmaz, nem egy jó dolog. És egyébként mennyire igaza van az édesanyjának, Kánya Katának?
3: Hányan kísérleteznek vele mégis.
4: Igen.
2: Igen, és ez milyen érdekes, mert ezt valóban mondhatta a Kata, és akkor talán még az influencerek nem is nagyon voltak. Akik egyébként nem mondom, hogy mind produktum nélküli, de azért sokan azok. Egyszerűen azok, akik egyszerűen csak vannak, nem tudjuk miért vannak, és hirtelen egy terméket próbálnak rácsózni, de amúgy semmi, tehát nem tudod, hogy honnan jöttek és hova mennek. Uh-huh. És hogy mi a foglalkozásuk.
4: Hogy ő valójában mi, vagy ki?
2: Igen, szóval, hogy például Kim Kardashian sem tudom, hogy ő mi.
4: Hát most Hamilton barátnője.
3: A valóságshowból indult ő is, nem? Valami
2: azt mondom, hogy onnan ennyi? Indult, igen. És oda érkezett. Tehát se nem úgy, mint Ozzy, érted, aki azért mégis csak egy énekes volt, egy rock zenekar énekese. Tehát, hogy nem volt se előtte, se utána semmi, hanem egyszerűen csak az életét megnézhetted. És erre termékek kerültek, nyilván egy csomó pénzzel járt, majd ugye a fényűző élet, ami ezzel járt, és ezt te nézhetted. Ez a produktum.
3: És ő most azóta is lebeg ebben a
2: igen,
3: történetben.
2: Igen, abszolút, abszolút. Aha. És hát ez van, ez el kell fogadnunk, tehát most filozofáltam egy picit most a Rozi idézetén, de meg vagyunk, Viki.
5: Szuper.
2: Meg is mutatom a hangod?
4: Azt megmutattad, hanem
2: azt megmutattam, a nyeremény nem mutattam meg, itt a nyereményed.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára. A Vikidre.
5: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm.
2: Igen, van, akik szeretnek oda járni.
5: Én voltam többször is gyönyörű, és teljesen más az egésznek a hangulata.
2: Ezt mondják, hogy a hangulata valami olyasmi. Ez mi ez, Viking? Vagy mi ez?
4: Vikid.
3: Apróbetűs részben ott van.
4: A musical az Óz a csodák csodájára előzmény történeteként a gonosznak hit zöld boszorkány elfababa életét állítja a középpontba. Erről szól a Vikid.
2: Óriási. Jó. Óriási. Na jó, Viki, ez az egyik, a másik pedig egy bocsizacsi, nyilvánvalóan benne egy baseball sapkával és egy bögrével, oké? Okay?
5: Szuper, nagyon-nagyon köszönöm szépen.
2: Mi is neked, Viki, köszönjük szépen. Vikid.
5: Köszönöm.
2: Vikid.
5: Igen.
2: Nagyon drága, köszi hímad, Anett, köszi szépen.
5: Köszönöm, szép napot nektek.
2: Neked sziasztok. Is, szia-szia. Na, gyerekek, ez is megvan, jön a vokci, ez érdekes módon a drága vokci, és a Gyuri ma azt mondta az előbb, hogy lehet, hogy az előző filozofikus gondolataink azok összeköthetők azzal, amit a vokci majd akar nekünk mondani, méghozzá, hogy hogyan élhetünk ma, mint egy király átlagfizetésből.
3: Igen. És itt leginkább a gondolkodásról, meg az élethez való hozzáállásunkról lesz majd szó, de biztos, hogy a János érdekeseket tanít nekünk.
0: Ez a Bocskor a Retrórádióban. Rádióban.
7: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
10: Már megint a Premier Outletbe mentek.
11: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
12: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
15: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
14: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
16: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
17: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
18: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
19: Familypark.at.
20: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatok és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Mennyi piroska szerped van itthon?
22: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
23: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
24: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
23: És mit éreztél?
24: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
23: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
25: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
26: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
27: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
28: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retrórádióban.
29: Előbb kezdődhet a dínye szezon, idén is keresik az év kerékpár útját. Nyáriasan meleg időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dínyes szezon. A fólia sátorban termesztett dínyék várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben. Idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dínyetermesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsók és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
1: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
29: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Veszélyben a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai háborúknak a kórházak, mentők és az egészségügyi dolgozók. Hiába született erről 10 éve ez határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, és az elmúlt 10 évben 21 munkatársukat veszítették el. Közben a WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma is száraz napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Többfelé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de többfelé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Két autó ütközött össze az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomban. Sávzárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódás lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. A 405-ös főúton Nyíregyháza térségében egy autó és egy kamion ütközött. A 12-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében is. A 32-es kilométernél már minden sáv járható, de torlódás még bőven tapasztalható. Közel 8 kilométeres a dugó, adta hírül az Útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 12 perc, jó reggelt megint. Szevasztok. Na nézzük, hogy mi lesz. Először is itt van Évi. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, két dologtól függök nagyon, a share és ami jó vokcink, a jó processzorú, imádom. Harmadik legnagyobb rajongója Blitz Peti, induljon az őrület. Ezt üzenik így neki ezen a héten. Aztán jó reggel, édesapám királyként élt. A legfontosabb gondolata, amit tanított, nem az anyagiak határozzák meg ki vagy, hanem hogy mennyire vagy hasznos tagja a társadalomnak. Szép napot, Robi. Hát ez mindig olyan nehéz, az ember magát fel tudja mérni, a társadalomnak milyen hasznos a tagja. Te igen, te azért szereztél egy aranyérmet, ilyenkor mindig az ország azt mondja, hogy nekünk szerezted az aranyérmet, holott magadnak szerezted.
1: És hát te mivel lett jobb?
0: Kinek? A társadalomnak?
1: Igen.
0: Hát az, hogy ez embereket felemeli. Nem hasznos, de felemeli, tehát ad egy ilyen összetartozási érzést is. Minden egy olimpiai aranyérem az mindig sokat tesz a társadalomnak.
1: De attól még nem biztos, hogy hasznos része vagyok a társadalomnak.
0: Ennyi volt, de már nem vagy az.
1: Hát addig...
2: Akkor abban a
0: 2012-ig.
1: Igen. 13-ban már mindegy.
0: Már mindegy, így van.
1: Most is, ugye? Hát most is csak úgy vagyok.
0: Nem, hát most próbálsz hasznos lenni itt mellettem. Hát ezen segítünk most.
1: Jó,
0: ezen vagyunk. De hogy például, igen, jó kérdés, én mennyire vagyok hasznos, fene tudja. Gyuri, hát, Anett, tehát hogy ez egy, nem tudom, ugyanakkor meg, hogyha valaki egy olyan szakmát végez, ami, de nem tudom, most a vaga elő, nem akarom elvenni a témát.
2: Ne, annyi minden.
0: Akkor jöjjön ő.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek! Sziasztok! Hello!
0: Kezdtem belecsavarodni ebbe a témába, aztán rájöttem, hogy ez a te témád.
5: Na. Jaj, hát Istenem, legyen a tiéd, bocs.
0: Nem. Sziasztok. Elindított egy SMS-ező, elindított egy apjának, filozofikusnak vélt mondatával, és akkor elkezdtem belegondolni. Ennyi volt. De lehet, hogy tök más az irány.
5: Hát igen, ez attól függ, hogy hogy milyen hasznos vagy a társadalom számára. Hát ez egy, na mindegy, nekem ez nem nagyon. Tehát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy magad számára legyél hasznos, és akkor hasznos leszel a társadalom számára is. Én mindig ezt mondtam, ha mindig csak valaki magával foglalkozik, önmagadat gyarapítod, önmagadat építed. Ha körülötted, mindenki ezt csinálja. Csak nézzük meg a kerttulajdonosokat. Ha te a kertedet szépre csinálod, az egész ország szép lesz, mert az egész ország egy nagy kert. Ilyen egyszerű a dolog, gyerekek. Na, ígyre visszatérve egyébként, igen. Évi sajnos ugye egy ünnepelt olimpiai, olimpikon olimpiai, sztár olimpiai, aranyérmes, stb. És ünnepelték, éjjenezték, állati nagy király volt, stb. És most az életében a devalváció korszakát éli. Hogy fogy el körülötte a levegő, hogy fogy el minden körülötte. Hát, tulajdonképpen szörnyű, hogy a nagy csillogás után tényleg egy morning show-ba végezte, és hát és ennyi. Tehát most, tehát de tényleg Évi, most fogod az aranyérmet, és kinézzét, a pörgeted a fejed fölött az utcán, ki foglalkozik veled, eh? Jó, hát mit is csinált ez a csaj? 30 évig víz alatt volt, azt előjött most, és most akkor mi van?
1: Hát képzeld el, és most ebből kell élnem, amit most csinálok. Hát szerintem nekem hát milyen nehéz.
5: Igen, pontosan erről fogok beszélni. Tehát olyan mocskos módon hajtottad a vágyaidat, olyan mocskos módon törekedtél valamire, ami után már nincs határ, érted?
0: Azt mondom, ami illegális már. Tehát, annyira mocskos módon törekedtél erre.
5: Hát egyébként így van. Tehát az e-sport, én nekem az e-sportról van egy nagyon rossz véleményem. Ez egy vita tárgya lehetne közöttünk. Ja, neked is jó van akkor.
0: Én szerintem egyébként az Évi, most túl azon, hogy ugye van egy olimpiai aranyérme, ő most váltja aranyjá azt, amit ő elér. Tehát nem mindenkinek sikerül az, amit egy olimpiai aranyjal egyébként, nem azt mondom, hogy azzal lehet elérni, de hogy onnan hogy lehet tovább lépni. És az Évi nagyon jól csinálja szerintem azt, hogy ebből az olimpiai bajnok vagyok, és most mit kezdjek az életemmel, ez szerintem iszonyatosan jól ragadta meg ezt a dolgot, és építette saját magát egészen odáig, hogy most itt van velünk. Tehát szerintem ő tök jól bánt ezzel a eredménnyel, nyilván ami hírnével is jár meg minden. Szóval szerintem jól csinálja.
5: munícióval. Jó, de azért, ha belegondolsz, ez nem egy, hogy is mondjam, egy kitaposott ösvény az élsportolók számára. Tehát ez általában nem,
0: nem
5: jellemző.
0: Hát. Így van.
5: Tehát szerencsés alkat, ezek szerint szerencséje volt ezzel, hogy nem egy sík, hülye dobóatléta. Ha, bocsánat, elnéz! Hosszú távfutva, itt tudom én, mindegy. Vagy gyalogló. Tehát ez, jó, itt tudod én ilyen mondjam,
0: radikális vagy, na.
1: Igen.
5: Kicsit sportrasszista vagyok, bizonyos sportágokon.
1: Egyre jobban érzem.
5: Kis puskalövé, vagy a pisztolylövészet, olimpia, ezt nem nagyon nézik a tévét. Na mindegy. A lényeg az, hogy Epikúroszt elővették a kutatók. Epikúrosz egy ökori görög filozófus volt, és őnek egy olyan speciális véleménye volt a boldogságról és a gazdagságról.
0: Ő hányban élt? Bocsánat, csak hogy kb.
5: Egészen pontosan?
0: Nem egészen pontosan, de időszámításunk előtt, vagy...
5: Időszámítás előtt nyilván, hogy...
0: Előtt, jó, csak hogy hova helyezzük azt, hogy neki mi a boldogság, ezért.
5: Hát helyezd Krisztus elé, már úgy értem, hogy...
0: Krisztus elé nem volt boldogság.
5: Krisztus előtt nem volt boldogság. Hát, hadd mondjam neked el, de...
0: Kaligulának szóval... az orgiái Krisztus előtt voltak?
5: Mi persze.
0: Akkor volt boldogság. Is.
5: Igen. Aztán jöttek a rómaiak, és a rómaiak jöttek a keresztények, és beleköptek a római birodalomba, hogy csak el. Na, a lényeg az, hogy ő azt vallotta, hogy gyakorlatilag egy átlag jövedelemből, ha megvan a lakhatásod, tehát az alapvető szükségleted, de szóval ne, hogy egymásnak essünk, tehát te neked nem kell nélkülöznöd. Tehát ő azt mondja, hogy van hol laknod, ugye József Attila, egyél, igyál, ölej, alhass, és a mindenséggel mérd magad. Tehát ezek, a mindenséggel mérd magad, az nem azt jelenti, hogy a vágyaidat föltornázod a csúcsra, hanem tanulj, tud, tehát tudjál, szerezz tudást. Tehát a lényeg az, hogy ő azt mondja, hogy ha nincsenek alapvető szükséglet hiányaid, akkor gyakorlatilag egy átlag jövedelemből te királyként tudsz élni. Ugyanis a helyzet a következő. A boldogságodat gyakorlatilag a vágyait szabják meg, és ha vágyaidat kordában tartod, illetve nem is az, hogy kordában tartod, hanem nem engeded el, tehát nem engeded, hogy elfusson a francba, és nem úgy élsz, ahogy most érünk a fogyasztói társadalomba, ugye ez egy ilyen közhely, tehát gondolj bele, az egész életünk arról szól, hogy tárgyakat szerzünk be, és ezzel próbáljuk az identitásokat növelni, tehát meghosszabbítani a farkunkat, stb. Tehát jobb autó, hát jobb kaja.
0: Oké, de más, Epikúrosz, bocsánat, ő hol a témban élt?
5: Görögország, igen.
0: Értem, hogy Görögország, de Rodosz, Atén.
5: Ez nagyon fontos. Várjál,
0: hát nem csak az ingatlan piac miatt.
5: Rodosz, az lemész ott a izét a szobor mellett, hogy elfordulsz a Dromed, vagy az Istennek hívták, nem tudom.
0: Mindegy is. De tudom egyik, miről beszélsz. Voltunk ott Lindosznál, ahol a fehér házak vannak.
5: Igen, ott balra fordulsz, ott van egy kék ház. Ja,
0: na,
5: igen.
0: De most az a baj, hogy hülyére veszel. De egyrészt nem mindegy az ingatlan piac, tehát ugye azt mondtad, a lakhatásod megvan. De mire volt egyrészt szükséged, és mire volt egyáltalán lehetőséged? Tehát ott maximum, ha egy nagyon nagy vágyó volt Epikúrosz, és tényleg csak egy csónakot tudott venni. Nem?
5: Na, a helyzet a következő. Nézzük meg, hogy mi szükséges az élethez. Mi a boldogságot, ugye mit okozzák, hát a boldogsághormonok okozzák, és mitől lesznek boldogsághormonok? Úgy, hogy az életvitelünk olyan, hogy ezekkel gyakorlatilag ezeket meg tudjuk termeltetni az agyunkkal, és ezek működnek. Na most ehhez feltétlenül egy lépést mindig előrébb kell mennünk a tárgyak tiszteletében, és egyre drágább órákat, egyre drágább autókat, stb. Egyre több kaját, egyre több dolgot kell vásárolnunk, és jobbá tenni, mindig nézni jobbra-balra, hogy ki él, hogy stb. Ez képest, ha megnézed, hogy tehát azt mondja Epikúrosz, hogy menjél vissza néha egy kicsit, hogy milyen kevés elég ahhoz, hogy életben maradj, és mégis a társaság miatt, stb. Miatt, tehát ahogy éled az életedet, boldog tudsz maradni, sőt, ha visszaviszed az igényszintedet, akkor egy kis öröm is akkora boldogság hormon termel, mit tudom én, ha valaki vesz, mit tudom én, 15 kiló zacskó Rolexet, vagy a franc tudja akármit, érted? Tehát ő...
0: Kérdés, ez magadra tudod erőltetni. Egy picit most nagyon, ahogy ezt leírtad, ez kb. Olyan, mint ahogy most Lár András él az OJ Duck-kal. Tehát, hogy az más, lecsavarták a boldogságuk szintjüket, és most nagyon boldogok annak, hogy ezt nem, neked ott, zacskós levest nem, és gitároznak reggel.
5: Ott nem lecsavarták a boldogság szintet, hanem lecsavaródott a boldogság szint. Tehát én láttam azt a, hogy is mondjam, rendszerváltó koncerten a Lár Andrist, én sírtam, annyira rosszul éreztem magam. Tehát olyan, hogy is mondjam, agyvesztést, és olyan rettenetes, borzalmas, azt nem kívánom senkinek, azt a fellépést. Tehát az szörnyű, hogy hova jut.
0: Nem láttam, nem tudom, de igen.
5: Az ha megnézed...
0: De nem, én a fókuszban látom, hogy hogy élnek, és ezért mondtam, hogy az, hogyha lecsavarod az igényszintedet, akkor tudsz boldogan élni, és...
5: Ő nem lecsavarta az idegszint, ő nem tudatosan tette ezt, hanem oda leesett, érted?
0: De én, aki mondjuk, ugye biztos célozgattál valakikre, hogyha mit tudom én, drága óra, drága autó, drága kaja, hogy azt hogy tudom akarattal lecsavarni?
5: Azt te már nem tudod akarattal lecsavarni, csak nem kéne rá törekedned. Tehát én például magamon észrevettem, hogy egy csomó dolgot megengedhettem volna magamnak, meg érted, de mégsem tettem. Valahogy nincs meg bennem az a, hogy is mondjam, az a fölösleges igény arra, hogy én nekem hú de jó autóm legyen. Valamikor megengedhettem volna, soha nem jutott eszembe, hogy én annál jobb autót vegyek, mint ami elvisz A-tól B-ig. Ne legyen túl szar, de ne legyen túl jó is, érted? Tehát, vagy nem az, hogy túl
0: de tökre
5: jó,
0: értelek, hanem... tökre értelek, abszolút.
5: Hogy én piszkosul el vagyok a kertemmel, el vagyok az életemmel.
0: De ez hogy tudja az ember egyébként, mert én is, lehet, hogy egy másik szinten, de én is úgy vagyok vele, hogy bár megtehettem volna, hogy megtehetném, hogy veszek magamnak ilyen vagy olyan javakat, de nem teszem meg, mert én el vagyok azzal, amit meghúztam magamnak.
5: Bocsi, ezt rajtad is látom, tehát te sem vagy az a kategória, aki fú, ha hiszét a naponta, nem tudom én, pénzt ás el a kertbe, és utána másnap ki kell lenyírja. Tehát nem, ezt nem mondható el rólad sem. Te is baromi normálisan és tényleg tudatosan élsz le a kalappal előtted. Én ezt nem mondtam, hogy te...
0: Nem is így vettem, hogy rámondtad, csak hogy ezt hol tudja az ember magában ezt a kontrollt megteremteni? Mert ugye erről szól a beszélgetésünk, hogy a görög filozófus mit üzen nekünk?
5: Azt üzeni neked a görög filozófus, hogy ne engedj azoknak a vágyaknak, ami oda jutott téged, hogy nem tudsz leállni, érted? Tehát a végén azért az történik, hogy már nem okoz, nem szerez örömöt az az új dolog, amit te, mert hozzászoksz.
0: Világos, igen, abszolút.
5: És a végén belehűlsz a rettegéstől, hogy ezt egyszer mind elveszted, belehűlsz a rettegéstől, hogy ez nélkülözni fogsz, és belehűlsz a rettegéstől, hogy ezt a sok dolgot, amit összeharál, vagy összeszereztél, azt majd egyszer csak elveszik tőled, meg azt őriztetni kell arra, észben kell tartani azokra, gondolni, hogy hány ingatlanom is van, te jó Isten, most nézzél, most mi a franc van? És csak csörög a telefonod, csak stb., és nem jut időd se magadra, se a társaidra.
0: Évi, mit szeretném mondani?
1: Igen, Voga, azt mondd meg nekem, hogy oké, ezt mondjuk nyilván van egy szint, aki meg tudja csinálni, de azok, akik ugye havi szinten élnek, és havonta keresik a pénzüket, azoknak hogy javasolnád, hogy egy kis szerencsejáték, csak egy kis az annyi, hogy létezem, mert különben már annyi sincsen. Tehát azoknak mit kellene még elvenni, vagy mit kellene még hozzátenni?
5: Évi, én úgy kezdtem ezt, hogy azt mondta Epikúrosz, megvan mindened, amire nagyon feltétlenül szükséged van. Tehát ide tartozik a lakhatás, tehát van egy lakásod, van egy autód, van egy izé, stb. Én tudom, most engem elküld mindenki az édes anyukámba, tehát, hogy a mai fiatalok azok rettenetes helyzetben, de én nem is tudom, hogy tudnak egy 50 milliós lakást megszerezni, tehát én ezt értem. Tehát én azt mondom, hogy ez a generáció ennek annyi, tehát vége, nem tudom, hogy mit tudnak kezdeni. Én most arról beszélek, hogy vannak igen évi olyan vágyak is, amik luxusnak tűnnek, de mégiscsak elengedhetetlenek. Például egy jobb vacsora valakivel, egy jobb utazás, tehát amire gyűjtenek az emberek, de hát ezek ilyen, hogy is mondjam, ezek egy olyan kilengések, hogy utána jó hazamenni, érted, és visszazökkenni az életbe. Mit tudok tanácsolni azoknak, akik nélkülöznek? Semmit nem tudok tanácsolni, Évi. Borzalmas, tehát iszonyatos.
0: De én értem, amit a Voga mond meg, amit a göröggel akarsz itt megértetni. Nem, tényleg, hogyha el tudsz odáig jutni, hogy a lakhatásod és a kajád, tehát gyakorlatilag az alapvető szükségleteid ki vannak elégítve, és egyébként átlag fizetésből élsz, bár ki tudja, hogy az akkori Görögországban ez mit jelentett, akkor ha nem túlságosan magasra srófolod az igényeidet, akkor igazából végig egy elégedett boldog ember leszel.
1: Abban az esetben, ha kikapcsolod a mindenfajta elektronikus dolgot, mert az arcodban azt nyomják, hogy akkor leszel boldog, ha ezt megveszed. És ez a legnehezebb probléma szerintem, ami ma szerintem előttünk van, hogy mindig külső tényezőktől tesszük magunkat boldoggá. A következő autó, a következő telefon, a következő ruha. És ha ezeket folyamatosan mindenki látja, akkor soha nem lesz boldog.
5: Igen, Évi, de a fogyasztói társadalmat tényleg kifizetően hülyékre építik. Tehát, hogyha te, hogy a József, hát, egyél ölej alas, a mindenséggel mérd magad, ha te tanulsz, stb., akkor nem dőlsz be ezeknek a baromság. A pénz nem ellenség, én ezt nem mondom, és a szegénység meg nem erény. Tehát ez nyilvánvaló. De a folyamatos többre vágyás, többre, már mint hogy tárgyak igényve. Azért, ha körülnézek én is otthon, annak ellenére, hogy hú, de nem érek, iszonyú sok fölösleges dolog van körülöttem.
1: Csak az van. Tehát... nálam.
5: Mit?
1: Nálam, mindenkinél csak, nem? Igen, te körbenézel, teljesen fölösleges dolgok vannak. Alapvetően, igen, amit nem használunk.
5: Ez már baj, érted? Tehát itt kezdődik el a behűlés egyébként, mert ha belegondolok, hogyha nekifutok egy takarítástán, már a portörlésnél gondot okoznak ezek a francnak, ez, érted? Mégis nehezen szabadulsz meg tőle.
0: Vokcigám, zárszóként üzeri valaki tudálékos hallgatót játszva, de csak azért, mert főni kérdezte, Epikurosz Számosz szigetén született, de az életét Athénban töltötte.
5: Na jó, de hány, na, ugye én ezért kevertem a kettőt egyébként, tehát nekem gyanús.
1: Ott ellennék én is kevesebből azért.
5: Igen.
1: Tehát ott az
5: nem, ha arra járunk legközelebb, megmutatom azt a kapuajat, jó, ahogy ez.
0: Egyébként emlékszel, hogy pont Rodoszon vettük a üveg Rolexünket.
5: Bizonyám.
0: Hát emlékszel?
5: Üveg, hát átlátszó műanyag.
0: Átlátszó műanyag, úgy értem, bocsánat.
5: Kézzed, mikor én elmentem az óráshoz, és mondtam, hogy van egy Rolexem, hogy ezért, ah, na, arra ugye, hogy én nem nyúlok hozzá. És akkor elővettem, azt mondta, ehhez sem.
0: Ehhez sem. Vokcika, köszönjük szépen, csókolunk, csőkutya, és találkozunk szerdán.
5: Csőkutya, sziasztok.
0: Hello, hello. Ez nagyon vicces volt. Hú. Tényleg tiszta Rolex volt, és tiszta átlátszó műanyagból, de a szíja épp úgy, mint az egész házam, minden csak a számlap volt fekete.
2: Limitált görög kiadás.
0: De annyira jól nézett ki, hogy vettünk a Vokcival egyből. Szét
1: de nem,
0: is hullott darabokra.
1: De nem éreztétek, hogy teljesen gagyi? Tehát a kinézete is?
0: Dehogy nem. Hát gagyi de volt, persze.
1: Jó, de hogy tudtad felvenni a gagyit?
0: Hát úgy, hogy nem akarta utánozni azt, hogy ő most Rolex. Ő nem akar Rolex lenni. Ő Rolex külsőben akar lenni valamilyen nyaralós kellék, olyan, mint a gumimatrac, egy poén, igen. Aha. Ja, így.
1: Ezt is már meg kell tanulnom, hogy poén gagyit venni.
0: A gagyit venni tud poén lenni. Na mindegy, erről majd beszélünk, amikor lemegyünk Balatonfüredre.
1: Jézusom, remélem olyan program nincs. Van
2: ott,
1: olyan is?
2: Ott ez a mottunk, poén gagyit venni.
1: Én egy dolgot nem szeretnék veletek, hajóra szállni. Tehát nem, az, hogy kiszolgáltatott legyek, ez hogy egy helyen. Igen.
2: Azt hittem, hogy ez alapján
0: hát, az van. Egyetlen, aki ki tud úszni, miért?
1: Nem jó. Tudom, hogy kiszolgáltatott lennék egy hajón veletek.
0: Máshol is, de mindegy. Jövünk vissza, gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai. Évi, ez a tej téma volt.
1: Így van, tej téma. Cristiano Ronaldo szolgáltatta nekünk a témát, aki azt mondta, hogy ő nem iszik tejet. Majd ugye végignéztük és megkerestük, hogy mit tud a tej, és ebben nekünk segített dr. Tóth Tamás.
4: Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is! Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Drágám! Talán az a tányér a dédié volt.
8: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő.
12: Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
11: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
16: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
17: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
16: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
17: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
18: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
19: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
18: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
20: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
21: Mit hozzak inni?
22: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
21: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi

0: A Cicatrédina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
1: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despár tonhal. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpautó.hu oldalon.
3: A reklám után...
4: Box utca. Box utca. A Retro Rádióban Újvári Mátéval.
3: Az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
5: Antonelli és a Forma 1 is jelesre vizsgázott Miami-ban. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. 5 hetes szünet után végre ismét felbőgtek a motorok az F1-ben. A helyszín pedig a mindig sztárparádét hozó Miami volt az Egyesült Államokban. Akik a hírességekre vágytak, nem csalódtak. Jimmy Fallontól kezdve Patrick Dempseyn keresztül egészen olyan sportikonok is megjelentek, mint Serena Williams, Rafael Nadal, vagy éppen természetesen a Miami-ban futballozó Lionel Messi is. A szombati sprintfutam a McLaren és a címvédő Lando Norris sikerét hozta, de nyilván mindenkit a vasárnapi főfutam érdekelt a legjobban, amelynek rajtját egy szombatesti döntés alapján végül 3 órával korábbra hozták. Az ok? Elképesztő vihart jósoltak vasárnap délutánra Miami-ra, így az F1 vezetői az egyetlen lehetséges megoldást hozták ebben az ügyben. Ráadásul hozzájuk képest szokatlanul, gyorsan és hatékonyan is dolgoztak ezen a szenárión. A futamra csak kisebb esőt jósoltak, de szinte semmi nem lett belőle. Így továbbra sem igazán tudjuk, hogy ebben az új szabályrendszerben mire lennének képesek az autók egy hatalmas égjárás esetén. Amit viszont tudunk, hogy 5 hét ide vagy oda, van, ami nem változik. Ez pedig Andrea Kimi Antonelli tempója, aki ismét történelmet írt. F1-es karrierje első és aztán sorozatban második, most Miami-ban pedig 3. időmérő sikerét is futamgyőzelemre váltotta, ilyen antréra pedig soha senki nem volt képes a Forma 1 történelme során. Ráadásul az, hogy első futamgyőzelmeit is egymás után aratta, és tulajdonképpen mesterhármast ért el, csak 2 másik versenyző mondhatja el magáról, Damon Hill és Mika Häkkinen. Halkan érzem meg, hogy mindketten aztán világbajnoki címig vitték. Hogy Antonellit is megkoronázzák-e a szezon végén, azt még nem tudni. Azt viszont igenis szorgosan gyűjti a pontokat, és már 20 egységgel vezet csapattársa Russell előtt. És ez újabb 3 hétig biztosan így is marad, hiszen csak május közepén jön a folytatás, majd Kanadában.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 4 perc múlva. Évi, én is hasznos vagyok, írják. Bocsi, te nagyon hasznos vagy nekünk, évtizedek óta feldobod a reggeleinket. Köszönjük a többi hallgató nevén, és kívánom, még sokáig marad nekünk, de aranyos vagy, köszönöm szépen.
2: Tényleg hasznos vagy.
1: Na, ennyi. Jó, Évi, a mai nap legjobbjai mi volt?
2: Cristiano Ronaldo hozott nekünk egy témát, mégpedig a tejről, mert ő azt állította, hogy tejet inni nem érdemes, és azért mi kértük dr. Tóth Tamás segítségét, és végigvettük, hogy hasznos-e a tej.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Nem akarok elriasztani senkit, hogyha azt mondom Cristiano Ronaldo vagy Erling Haaland, nem foci a téma, ez biztos. Nekem amúgy nagyon nagy példaképen Cristiano Ronaldo, úgy, hogy nem tudok focizni. Tehát nem abban, hanem abban, hogyha valami célt kitűzöl magad elé, akkor azt milyen következetesen kell követni és csinálni. Tehát egy ilyen téren ideális, nem? De te, mint sportoló, egyetértesz ezzel,
2: abszolút
1: nem?
2: Abszolút egyetértek, de ennyire lehetnék én is a példaképed.
1: Te is a példaképem lehetnél, csak...
2: Ne rosd el a témát.
1: Nem, egyébként nagyon-nagyon tisztellek. Pontosan hasonló okokból.
2: Jó.
1: Tényleg, most mit jó? Most akkor hagyjam?
2: Menjünk tovább.
1: Jó, menjünk tovább.
4: Ez a vigasztaló duma is elég lesz akkor most.
1: A lényeg az, és akkor itt váltok majd szét Ronaldótól, hogy ő 40 évesen bomba formában van.
4: Ugye érted volna be a vigasztaló szavakkal?
2: Ne haragudj, ez nehéz bombázó.
1: Igen, nehéz bombázó.
2: Ez be tudnád vetni bárhol.
1: Képzeljétek el, hogy egy régi szakácsa, vagy hogy mondjam, elárulta, hogy mi Cristiano étkezési szokása is. Most itt jön a lényeg, mert ezt mindenki tudni akarja. Nagyon egyszerű, ezt elmondom, reggeli avokádó tojás kávé, kávé cukor nélkül. Ebéd, csirke és zöldség, mindenféle szénhidrátot csak is zöldségből visz be, nem eszik kenyeret, sem tésztát. És este hal és zöldség. Nagyjából ennyi. És ami a legfontosabb, és most jön a témánk, az az, hogy a szakács szerint Ronaldo a következőket vallja a tejjel kapcsolatban. Ez most szinte Ronaldót idézzük, az, az ember az egyetlen élőlény, amelyik mások tejét issza. Egyetlen más állat sem iszik tejet 3 hónap után. A borjak 3 hónapos koruk után nem isznak tejet. Az állatok nem isszák meg más állatok tejét. A természetben nem létezik ilyen, csak az emberek isznak 30-40-50-60 évig. És véleményem szerint ez helytelen. Anyánktól szopunk, mint a kutyák, a farkasok, a tehenek és a szamarak. Ez normális. De csecsemőkor után már nem normális. Természetellenes. Krisztiános szavai.
4: Érdekes megvilágítás ahhoz képest, amit a tejről eddig tudunk, meg ahogy ezt tényleg így használjuk a hétköznapokban emberek.
1: De van benne logika.
2: Abszolút, szerintem, hogyha ezt valaki végighallgatta, akkor teljesen felépített, logikus gondolkodás volt.
1: Így van, sose láttál, mit tudom én, egy kutyát szamarat szopni. Ugye? Tehát, hogy...
2: Nem láttam egyébként.
1: De felérni. Tehát, hogy...
2: De nem azért
4: nem a mérettel van a gond.
2: Nem a mérettel, nem kívánja a tejet.
1: Igen, mert ők mi meg a tehénét szopjuk.
2: Igen.
1: Igen. Akkor soha nem láttunk felnőtt tehenet szopni tejet.
2: Igen,
1: mert ő már füvet akar.
2: Meg vizet iszik.
4: Igen, de mi emberek ezen túlléptünk, mi belenéztünk abba, hogy mi van a tejbe, és rájöttünk, hogy ez nekünk jó tápanyag szempontjából. Tehát, hogy mi ezt felül tudtuk írni. Ezt
1: de gondolod, reflexet. Hogy ezért kezdtünk el tejet inni, mert belenéztünk, hogy milyen tápanyag van benne?
4: Érdekes kérdés, amit boncolgasz, nem tudom, hogy így kezdődött-e.
1: Szerintem egyébként nem. Valami miatt elkezdtük fejni a tejet. Én amúgy sem nyúltam volna. Én lennék az első paraszt, aki egy tehénnel él együtt. Én nem rángattam volna meg ezt a 4 valamit.
4: De a ketten éltek egy idő után, azért csak valamit
1: kezdesz. De nem. Pont Gyuri, ezt mondom, hogy nem. Nekem volt teknősöm, neki is állángattam semmiét. Tehát, hogy rajtam múlt.
4: Gyere ide, Tini Ninja!
1: Szóval nem tudom, hogy miért. És egyre inkább kezdek...
4: Tini Ninja!
2: Hát ezért... a Tini Ninja teknőcseket is átérték el, most már...
1: Ezért kezdek egyre inkább egyetérteni Cristianoval. Holott én iszom tejet, teszem hozzá. De várjál, itt van a másik focista, Erling Haaland. Ő azt mondja, hogy... egy pillanat, tehát igen, ő ugye Manchester City-nek a sztárja, ismeritek őt, ő például minden reggel van egy YouTube csatornája, én láttam, tök helyes, minden reggel azzal nyit, hogy elmegy egy közeli farmra, és ott nyers tejet vesz ilyen kis üvegekben. És ő egész nap azt hiszi, hogy a nyers tejet imádja, és abban hisz.
4: Hát ebben a pillanatban be is ugrott ez a régi szlogán, hogy az erő, izom, tejet iszom. Tehát, hogy na, valószínűleg ő ebben van, és neki bejön.
1: Ez az én gyerekkoromban tényleg ez volt a szlogán. Meg aztán voltak a, nem tudom, a 90-es vagy 2000-es években ez a tejbajuszos reklámot. Mindenféle modellek, ilyen tejbajusszal voltak óriás plakátokon, nem emlékeztek?
4: De rémlik valami, aha.
1: És ugye mit tudunk, mi van a tejben, ásványi anyagok, fehérje, kalcium, a csontoknak milyen jó.
2: Igen, igen.
1: Így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan most nem a laktózérzékenyekre és a tejfehérje érzékenyekre gondolunk, hanem amúgy ezzel a tej dologgal ki hogy áll. Egészséges vagy egészségtelen, ezt most teljesen tegyük tisztába. Ki iszik tejet itt ebben a csapatban?
4: A kávéhoz. Kávéhoz egy-egy kort.
1: Csak is a kávéhoz. Igen. Anett?
5: Én nagy teivó vagyok. Én naponta több pohárral meg tudok.
1: Tehát rendesen pohár tehet meg
5: is, igen, igen.
1: Ahogy régen még gyerekkorunkban.
5: Van,
1: én néha egy-egy kakaót megiszom, ha másnapos vagyok. Valami miatt imádom.
4: Hát a hideg kakaó az egyetemes korunk óta.
2: De tejből készített, hogy teljes kakaó, vagy az acskos kakaó?
1: De Nesquik és üzés és kakaó. Uh-huh.
4: De ugyanakkor ott vannak a sajtok, abból viszont rengeteget eszünk. Tehát pontosan. Én is folyamatosan napi szinten.
1: Na gyerekek, ezért kell, hogy beszéljünk dr. Tóth Tamással. Itt van velünk a vonalban. Szia Tamás, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, látod, hogy ez egy komoly vita. Egyébként itt valaki azt írja, hogy Holland, aki ugye a nagy nyersteivó, nem keveset pukizik. Ezt Rüdiger nyilatkozta egy Real Madrid Manchester City meccs alatt. Rajta volt, mint a mágnes Rüdiger, hiszek neki. Szóval, gondolom, hogy nem csodálkozom, hogy most hozzád fordulunk ezzel a kérdéssel. Itt van ez az egyszerű focista logika a Ronaldóé, miszerint más állat nem szopja más állat tejét, vagy max. 3 hónapos korig szopjuk az anya tejét, mert a természet így rendelte el. Ehhez képest mi emberek más állat tejét is szopjuk egészen 60 éves korunkig. Tehát ez 3 olyan állítás Ronaldótól, amivel nem tudunk vitatkozni.
6: Én tudok.
1: Na.
6: Vitatkozhatok, ha megengedhet.
1: Persze.
6: Hát figyelj, most ilyen logika alapján más állatok azok például nem főznek. Tehát minek főzünk? Tehát a hónaptól kezdve ne főzünk, mert a zsiráf az nem főz. Szóval ez evolúciós szempontból, meg ismeretelméleti szempontból ez egy tévút. Hogy az olyan más nem csinálja. Tehát például a tigris nem eszik ribizit, mi meg eszünk ribizit.
1: De az a baj, hogy most mind a két dologgal elgondolkodtattál.
6: Na, amiként a tejjel kapcsolatban van egy nagy tévhit, hadd ragadjon már meg a soha visszanemtérőt.
1: Jó.
6: Van ugye a laktóz, az mindenki tudja, mindenki laktóz intoleranciáról beszél, és ha valaki laktózmentes tejet iszik, az már mindent megtett. A baj az, hogy jó ideje nem a laktóz a nagy probléma, hanem a tejnek a fehérjéi a nagy problémák, azok okozzák a bajt, és akkor lényegesen alaptomosabbak, tehát az előző pukizás, pufadás, hasmenés, nem tudom micsoda, az nem olyan feltűnő, és akkor visszakanyarodnék, vagy odakanyarodnék a saját szakterületemhez. Lehet, hogy nem csinál semmi, de iszletes a hízlat.
1: Várja, két dolog. Először a tejtermékek, tehát mindaz, amit elmondtál, hogyha valaki ilyen-olyan módon rosszul reagál a tehéntejre, akkor ő ugyanúgy nem is ehet már mozzarellát, parmezánt, joghurtot, semmit, tehát a tejtúrót, a tejtermékeket úgy, ahogy van, el kell engednie?
6: Hát a valaki, ez a kazein, ezt jegyezzétek meg a hallgatók is, hogy ez most az egyik legnagyobb baj a tejjel, hogy egy csomó ember nem érti, mert a laktózt azt nem értjük, az egy laktáz hiány, egy enzim hiány, ami miatt nem értik, és az valós, mondjuk azt, hogy az a kis baj van. A kazein az immunrendszer piszkálja. Tehát ott a pikkely sömörtől elkezdve a teherbeesési nehézségekig, meg meddőségig képzeljetek bele bármit.
1: Mi az a kazein? Az egy fehérje, vagy mi az?
6: A kazein az a legfőbb fehérje a tejnek, amikor veszel egy sajtót, egy trappista sajtot, az maga a kazein. Tehát az szerint. De komolyan, tehát a sajt az a sűrített kazein, meg egy kis tejzsír, és aki erre érzékeny, én nem azt mondom, hogy minden tejre, meg minden tejtermékre ugyanúgy, annak ez nem jár.
1: Mit érez az, aki a kazeinre érzékeny? Hogy jöhet rá?
6: Semmitől kezdve a kopaszodásig, depresszióig, az egy széles a skála. Mondom a gyakoriakat, amik szoktak lenni, nem véletlenül mondtam előbb, ez a teherbeesési nehézség, meg menstruáció zavar, az is gyakori az autoimmun pajzsmirigy, bőrtünetek gyakori, a puffadás, hasmenés, tehát ilyen hasi diszkomfort jellegűek gyakoriak, és kapaszkodnak meg a hangulat zavar, az is gyakori ezzel. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért vagyok depressziós, mert halkan köszönt a szomszéd, de alapjában véve lehet, hogy azért, mert sarkot teszek állandóan, vagy tejet. És most nehogy azt mondja, hogy minden hangulatos azt mondja, hogy akkor letesszünk, mert ezen múlik, de van ilyen szünet.
1: Értem, és ők kiválthatják például kecske, vagy jó, vagy bivaj, nem tudom, sajtal.
6: Kecske, jó, meg a bivaj az lényegesen eltér, de van akinek vágja a tehintei magával rántja a kecskét is, meg a jót is. A legkevésbé a bivaj provokál, tehát a bivaj tejtermékek azok a legkevésbé provokatívak.
1: Hát amit még nem láttam soha spárban, tehát hogy...
6: Hát a mozzarella, bivaj mozzarella van a spárban.
1: Hát, az a bivaj mozzarella, de abban, hogy jól csinálják egy jó eszpresszót, vagy izé kapucsino.
7: Facsargasd egy darab így, tesó.
6: Kapucsino.
1: 4000 forintért, ugye? Az a baj, hogy most annyit tünetet felsorol, de most az ember nyilvánvalóan nem fog elrohanni orvoshoz és csinál mindenféle vizsgálatokat. Tehát most elkezdi nézni. Hát de oké, de elkezdi, jó, hát én rossz kedvű vagyok, egész nap mogorva vagyok és kopasz. Akkor biztos, hogy kazein érzékeny vagyok. Igen. Tehát, hogy ezt így nem tudja kideríteni. De amúgy meg nem pukizok és nem fosok. Tehát, hogy ahogy, igen.
6: Ugye egyszerű a világ. Azt kell csinálni, hogy akinek bármilyen halvány gyanú felmerül, az csinálja meg azt, hogy nem eszik két hétig semmilyen tejet meg tejterméket, de nullát. Tehát se sajtot, se tejszínt, se kapucsinót, se tej, semmit. És egy szép szombati napon, mert ugye feltételezzük, hogy ha baj van, akkor ebből azért dzsihád lesz. Tehát erős pukizás hasban és ilyen szociálisan nehéz napja lesz. Tehát időzíts a szombatra, és akkor tejet sajttal, és kefirt joghurttal, és tejfirt vajjal.
1: Kösz szépen.
6: És
1: akkor jó vasárnapot. És akkor jó vasárnapot.
6: És akkor jó vasárnapot, de legalább kibújik a szög a zsákból. Több olyan mondom, hogy ez ingyen van, és akkor utána érdemes. Nem biztos, hogy ez, meg nem feltétlenül ennyire egyszerű, de mondjuk 90% az esély, hogy akkor valami gebasz
1: van. Ez legalább egy önteszt, így van. Jó! Hát Tamás, nagyon köszönjük, szerintem ez most tényleg nagyon hasznos volt mindenki számára.
2: Nagyon.
1: Oké.
6: Hát örülök.
1: Köszönjük szépen. Na, hát akkor szép napot, köszi szépen, dr. Tóth Tamás. Szia, hello.
7: Megint mennyi minden, amiről fogalmunk sem volt. Tényleg.
1: Ez hasznos volt.
2: Gondolkodom, hogy egyébként akkor, ha hangulata változáson valakinek itt a csapaton belül, akkor vonjuk meg reggelinél a sajtot. Mert igazából arról van most szó.
1: Igen, de lehet erőszakkal is persze, de ez lehet.
2: Nem, hát nem adunk ennyi. Nem, ez hát nem
7: kell, ki kell teszteni, hogy doktor Tóth is mondta, hogy mikor bújik ki a szög a zsákból. Az ki fog bújni.
2: Igen, hát ugye csapatom...
1: Két hétig semmi olyat ne fogyasz, amit tej.
7: És aztán úgy kibújik az összög.
1: Most már negyedre is érezzük, hogy mire célzol, Gyuri. Nem kell.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 4 perc múlva. Van egy közlekedésünk, a belső szalagkorlátnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felé vezető oldalán, Abony és Szolnok között. Minden hatóság a helyszínen. Olaj ömlött az útra, fél sávon lehet csak haladni.
2: Esküszöm, amatőr.
1: Ez nagyon ügyetlen, igen. De, ha figyelnem, akkor nincs baj, de most ott van az olaj az úton. Tehát ez elég amatőr.
2: Magamra értettem. Ja? Magamra értettem.
1: Ja, bocsánat. Bocsánat.
2: Nem. Hát sajnos nem tudok róla semmilyen információt, viszont nem nyomtam be a gombot, és arra mondtam, hogy amatőr.
1: Értem. Azt hittem, hogy véleményezted a sofőr.
2: Dehogy is. Hát szoktam én ilyet.
1: Nem, ezért csodálkoztam. Nem. Egy picit sokkolt is.
2: De ne sokkoljon. Hát mindig magamra gondolok, amikor negatív jelzőket használok.
1: Oh. Köszönjük a mai osztályon felüli adás. Bocsi, az ilyen nőkkel elbánokon sírtam. Szép napot mindenkinek, Ubudai Mike. És hosszú pihenő után nagyon komoly kezdés tetszett. Köszi, szétrögtem ma is magam. A Jóci a bordíret. De jó, akkor sikeresek voltunk ma. Jó, vágó piros, most látom innen, igen, oldal sziluett, lezser férfi ing van rajta.
3: Ó, ez az oversizing, ez nagyon
1: oversizing, igen, ez nagyon-nagyon, és amúgy farmer, és nagyon nyomja a telefonját. Bárkivel is van ő most kapcsolatban, mindjárt meg fogja szüntetni ezt a kapcsolatot.
3: A másik féle szakításra számított hamarosan.
1: Na jó, ennyit erről. Szuper volt, köszi, nagyon jók voltatok, és Évi,
2: igen,
1: záró gondolat, voltatok. Üzenet Anetnek, Pirosnak, bármi.
2: Nem, nagyon jók voltatok, holnap jobbak leszünk, még jobbak, és napról napra, és szerintem egyébként az, hogy mindannyiunk hasznos tagja a társadalomnak. Szerintem ez a konklúzió a mai napra.
1: Legyen így. Oké, találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Szobi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
11: Kenderesi Tamás búcsúzott az Exatlontól pénteken. 4 bajnok maradt talpon a 8 kihívóval szemben. De ma este nem csak a bázis luxusáért, hanem annak lehetőségért is megküzdenek, hogy beszélhessenek a családtagjaikkal egy videóhívásban.
12: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
13: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
14: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: Az Amazon immár 5 éve csodafegyver a kertekben. Felveszi a harcot a növénybetegségek többségével, beindítja az alvórügyeket, gyorsítja a növekedést, fokozza a virágrügyek fejlődését, így növeli a termésmennyiséget. Itt az idő. Használja ön is az Amazont. Fogja munkára a természet kirobbanó erejét. Keresse a gazdaboltokban és a kertészetekben.
16: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
17: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
18: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
19: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
20: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
19: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Előbb kezdődhet a dínye szezon, idén is keresik az év kerékpár útját. Nyáriasan meleg időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter, a kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket, az országgyűlési képviselők megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés táncos bulival zárják a napot. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dínye szezon. A fóliasátorban termesztett dínyék várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben. Idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Keresik az év kerékpár útját, a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
26: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
25: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja, az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyósót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is száraz, napos időre számíthatunk, és csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Több felé lesz élénk a szél is. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap már gyakrabban borul be az ég, és a Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is, de még mindig bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is több órás napsütés vár ránk, de több felé eshet is. Most úgy tűnik, a hét második felében felhősebb napok várnak ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, lehet, hogy egy kicsit csikorgós ez a hétfő délelőtt, de a zenénkkel átsegítjük hallgatóinkat, a Nickelbackkel, az Endával. Szandrával kezdünk, In the Heat of the Night, tartsanak velem!

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Vágó Piros vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Délután kettőig töltjük együtt az időnket. És pont tegnap gondolkoztam rajta, hogy úristen, de gyorsan telik az idő, hiszen pikpak elszállt ez a hosszú hétvége is. Ferike üzenete is nagyjából ezt támasztja alá. Szia Piros, megint egy új hét, és elkezdjük ezt a májust is bedarálni. És van, akinek igencsak izgalmasan indul, hiszen az érettségi hetében járunk. Ez az első nap, talán ez a legizgalmasabb ilyenkor. És sokan izgulnak most a gyerekért, az unokáért, úgyhogy nagy hajrá mindenkinek, és folytatjuk lendületes dalokkal is, hogy kicsit gyorsabban teljen az idő azoknak, akik várják, hogy na milyen, hogy sikerült, jöjjön a Pet Shop Boys!

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Lendületes zenékben, mint ahogy ez a mellékelt ábra is mutatja, nem lesz hiány ezen a délelőttön sem. Köszöntöm a hallgatókat, és úgy tűnik, hogy az egész országban szinte zavartalan a napsütés, ami ugye megint csak azt mondom, a hangulatunknak teljesen jó, viszont a bőrünknek nem biztos. Ez már az az időszak, amikor 10-15 perc is bőven elég ahhoz, hogy főleg a világosabb bőrűek leégjenek, úgyhogy csak óvatosan, UV-védelemmel ellátva tegyük meg, hogy akár napozunk, vagy a kertben dolgozunk, vagy olvasunk, vagy bármilyen tevékenységet folytatunk, vagy mondjuk a gyerekekkel a játszótéren játszunk. Úgyhogy erre mindenképpen ügyeljünk, aztán a hét nagy kérdése, hogy lesz-e eső, majd ennek is utána járunk a későbbiekben, de most szóljon Michael Jackson, Dedje a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az év talán legillatosabb hónapjában vagyunk, na jó, ide csatlakozik azért az április is. Még van gyöngyvirág, még van orgona, tulipán. A tegnapi napon ugye ünnepeltük az édesanyákat, a nagymamákat, biztos, hogy nagyon sokan kaptak ezekből a virágokból is csokrokat. Szerelem pedig, ez is érezhető a levegőben, ehhez pedig dukál egy zeneszám is. Mindjárt jön majd a Sweet Dreams a Labussal, ő viszont már John Paul Young a Love is in the Air-rel.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és már el is repült egy óra, közösen töltendő négyből. Én pedig mutatom, hogy milyen zeneszámokkal várom hallgatóinkat, például Rick Astley-vel. Akinek már a plakátjai felfeltűntek, hiszen idén megint érkezik majd Magyarországra. MC Hammer és a You Can't Touch This, ezzel is folytatom. Tehát mindenféle stílusban igencsak változatosan folytatjuk tovább 11 után is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuperajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Hunter nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
10: Heti nyerő termékek, egyes Kártedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin.
9: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
12: Mit hozzak inni?
13: Baracklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
12: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
14: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
15: Az Amazon immár 5 éve csodafegyver a kertekben. Felveszi a harcot a növénybetegségek többségével, beindítja az alvórügyeket, gyorsítja a növekedést, fokozza a virágrügyek fejlődését, így növeli a termésmennyiséget. Itt az idő. Használja ön is az Amazont. Fogja munkára a természet kirobbanó erejét. Keresse a gazdaboltokban és a kertészetekben.
16: Drágám, az a tányér a dédié volt.
17: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint.
19: Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
20: A reklám után társadalmi célú reklám.
21: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
20: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Már placon a hazai eper, nem lesz jobb a tavainál az idei szezon. Indul a Szabadság projekt a Hormuzi szorosban. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás a kamaszoknál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Márton Fibéla.
24: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
23: Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai haditengerészet ma megkezdi a Szabadság projekt műveletet, jelentette be közösségi oldalán Donald Trump. A manőver célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök részletekről nem írt, azt viszont jelezte, bármilyen beavatkozás esetén keményen lépnek fel. Az iráni vezérkar válaszközleményében figyelmeztette az amerikai erőket, támadással kell számolniuk, ha megközelítik a Hormuzi szorost. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikát. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már összeállt az ezórai menetünk, amiben a jazz meg az is biztat bennünket. Ma jól vagyok, szól Rick Astley, és kezdünk a Désirless-szel. Utazásra indulunk, voyage, voyage.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágerei.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ahol folytatjuk majd hamarosan a jazz meg azzal a ma jól vagyokkal. Ígértem Rick Astley slágerét és a Take Me To Your Heart-ot, ez is szól mindjárt, de majd csak MC Hammer hatalmas sikere után, ami már csak azért is különleges, mert anno ez volt az első rap szám, amelyet Grammy-díjra jelöltek. MC Hammerhez pedig dőlt a pénz, és ő aztán szórta is rendesen. Volt olyan pályája csúcsán, hogy havi $500,000 költött a 200 fős kíséretére és egy fényűző kastély fenntartására, amiből persze aztán sok millió dolláros tartozás lett, de hogy kimásszon a csávából, egyrészt visszament dolgozni, lelkész lett belőle, másrészt pedig technológiai befektetésekbe kezdett, és mind a mai napig igen aktívan mozog a Szilícium-völgy technológiai startupjai között. Ő volt az egyik legelső a Twitter befektetői közül is. A Hammer Time pedig mind a mai napig él és mozog, úgyhogy akkor folytassuk most a You Can Touch This-szal itt a Retro Rádióban. Can't touch this.

Időnk legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytassuk közlekedési infókkal itt a Retro Rádióban. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton felé, ahol a Velencei tó térségében terelést alakítottak ki, és itt lehet szakaszos lassulásra, torlódásra készülni. Szintén sokan haladnak az M1-esen, de itt az ellenkező irányba, Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban, és ugyancsak a főváros felé, csak kicsit távolabb Győr és Nagyszent János között új terelést építenek ki, itt is készüljenek torlódásra. Jó utat tehát mindenkinek, mi pedig akkor útra valóul a Milli Vanillit adjuk. Girl, you know it's true. Itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3:42 múlt 3 perccel, vagyis lassan véget ér a magyar érettségi, leteszik a tollat, beadják majd a papírt, de mielőtt bementek a terembe még reggel 8-kor, biztos, hogy nagyon sokan fohászkodtak valami fajta erőért. May the Force be with you, éppen ezért ugye a Star Wars elhíresült mondása miatt lett május 4-e a Star Wars világnapja, amiből kifolyólag biztos, hogy ezen a napon, vagy akár egész héten lesznek különböző rendezvények, vagy akár lehet, hogy egyszer csak felbukkan valahol Darth Vader, ahogy tette ezt nálunk is a stúdióban, amiről pedig egy Facebook kép is tanúbizonyságot tesz, le lehet csekkolni az oldalunkon. Bobby McFerrinnel folytatjuk Don't Worry, Be Happy a Retro Rádióban.

0: it note for note like good little children. Don't worry. Be happy.
1: Otthon minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem tudom, kinél mi az ebéd, lehet, hogy még maradék a hétvégéről, mi jön mellé egy kis ketchupdal? A Last Ketchup-pal ezt is meghallgatjuk, az első emelettel pedig a 80-as évekbe ugrunk. Hallgatjuk a nézelődést, tehát nem is olyan sokára itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os cserikvén konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi automata 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
7: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Szobita porok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobita porok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
8: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despár tonhal. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Csak az Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut. Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
14: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
13: És mit éreztél?
14: Viszkető, égő érzést. És a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
13: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
16: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
17: A reklám után.
18: A Retro Rádióban.
19: A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, egyre több gyermeket ér szexuális bántalmazás a neten. Rúzsa Magditól a Hungáriáig odaítélték az Artisius díjakat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 árúból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
20: Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
19: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. Emellett a héten várhatóan újabb büntetőintézkedéseket jelent be, amelyek az orosz katonai beszállítói hálózat szereplőit sújtják. Az orosz hadsereg éjszaka 155 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Moszkvában egy ukrán drón csapódott be egy toronyházba, alig 10 kilométerre a Kremltől. Ott senki sem sérült meg. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Szerdáig biztosan marad a napsütéses tavasz, már is mondom a részleteket. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ezen a hétfőn már el is érkeztünk a délutánhoz, délmúlt ugyanis 4 perccel. Én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, ahogy ígértem, szól majd az első emelet a Last Ketchup, kezdetnek pedig Laura Branigan és a Self Control.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és ha már szólt a Ketchup Song, az Aserehe a Retro Rádióban, akkor gondoltam, utána nézek, miért is ez a daluk és az együttesük címe. Egyébként magát a bandát lánytestvérek alapították, akik egy híres spanyol flamenco gitárosnak a lányai, akinek a művész neve a paradicsom El Tomate volt, és akkor így jött, hogy akkor a paradicsom leszármazottai idézőjelben lehetnének a Las Ketchup tagjai, és az első albumuk címe is erre utal, a paradicsom lányai címet viseli. Ez egyfajta tisztelgés volt tehát az édesapjuk előtt. Folytatom további olyan slágerekkel, amit lehet akár együtt énekelni vagy dúdolni velünk. A Fancy-vel szól mindjárt a Flames of Love. Most viszont a For the Coast dalát indítom. Stand by me a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már Fire Burning, Sean Kingston talának a címe, akkor itt említem meg, hogy május 4-én a Flóriánok ünnepelnek, úgyhogy amellett, hogy boldog névnapot kívánok nekik, megemlékezünk arról is, hogy ez Szent Flórián napja, vagyis a tűzoltók védőszentjének emléknapja. Eseménymentes napot kívánok akkor a most szolgálatban lévőknek. De azt is elmesélem, mert eszembe jutott, hogy ugye nagyon sok kisebb településen találunk még általában ugye a tűzoltó szertár környékén Szent Flórián szobrot. Én legutóbb például arra emlékszem, hogy tavaly ősszel Köveskálon láttam egy nagyon helyes, színesre festett Szent Flórián szobrot. Na de akkor folytassuk most már az I Like Chopin.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki gondolná, hogy egy rövid eszmefuttatás egy együttes nevéről akár az ebédhez is ihletet, ötletet tud adni. Éri beszámolója szerint nagyon is. Szia Pirka, ötletet kaptam. Sült krumpli ketchuppal. Jó lesz. A hűtő még olvadozik délutánig. Szép napot neked. Ó, akkor jó étvágyat kívánok. A folytatásban Falco, a Snap, és most a Gypsy Kings érkezik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, még ha ilyen drámaiak is, mint Falkótól a Genie. Folytatjuk majd filmbetét dallal, méghozzá a Flashdance-ből. Szól a What a Feeling, és meghallgatjuk Robbie Williams Supreme-jét is. Egy óra után ezekkel a slágerekkel is folytatom majd a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szubi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szubi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szubi. Egy íz, ami velünk marad.
5: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
6: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Kartedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztárvendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
12: Mennyi piroska szerped van itthon?
13: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg a nyízben.
14: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után.
2: Hírek
16: hírek a Retro Rádióban.
17: Arany és a többiek, véget ért a magyar érettségi, illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették megbízó levelüket a listás képviselők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben fejeződik be a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban. Aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akadt probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
18: Jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
17: Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik, élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra is elmúlt most már. 5 perccel, én pedig köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 60 percet. Vágó Piros vagyok, a Hungáriával is jelentkezem. Robbie Williams-től is játszunk dalt. Billy Joel pedig már is jó kedvet hoz ebbe a hétfő délutánba.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: szeretnék én lenni a csókirály.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Friss közlekedési infóval folytatjuk, mert hogy Pisti elküldte, hogy a 61-esen Tamási belterületén történt baleset. Az 54-es kilométernél félpályás korlátozás mellett helyszínelnek. Köszönjük szépen, amit pedig még hozzáfűznék, hogy az 51-esen Taksony térségében aszfaltoznak, úgyhogy itt is lezárták a félútpályát, valamint erős forgalomra kell készülni az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségénél, mert itt pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánunk mindenkinek, és útravalóul jöjjön Korda György reptere, a Flashdance betétdala és a Jó barátok filmsorozatának főcímdala is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A teljesen száraz, már aszályos április után a májusi eső kifejezetten aranyat érne. Halljuk, hogy lesz-e erre esély ezen a héten. Nagyon úgy tűnik, hogy szerdán és csütörtökön záporosabbra, zivatarosabbra fordul az időjárásunk. Először csak lokálisan pattanhatnak ki, aztán később már egyre nagyobb területen, úgyhogy már legalább néhány milliméter talán érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Pontban 3:42 van, és a mai érettségizett diákok már valószínűleg leadták a drótot, hogy sikerült a magyar érettségi, mivel gyűlt meg a bajuk, mi az, ami könnyen ment. És persze van, akinek ez volt a mumus, van, akinek meg mondjuk a holnapi nap, a matek a mumus, amilyen én is voltam, én most itt ezerre jelentkezem, hogy attól nagyon féltem, de végül egész jól sikerült. Persze tanulni még biztos, hogy sokan nekiállnak a mai nap folyamán is, úgyhogy nekik egy nagy hajrá, a szülőknek is persze egy nagy hajrá. Alice Cooperrel folytatom már is a Retro Rádióban. Szól a Poison.

0: legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Senza Una Donna, Egy nő nélkül, Cukero és Poljan közös slágere, amivel én el is búcsúzom, mert elérkeztünk a 2 órához, úgyhogy érkezik Dénes Tamás, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despár tonhal. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
4: Mit hozzak inni?
5: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
4: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
6: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Betóhofi, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
10: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
11: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
12: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, a LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nem lesz jobb a tavainál, elstartolt az Eper szezon, még 16 nap milliárdokról kell döntenünk. Szabadságprojekt, egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi szorosban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
17: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég. visszatér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
16: Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai központi parancsnokság cáfolta, hogy iráni találat érte egyik hadihajójukat a Perzsa-öbölben. Közösségi oldalukon hangsúlyozták, erőik támogatják a szabadság projektet és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját. A manőver ma startolt. Donald Trump elnök tegnap jelentette be az akciót, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges teherhajókat. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikát. A hét közepén már eshet, mondom, milyen idő jön. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, igazi koranyári idő van. Ezt pedig olyan sztárokkal ünnepeljük, mint Pink, vagy éppen Hevesi.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, az imént kolléganom Vágó Piros kérdezte, hogy ha kimegy most az utcára, akkor föl kell venni a kabátot, vagy nem? A válaszom egyértelműen nem kell. Sőt, olyannyira, hogy látom egyébként, hogy akár egy szál pólóban flangálnak az emberek, kivétel az érettségizők, akik jönnek az öltönyeikben, meg a nyakkendőikben. De hát egyébként azt is látom, hogy a hölgyek megtalálták a helyes föltözködést, a miniszoknya, a lazanadrág, a meglehetősen kivágott cuccok, azok már uralkodnak, úgyhogy villámgyorsan megtalálták a nyári darabokat. Hölgyeim, csak így tovább, csak így tovább, ezt tudom ajánlani. Úgyhogy Pirosnak is azt mondtam, hogy a kabát teljesen fölösleges. Az ing, amiben jött, az most jó lesz odaki. És ha már itt tartunk, még holnap is hasonló időre lehet számítani. Szerdán jön valami változás, sajnos azt kell mondjam, hogy most mindenki az esőre vár, hát az most nem jön. Néhány csepes esett, de az igazi nagy eső az egyelőre továbbra is hiányzik. Menjünk tovább a folytatásban, hamarosan Samantha Fox, előtte Elton John és az Oroszlán király című film egyik legnagyobb sikerű betétdala. Ez a Can You Feel the Love Tonight? Itt a Red

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Hooligans-zel és a Backstreet Boys-zal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most 14 óra 37 perckor közlekedjünk. M85-ös a határ felé vezető oldalon Sopronnál az alagútban robbant le egy kis teherautó. A 89-es és 91-es kilométer között itt a belső sávot lezárták. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksonynál a 20-as kilométernél, le van zárva a félútpálya. Hát itt jóval hosszabb időre kell készülni, hogy átjussanak. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, na hát ilyenkor. A Velencei-tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás.

lehetők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3/4-3 van. A folytatásban következik az Always on my mind, amely nem Elvis szám, hiszen 1972-ben előbb egy Gwen McCrae nevű énekestől majd Brenda Lee is rögzítette, és ebbe szeretett bele Elvis, aki aztán néhány hónappal később szintén a slágerlisták élére repítette a dalt. Ez dolgozta fel a Pet Shop Boys, méghozzá egy Elvis emlékműsor kedvéért 1987-ben. Ezt játszom itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Az Útinform jelezte, hogy az M1-es autópályán Győr és a Bőnyi Nagyszent Jánosi csomópont között új terelést építenek ki, a 100-as és a 109-es kilométer között. Mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy-egy sáv járható, sokkal lassabban lehet az M1-esen menni, amúgy sem egy gyors autópálya most. Menjünk tovább, hiszen a következő órában legalább be tudunk addig ülni a kávéházba. Ez a kávéház, ma és most a hétvégén is játszottam egy esküvőn a Dancing Queen-t az Abbától nagy sikerrel, úgyhogy megint lejátszom. Igaz, most nem esküvőn játszom, hanem itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kérje kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
7: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
8: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
14: Drágám, az a tányér a dédié volt.
15: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
18: Heti nyerő termékek, egyes Kártedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin.
17: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Jókai Mórtól Arany Jánosig véget ért a magyar érettségi. Laborvizsgálat is lesz, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Újabb díjat kapott a Hungária. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kora délután rendben befejeződött a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket is elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 árúból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
22: Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
21: László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. Idén összesen 10 alkotó, illetve alkotói közösség ért célba. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Ugyanekkor találnak gazdára az irodalmi Artisius díjak is. Ma még kevés fátyol felhőre számíthatunk, eső nélkül késő este 12-18 fok lehet. Enyhe lesz az éjszaka, ám a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelében alakul majd hajnalban a hőmérséklet. Utána folytatódik az ömmel napos idő, nyugaton több másfelé kevesebb felhővel, 23-29 fokkal, erős néhol viharos széllel. Szerdán és csütörtökön az előrejelzések szerint már záporokra is készülnünk kell, de csak néhány fokot csökkennek majd a napi maximumok.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 3 óra és május 4-én hétfőn 26 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. Ez már koranyári idő. A mikrofonnál Dénás Tamás, jön az Edda, vagy az Aerosmith ebben az órában. Nyitánként az Otta van és a kezek.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát vannak meglepetések az életben, én itt most olvastam az egyiket. Először is az, hogy gyermekeim egyik kedvenc énekesnője, Cseri Hanna 31 esztendős. Ezt nem tudtam, és Hanna elnézést, hogy itt most hangosan elmondtam, de szerintem miután mindenhova ki van írva, ez nem akkora meglepetés. Az annál inkább, hogy itt most hivatalosan is jelezték, hogy a rapper Bongorral, azaz Berta Csongorral, Cseri Hanna immáron egy nagy család, mert hogy megszületett a kislányuk. Egészen pontosan ezt írta fel az Instára a Cseri Hanna. Az a megtiszteltetésért, hogy az idei anyák napján már nem csak az anyukámat, hanem magamat is köszönhetem az anyák sorába. Hát szia Luizi, szia új anya, én! Cseri Hannának gratulálunk, és gyermekeim kedvenc dalát énekelném neki, a Sörseggű lányt. De inkább most hozom az Earth, Wind & Fire-t és Horváth Charlie-t neki, amíg pihen, de előtt a C-Block és a So Strung Out itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Abbával és Ricky Martinnal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 15 óra 37 perc van. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányban, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tata és a Komáromi csomópont térségében kell araszolgatásra számítani a külső sávban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

egyik legnépszerűbb dalával, ez a Dancing Queen itt a Retro Rádióban. A dal pedig annak köszönhető, hogy kitört a diszkóláz az Egyesült Államokban, és az ABBA fiúk úgy döntöttek, hogy nekik is lesz diszkódaluk. Hát ez szól most itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tór térségében kialakított terelésnél. Lassulás, torlódás tapasztalható az utolsó információk szerint. Köszönöm szépen ezeket. Menjünk tovább, hiszen be fogunk ülni a következő órában egy Trabantba. És hozom a Bon Jovi egyik első nagy kitörő sikerét, a Living on a Prayer is. Még sok nagy slágert majd a folytatásban így hétfő délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Cselőtei László, újságíró és régióbarát, aki egykori társával, Lénárd Lászlóval közösen egy különleges és egyedülálló dolgot hozott létre, egy olyan rockzenei vagy metalzenei szatlapot, amelyik addig Magyarországon elérhetetlen volt. Cselőtei Lászlóval várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
7: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
11: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os csomagolt Iceberg Fitness Mix vagy Deluxe Mix salátakeverék Super Shop kártyával csak 529 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spá. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektor érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
15: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
16: Az MVM csoport meghirdeti a Varázskastély titkai elnevezésű rajzpályázatot. Rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével és oktatásával foglalkozó szervezeteknek szóló felhívásunkon 16 intézmény nyerheti el az MVM támogatását. A gyermekek az általuk elképzelt varázskastély és a falai közt megvalósuló csodák megörökítésével jelentkezhetnek a pályázatra. Részletek az mvmélménynap.hu weboldalon. MVM. Értünk a jövőért.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
18: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
19: Illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették meg bízó levelüket a listás képviselők, nyoma veszett egy olasz dobosnak Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
20: Jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
19: Átvették meg bízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Eltűnt egy olasz zenész Budapesten. Davide Lucchelli együttesével egy punk rock bandával érkezett egy fellépésre, május 1-én veszett nyoma, írta közösségi oldalán az Észak-Kelet-Olaszországi Veneto tartomány elnöke. Utoljára a 9. kerületben egy parkolóban látták, azóta hiába keresik. Arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van a 24 éves dobosról, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal. Ma még kevés fátyol felhőre számíthatunk, eső nélkül késő este 12-18 fok lehet. Enyhe lesz az éjszaka, ám a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelében alakul majd hajnalban a hőmérséklet. Utána folytatódik az önmel napos idő, nyugaton több más felé kevesebb felhővel, 23-29 fokkal, erős néhol viharos széllel. Szerdán és csütörtökön az előrejelzések szerint már záporokra is készülnünk kell, de csak néhány fokot csökkennek majd a napi maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Itt a szűk ablakrésen azért a rádióstúdióba beszűrődik, a madarak csíkcsergése, igazi májusi tavasz van, és ezt nagy zenékkel ünnepeljük. A mikrofonnál Dénes Tamás, érkezik majd Stevie Wonder, Paul McCartney-val, vagy éppen a repülők, a nyitány,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, hogy gondolom, hogy minden rajongó tudja, hogy május 4-e van, tehát ez a nemzetközi csillagok háborúja nap, vagy Star Wars Day, ahogy nevezik angolul. Ugye a sztori onnan jön, hogy May the Force be with you, szokták mondani, azaz az erő legyen veled, mondják angolul, csak hogy ez egy teljesen más megvilágításban azt is jelenti, hogy május 4-e legyen veled, és ez 1979-ben, és innen származik egyébként maga az idézet. Margaret Thatcher brit miniszterelnök megválasztását köszöntötték egy újságcikkben, így, hogy May the Force be with you, Maggie. Aztán persze jött a csillagok háborúja, és abban az erő legyen veled, és innentől kezdve nem volt megállás. Úgyhogy éljen a nemzetközi csillagok háborúja nap, az erő legyen önökkel, és többek között majd az Exotic, Stevie Wonder, Paul McCartney van, és most a Roxette lesz, méghozzá How Do You Do-val itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Bengalzál vagy éppen a Bon Jovival folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45. Sziasztok, a körút közepén lerobbant az autóm gigadugót okozva Rákóczi téren a 8. kerületben a Margit híd felé. Köszönöm és mindenkitől elnézést kérek. De korrekt vagy, mindez 3 perccel ezelőtt. Tehát szegénynek segítsen akkor valaki a Rákóczi téren a 8. kerületben a Margit híd felé. Szerintem a körúton lerobbant egy autó. Hallgatónk az, aki tud segítsen. Köszi! Sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányban. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolgatásra számítani. Szintén M1-es Nagy Szent János Böny csomópont és Győr között új terelést építenek ki, emiatt csak egy-egy sáv járható lassulás van. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony közelében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek itt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágere Retro Rádió. 3 perccel járunk, 3:45 után a folytatásban az amerikai Bon Jovi következzék, és 1986-os Slippery When Wet című albumok, ahogy tetszik, legeslegnagyobb sikere. Ez a Living on a Prayer, amely az MTV-nek köszönhetően irtózatosan gyorsan befutott, és az első slágerlista vezető daluk lett, amely azóta is egyébként, ha úgy tetszik, az együttes nevéhez jó alaposan köthető, minden koncertjükön megszólal. Én most itt a Retro Rádióban fogom ezt lejátszani.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ugye az imént hallgatónk jelezte, hogy Budapesten a körút közepén robbant le az autója Rákóczi térnél a Margit híd felé. Megérkezett az SMS, köszönöm, segítettek, legalább félretolták nekem az útból az autót, úgyhogy köszönöm nektek. Hát mi így tudunk segíteni, meg hát összefognak a Retro Rádió hallgatói. És remélem, hogy mindenre ráhúzunk egy pálest majd.
1: Álmaink kék lüvegény, gyümölcs fáink tetején.
0: És ha leúztuk a pálinkát, akkor belenézünk majd Bette Davis szemeibe is. Hát többek között ilyen zenei élményeket kínálok a következő órára majd itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
7: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
8: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án.

0: Gazda Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Szevasz, tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
3: Mit hozzak inni?
4: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
3: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 dl vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Több mint 78 ezeren írták meg ma a magyar érettségit. Már magyar epret is kaphatunk a boltokban és piacokon. Holnap akár 29 fokot is mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z-generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
12: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
11: Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az Útinform azt írja, hogy sokan közlekednek az M1-esen mindkét irányban, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolásra számítani. Aztán szintén az M1-esen a Nagyszent János Bőny csomópont és Győr között új terelést építenek ki, a 100-as és a 109-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható, ott is lassabb haladásra készüljenek. És aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, ezért a 20-as kilométernél lezárták a fél útpályát, hosszabb menetidőre számíthatnak az arra közlekedők. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: 5 perc elmúlt délután, 5 óra, szépen lassan véget ér az első májusi hétfő délutánja, de még nagy zenéket hoztam mindenre. A mikrofonnál Dénes Tamás, érkezik majd Bruce Springsteen, vagy éppen a Fresh. Nyitánként a Dead or Alive pörget most meg bennünket.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, azért is szeretem, hogy nagy mozifilmek jönnek, mert ilyenkor tényleg a legnagyobb hollywoodi sztárok szabadon beszélhetnek a népszerűsítő akciók folyamán a saját gondolataikról. Hát természetesen így van ez most a vadonatúj Prada film körül, hogy az Ördög Prádát visel második részével kapcsolatban végül is visszatérnek a nagy színészek. Meryl Streep is vendég volt az egyik reggeli rádióműsorban az Egyesült Államokban, és ha már ott volt, akkor meg is kérdezték, hogy mi a véleménye manapság a hollywoodi filmekről, és egészen furcsát mondott, azt mondja, hogy hajlamosak vagyunk marvelesíteni a filmeket mostanában, azaz vannak a gonosztevők, és vannak a jó fiúk, és ennél unalmasabbat én nem tudok kitalálni, mert hát az az érdekes az életben, hogy a jó fiúknak is van rossz oldaluk, és a rossz fiúknak is van jó oldaluk, és igenis, nem fekete és fehér van, hanem nagyon-nagyon érdekesek az emberek, és talán ez adja a ízét és a borsát néha egy-egy dolognak, akár egy-egy jó sztorinak is. Én azt hiszem, hogy Meryl Streepnek ennek tökéletesen igaza van ebben. Jön az NSYNC jó fiúkkal és rossz fiúkkal itt a Tearing Up My Heart a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt Kim Carnes-zal és a Magna Cum Laude-vel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46 a mikrofonnál. Dénes Tamás, Henny jelezte, hogy alig-alig lehet az M1-esen haladni. Gábor pedig azt írja, az M1-esen konkrétan egy óra alatt 3-szor mozdultak meg a kamionok. Most vagyok a komáromi elágazásnál, és megint csak állunk. Gábor, neked is köszönöm, Henninek is köszönöm. További hír, hogy szintén az M1-es autópályán a Nagy Szent János Böny csomópont és Győr között új terelést építenek ki, valószínűleg ez az oka. A 100-as és a 109-es kilométer között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható, ezért van lassulás. Aszfaltoznak az 51-esen Taksonynál, a 20-as kilométernél a félútpálya van lezárva, míg az M5-ös autópályán Röszke felé a nullás csomópont után két személyautó ütközött. A 25-ös kilométernél lezárták a külső sávot, 3 kilométeres mögötte a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: Műsorajánló.
0: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Cselőtei László, újságíró és régióbarát, aki egykori társával, Lénár Lászlóval közösen egy különleges és egyedülálló dolgot hozott létre, egy olyan rockzenei vagy metalzenei szaklapot, amelyik addig Magyarországon elérhetetlen volt. Cselőtei Lászlóval várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
0: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este is 8-tól Albaházi Presszó. Csabi ma esti vendége, Cselötei Laci lesz a magyar metal élet talán egyik legfontosabb újságírója. Minden, amit a metal zenéről és a hazai viszonyokról tudni kell, szerintem ma este 8-tól kiderül itt a Retro Rádióban. Két avatott rock szakértő fog majd beszélgetni. Én viszont ajánlom a most következő műsorunkat is, hiszen Nyerges Iza és a két órás élő retro kívánság műsor már is Michael Jacksonnal indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Box utca. Box utca. A retro rádióban Újvári Mátéval.
2: Az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
3: Büntetés hegyek a Miami nagy díj után. A dobogós helyezéseket ugyan nem érintette, de Max Verstappen mellett például a Ferrari-s Charles Leclerc igen, hogy a vasárnapi Forma 1-es utamot követően több pontban is bűnösnek találták őt. Így utólag kapott egy lazának éppen nem mondható 20 másodperces időbüntetést. Emiatt bukta egyébként a 6. helyét is, és csupán a 8. helyet szerezte meg. A monakói amúgy teljesen magára vállalta a felelősséget minden hibája miatt. Más kérdés, hogy finoman szólva sem szerencsés megint az, hogy az F1 vezetői órákkal a leintést követően osztanak ki büntetéseket. Ebben még azért bőven van hova fejlődni. A Miami nagydíj visszhangja egyébként igen pozitív. A nézők többsége már nem panaszkodik a jójózások miatt, miközben a jövő évi versenynaptár is teljesen kialakult már a közelmúltban. Azt eddig is tudtuk, hogy Barcelona vetésforgóba kerülhet, míg Zandvoort, azaz a Holland Grand Prix jó ideig utoljára idén lesz majd látható az F1-ben. 2026-ban viszont érkezik majd a portugál nagydíj Portimao formájában, és sokak nagy örömére visszatér a török nagydíj is. Isztambul ráadásul nem kevesebb, mint 5 éves szerződést kötött az F1-jel, és már előre bizsereg a tenyerünk és a szemünk amiatt, hogy mire mennek majd a versenyzők ebben az új szabályrendszerben, abban a bizonyos legendás 8-as kanyarban. Ezeket a bejelentéseket mindenki üdvözölte, sőt, a hírek szerint már csak az aláírás hiányzik ahhoz, hogy ismét legyen dél-afrikai nagydíj, de Tájföld és Malajzia sincs távol attól, hogy bekerüljön a vérkeringésbe. S ha ezt hozzávesszük, hogy Mohamed Ben Sulayem elnök szerint 2030 környékén visszatérhetnek majd a V8-as motorokhoz, akkor biztosan kijelenthetjük, hogy a Forma 1 népszerűsége nem véletlenül töretlen, és olyan jövőkép vár rá, amelyet nagyon sok másik sportág megirigyelne. Már csak egy magyar versenyző kellene ismét az F1-be, hiszen Baumgartner Zsolt óta azért eltelt már jó néhány év, sőt évtized is. De hát, ha pár esztendő múlva majd, Molnár Martint közvetítetjük a rajtrácson.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánló.
1: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2.999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
7: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen! Segway robotfűnyíró.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
14: Az Amazon immár 5 éve csodafegyver a kertekben. Felveszi a harcot a növénybetegségek többségével, beindítja az alvórügyeket, gyorsítja a növekedést, fokozza a virágrügyek fejlődését, így növeli a termésmennyiséget. Itt az idő. Használja ön is az Amazont. Fogja munkára a természet kirobbanó erejét. Keresse a gazdaboltokban és a kertészetekben.
15: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
16: One. Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Skoda.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a Gyerekmentő Szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és 2 éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
22: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
21: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaroló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinform azt írja, hogy baleset történt az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után. Két autó ütközött össze. A helyszínelés miatt a 25-ös kilométernél lezárták a külső sávot, emiatt már 2-3 kilométeres a torlódás. Aztán még mindig sokan autóznak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolásra számítani. Szintén az M1-esen a Nagy Szent János Bőny csomópont és Győr között új terelést építenek ki, ezért a 100-as és a 109-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható, ott is lassabban lehet haladni. És aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél ezért lezárták a fél útpályát, hosszabb menetidőre készüljenek az arra autózók. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Indul a 2 órás esti kívánságműsor, ahol azt gondolom, hogy az a minimum, hogy az érettségiző diákok, azok, akikre először gondolunk, Michael Jackson, nekik énekel, én egy nagy hajrát küldök. Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon 8-ig maradok, csörögjenek!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Ez a két óra csak a miénk, tudnak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, akikre ma sokat gondoltak. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és az SMS-ek mellett szeretnék megemlékezni egy nagyon kedves cuki hölgyről is. Képzeljék el, hogy ma a Hősök terén ácsorogtam, annyira bamba voltam, hogy rossz buszra szálltam, és teljesen más irányba vitt el, úgyhogy kicsit több idő volt hazaérni, mint általában. És ahogy ott bambáskodtam, bambultam a troli megállóban, odajött egy nagyon kedves hölgy hozzám, felismert, és elmondta, hogy mennyire szereti hallgatni a Retro Rádiót, meg a Kívánság műsort, hát olyan jól esett tényleg, hogy most ő is megérdemel egy szuper jó retro slágert, és természetesen azok is, akiket önök az SMS-eikben megneveztek. Tina a legelső, azt írja, szeretném a Kívánság műsorban a következő slágert lovasberénybe küldeni, Fabi Gábornak szóljon. És itt van velem egy kis munkaközösség is. Kedves Izabella, egy kedves kollégánkat szeretnénk meglepni. Rudinak küldik a következő slágert az LLK-s kollégái. Eric Prydz, Call Me, egy kifejezetten dinamikus sláger a Kívánság műsorban azoknak, akik még dolgoznak és kell az energia.

0: Aki felkereste a kívánság műsort, ő is SMS-t írt a 0620-22-22-122-es számra. Azt osztotta meg velem, hogy Szandinak, a kisunokájának ma van a születésnapja, úgyhogy a következő slágerrel őt szeretné megköszönteni. Tina Turner énekel mindjárt, de van velem valaki előtte még a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét, Orsi vagyok!
0: Szervusz, tegeződhetünk egymással?
1: Hogy a viharban, persze.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, kit lepnél meg a kívánság műsorban?
1: A páromat, Lacit.
0: Oké, mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Azt, hogy nagyon-nagyon szeretem, és szeretnék vele elmenni libegőzni.
0: Jó, ezt most hétvégére terveznéd?
1: Én nagyon.
0: Vagy bármikor jó, csak vigyen el.
1: Így. Igen, okay. Ebben a formában ez így tökéletes.
0: Jó, mióta vagytok együtt a szerelmeddel?
1: 6 éve.
0: Gratulálok, hát az már egy nagyon szép hosszú kapcsolat, igaz? Együtt is éltek?
1: Hát, ez egy kicsit komplikált.
0: Bonyolult, jó.
1: Nem mennék bele.
0: Oké, akkor nem fogadlak. Mondanál-e még neki valamit így zárásképpen?
1: Igen, azt szeretném neki mondani, hogy nagyon szeretem, és hogy alig várom már, hogy a fellegekben legyünk együtt.
0: Hát figyelj csak, addig is, amíg odaértek, hogy elmentek libegőzni, egy jó sláger és képes arra, hogy a fellegekbe röpítsen benneteket, úgyhogy Tina Turner énekel, ez a What's Love Got To Do With It a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió Jósvai Gergő Helyőbábáról kereste a kívánságműsort, Katának Miskolcra szeretne küldeni egy szuper jó számot, és itt van velem Tibi is, aki azt írja, hogy a családját lepné meg, mert szomorkodnak, és szeretné őket felvidítani ebben a gyönyörű időben, illetve szólhat még a kis Cukijának is, azzal az üzenettel, hogy őt is nagyon-nagyon szereti. Van velem valaki a vonalban is? Jó estét kívánok, halló, miben tudok segíteni?
1: Jó, én Gábor vagyok Szekszádról.
0: Hello, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Hát az én kedves kis páromat, Martocsa Mariettát, azra az üzenettel, hogy én nagyon szeretem és imádom, és soha nem fogom elhagyni, mert megcsalni se, és küldeném a neve fiamnak, Páncél Adriának, aki ki van most Augsburgban, dolgozik szegény, és jövő hónapban jön haza, és azra az üzenettel, hogy őt is nagyon szeretem.
0: A kedves gondolatok és üzenet mellé jár az ajándéksláger is, egy csipetnyi barát.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy büszke anyuka kereste fel a kívánság műsort. Kedves Iza, két lányomat, Blankát és Dalmát szeretném megletni. Azt üzenem nekik, hogy nagyon örülök annak, hogy kitartóak a sportban, amit űznek. Ritmikus gimnasztika, ez a bizonyos sportág. Emellett pedig még jól is tanulnak. Büszke vagyok rájuk, és nagyon szeretem őket. Az aláírás anyukájuk Évi. Jó estét kívánok, ön is mondhatja a magáét.
1: Szia, drága Jézus, Marianna vagyok, Szörökszent Miklósról. A sajának a szerelmemnek, az édesanyját így utólagosan szeretném felköszönteni anyáknapja alkalmából.
0: Igen, mit szeretnél üzenni neki néhány mondatban?
1: Hát néhány mondatban azt, hogy nagyon szeretek, és várok, várni fogok rá, ameddig muszáj, ameddig kell.
0: Oké, és viszont szerintem félreértettél, nem azt kérdem, mit üzensz a párodnak, hanem hogy az édesanyjának mit üzennél.
1: Azt üzenem, hogy nagyon szeretem, meg a édesapámat is nagyon szeretem, meg hogy ő úgy tartozkodik náluk.
0: Jól van, akkor most, hogy üzentél az egész családnak, a szerelmednek és az anyukájának is, George Michael énekli el az ajándékslágert, hiszen ahogy szoktam mondani, üres kézzel senki sem távozik a kívánság műsorból. A 0620-22-22-122-es szám ma is este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Várom, hogy beszélgessünk egy jót, úgyhogy hívjanak bátran. Én Nyerges Izabella vagyok.

0: Továbbra is a Kívánság műsorban 8-ig az Abaházi Presszóig még bőven van idejük arra, hogy üzenjenek a szeretteiknek, legyen szó névnapról, szülinapról, házassági évfordulóról. Csörögjenek ide és ünnepeljünk együtt. Szia!
1: Szia, Zavella, Albert vagyok. Szeretnénk elsősorban kérni egy vidám számot Orsolyának, hiszen ma van a születésnapja, meg neked is, az összes rádiót, az összes retro rádiónak. Hát az összes kollégádnak, a Bálti Csabának, neked, ezeknek úgy gondoltam, igen.
0: A szeretteidnek mit üzennél? Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Hát kedvesek velem, rendesek, imádom őket, és sok boldog születésnap a végettel Orsolyának.
0: A meglepetés láger, amit ajándékba adunk a szülinaposnak a hírek után, következik hamarosan. Mutatok egy pici ízelítőt belőle. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ez a Ghostbusters, Ray Parker Junior következik a hírek után a Kívánság műsorban a 0620-22-22-122-es szám. Este 8-ig él. Szeretettel várom Önöket.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
7: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
9: Színész vagyok, nem bajnok.
10: Mi nem térdelünk le!
7: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
8: It's showtime.
7: Május 7-től a mozikban.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
13: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea test közelből, sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
14: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedje Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint, Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az online térben, holnap már lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
19: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
18: Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész. Egy hazafelé tartó vonaton érte előt a családja, akik a rendőrökkel is közölték, hogy jól van. A 24 éves dobos május 1-én lépett fel Budapesten, de a koncert után nyoma veszett, és azóta nem tudtak róla semmit. A magyar rendőrök és még az Interpol is keresték. Végül ma sikerült a nyomára bukkanni, azt azonban nem tudni, hogy hol volt az elmúlt napokban. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform azt írja, hogy még mindig nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Herceghalom és a Komárom csomópont között több helyen és több kilométer hosszan csak lépésben lehet haladni. És baleset történt a 31-es főúton Maglód átkelési szakaszán, ahol két autó ütközött össze. A helyszínelés miatt a 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. És jó, ha tudják, hogy az M4-esen Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet alakítanak ki. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között lezárták a külső sávot. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Andy Hortról kereste fel a kívánság műsort, azt írja, hogy saját magának szeretne kérni egy szuper jó pörgős slágert, mert egy kicsit megfázott. Andy, mielőbbi teljes felépülést, jobbulást neked Ray Parker Juniorral és a Szellemirtokkal.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.
3: Metro Rádió.

0: Elektrorádió. Ha két órás esti kívánságműsort SMS-ekkel is bombázhatják. Szia Ízus, Szilvi vagyok, a férjemnek szeretnék küldeni egy slágert, akivel éppen most tartunk hazafelé, és az autóban ülve is téged hallgatunk. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Szilvi, remélem, hogy sikerül meglepnünk őt. Hello Ízus! Én kislányunknak, Kincsőnek szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Azt üzenem neki, hogy a balettgáláján nagyon-nagyon ügyes volt, és biztos vagyok benne, hogy a holnapi anyák napi ünnepségen is ügyesen fog szerepelni. Az aláírás anya, apa és a testvére Villő. Jó estét kívánok! Önnek miben tudunk segíteni?
1: Jó napot kívánok! Déri Levente vagyok, Hobolban jelentkezek.
0: És kit szeretnél meglepni?
1: Köszönöm szépen, Eszti néninek szeretnék a munkában egy nagyon kedves napot okozni, hogy mosolyogjon és küldenék neki egy nótát.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál?
1: Az, hogy maradjon ugyanilyen mosolygós, vidám és kedves.
0: Jó. Igazán nincs mit, mesélsz róla, hogy neked hogy telt a háromnapos hosszú hétvége? Voltál valahol bulizni?
1: Hát dolgoztam úgy, hogy nem tudtam semmi jót csinálni, ezért most jöttünk így a jó időben, élvezzük a napsütést.
0: Szuper.
1: Nézzük a májusfákat.
0: Jaj, de jó, nagyon jól hangzik. Igen. Akkor bepótolod magyarán te is.
1: Igen, abszolút be fogjuk pótolni. Igen, köszönöm szépen.
0: Helyes, kellemes időtöltést. Nektek is. Szia-szia. Shakira hozzá nekünk a meglepetés slágert. Ez az én ajándékom a kívánságműsorban.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort Pisti hívta, akinek viszont van egy beceneve, úgyhogy mondhatod is nyugodtan, meg azt is, hogy kit szeretnél meglepni.
1: Bobos Eszter, és három gyilkosnak szeretnék küldeni egy üzenetet, akik szombaton levágtak egy 300 kilós malacot, és kaptam belőle kóstolót. Sasztpityú, az öccse a Sasraszkó, meg a nagyon zsivány apósa a pénzes Tibi bácsi. Ezeknek szeretnék kívánni valami jó számot.
0: Igen, és mit szeretnél neki üzenni, mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, hogy nagyon szépen köszönöm, amit kaptam kóstolót tőlük. Ugye továbbra is hajrá kitartás, Isten tartsa meg szokásokat.
0: Jó, és mi a keresztneved, kivel beszélek?
1: Bobus Eszti, a Dömszeden így ismernek, korosztályom. Amúgy Gábor Pista.
0: Hogy lett ez a beceneved?
1: Hát, azt hagyjuk, jó?
0: Hosszú. Oké, és nem firtatom, akkor vetek egy pillantást az SMS falunkra is. Kristóf Győrből kereste fel a kívánság műsort, azt írja kedves Izabella, minden hozzám hasonló érettségiző diáknak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert, különösen az SK 12C osztályának. Az üzenetem pedig csak annyi, ne izguljon senki sem a holnapi matek miatt, menni fog. Kristóf Győrből egy hatalmas hajrá, nagyon szorítunk nektek, minden rendben lesz. Krisz Rea gondoskodik az ajándékslágerről, ez a The Road to Hell.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bogdán István a következő, aki bejutott a Kívánság műsorba, ő Székesfehérvárról telefonált. 4 gyermekének, Norbertnek, Istvánnak, Bernadettnek és Nikolettnek szeretne küldeni egy slágert. Azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti őket, és jó lenne már végre találkozni, mert régen látta őket. Az SMS fal üzenetei is itt vannak velem. Hello Ízus, lányomat, Boglárkát szeretném meglepni 16. születésnapja alkalmából. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk, illetve azt is, hogy minden álma valóra váljon. Puszíja őt anya és apa Decsről. Kedves Izabella, én egy önkéntes tűzoltó vagyok, és Flórián nap alkalmából a tűzoltóknak szeretnék egy slágert küldeni. Hálából a bátorságukért. Külön köszönet az önkéntes tűzoltóknak. Szia Ízus, jó estét! Egy barátomnak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszönettel, Viki! És itt van velem Hanna Pécsről. Kedves Ízus, anyukámat lepném meg. Boldog névnapot szeretnék neki kívánni, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Az SMS üzenetek a 0620-22-22-122-re jöttek, és ugyanitt fel tudnak hívni, ha gondolják. A mai napon rengetegen jelentkeztek, úgyhogy ha foglaltat jelzett a vonal, akkor amikor próbálkoztak és nem jutottak be, csak annyi a dolguk, hogy visszacsörögnek holnap este 6-kor. Jön a Genesis és a Land of Confusion. Ez a Kívánság műsor.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. János hívta a kívánságműsort, ő a barátait, Bencét, Gergőt és Zsanét szeretné meglepni a kívánságműsorban egy szuper jó slágerrel. Jó estét kívánok, haló, haló, ön is mondhatja nyugodtan, hogy mit szeretne.
1: Jó estét kívánok, köszönjük, Kurcsony László vagyok Bodaikról.
0: Hello, hello, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Kettő kérésem lenne. Egy a szokásos a bodaiki nyuggert csoportnak szeretnék küldeni, illetve kiemelten a Mosomagyaróvári McDonald's-nak, annak a személyzetnek szeretnénk küldeni, mivel egy hete voltunk, vagy mikor, és a feleségem, kedves nejem elhagyta a telefonját, és gondolta, hogy másnap felhívtuk őket, és felvették, mondták, hogy átvehető a telefon. Tehát ez mai világban ritkán adódik meg, hogy ilyen emberekkel is találkozunk, és ő nekik szeretném ezt kiemelten küldeni, illetve természetesen kiemelve még a bodaiki Jukker csoportnak.
0: Örülök, hogy te is itt voltál velünk. Vetek egy utolsó pillantást az SMS falunkra is. Szia Izabella, Éva vagyok, és a munkatársaimat szeretném meglepni. Az újvári gumigyárba szóljon a következő sláger. Üzenem nekik, hogy kitartás a délutános műszaknak. És itt van velem Zsuzsai is. Kedves Izabella, a lányunkat, Nagy Szabó Zsuzsannát szeretnénk meglepni, aki Kecskeméten ma nyitotta meg élete nagy álmát, egy lovasboltot. Szívből gratulálunk neki. Az aláírás: anya és apa. Kylie Minogue a terep a következő pár percben, ő gondoskodik a meglepetés slágerről. Ez a Locomotion, a kívánság.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: Minden idők a legnagyobb slágerei Retro Rádió. A búcsú pillanataiban az a legfontosabb, hogy hangsúlyozzam, hogy holnap is lesz kívánságműsor. Pontban 6-kor csörgethetik a 0622-22-122-es számot. A kedves üzeneteikkel meglepjük azokat, akiket igazán szeretnek. Most jön az Abba Házi Presszó és a Viva Comet All Stars. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem, holnap találkozunk, jó szórakozást a Presszóhoz. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
7: familypark.at.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Aktív Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Mennyi piros szerped van itthon?
15: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
16: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
17: Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despar tonhal.
16: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
14: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
17: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5% a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
14: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó, ma esti beszélgető társam, rajongóból vált zenei újságíróvá, és nagyon sokat köszönhetnek neki a rock és a metal zene rajongói és a műfajban dolgozó tevékenykedő zenészek is. Cselőtei László a vendég, föltem az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ma esti beszélgető társam, egy régi ismerős, régi haver, régi barát, fogalmazzunk bárhogy is, Cselütei László, üdvözöllek, szia!
2: Szevasz, Csabi, szia!
1: És nagyon sokat gondolkodtam, hogy amikor titulust kell mondani, akkor mit mondjak? Mondjam azt, hogy újságíró. Uh-huh. Mert hogy így ismertünk meg, hogy te éppen újságot írtál.
2: Igen.
1: De annál viszont jóval több vagy. Ráadásul hivatalosan, amennyire én tudom, azt, amit kijavítasz, nem is vagy újságíró.
2: Hát igen, bonyolult a helyzet. Illetve nem egyszerű. Hát figyelj, persze, az egész életemet, pont most van egyébként 40 éve, hogy csinálom ezt az újság történetet. Majd elmeséljük, hogy ez mi volt, mi ez pontosan. Tehát az életem kétharmadát töltöttem eddig azzal, hogy újságot írok.
1: Hát igen, mondhatjuk, hogy írsz, megjelentetsz, kiadsz, tehát igen, egy csomó minden van már emögött.
2: Igen. Tehát, de az, eredetileg rajzföldrajz szakos tanár vagyok. Aha. Egyébként. Tehát,
1: igen, de most bemondom, hogy a mai vendégem Cselütei László, rajzföldrajz szakos tanár.
2: A szarul hangzik.
1: Na, ebből mi lesz? És egyébként meg lehet, hogy még önmagában az sem egy ilyen hívó szó, hogy na most egy újságíróval fog beszélgetni, de a te történeted azért is különleges, mert hogy... ahogy az emberek tinikorban zenerajongóból zenészé és ezáltal ismert emberré válnak, te úgy váltál újságíróvá is ismert emberré, tehát hogy te nem a zenei oldalról közelítettél, vagy nem a hangszerek felől közelítettél, abszolút. Bár ha jól tudom, azért volt ott is próbálkozás.
2: Igen, igen. Tehát ugye amiről beszélünk, az a 80-as évek közepétől megjelenő Metallica Hungarica magazin, ami a közép-kelet-európai régió első hard rock metal magazinja volt, még teljesen underground módon magánkiadásban csináltuk, amit akkor még nem is lehetett, hiszen a rendszerváltás előtti időkről beszélünk. És akkor 89-ben összeálltunk a Metal Hammer nevű nemzetközi magazinlánca, és onnantól kezdve számít az én igazi profi újságírói, újságkiadói karrierem, és akkor e köré, az újság köré az évtizedek során épült egy elég komplex zeneipari székcsoport, ami lemezeket adott ki, kis és nagy kereskedtünk, bolthálózatunk volt, koncerteket szerveztünk, amit lehetett így a rockiparon belül, azt mindent csináltunk. Ebből én 2020-ban kiszálltam, és most csak a média van.
1: Aha.
2: De szóval, hogy ezzel telt az elmúlt közel 40 év.
1: Csak hogy a hallgatók értsék, hogy vagy lássák, hallják, hogy miről fog szólni, vagy milyen lesz a hangulata ennek az előttünk álló időszaknak, hogy a mi kapcsolatunk annyira régre nyúlik vissza, és egy olyan időt fogunk megidézni, amikor már az is számít, hogy az ember milyen pólót vesz fel. Tehát, hogy egy póló választással is tudunk egymásnak üzenni, vagy hitet tenni valami mellett. Így tehát, hogy ebből az időből jövünk. És most azért vettem fel a Black Sabbath pólómat, ami nem a polc mélyéről került elő, tehát rendszeresen hordom, mert tudom, hogy neked a Black Sabbath a mindenkori legnagyobb kedvenc. Igen.
2: Hát ugye a rádió hallgatók biztos téged sokkal jobban ismernek, mint így engem.
1: De hát ma majd megismernek hogy, téged is.
2: hogy ugye mi a Metallica Hungarica ezzel az újsággal kapcsolatban kerültünk kapcsolatba. Igen. Te zenéltél, és akkor mi megírtunk erről a zenéről.
1: Úgyhogy... De miért pont a rockzene? Tehát, hogy annak idején, amikor a 80-as években ti elkezdtetek, aztán majd kifejtjük a többes számot, újságírással foglalkozni, akkor is voltak magazinok, újságok Magyarországon, amelyek foglalkoztak könnyű zenével, mondjuk azzal a nagyon kemény vonulatával, amivel ti is azzal nyilván nagyon-nagyon kevesen, vagy nagyon keveset érintőlegesen, de ti miért a rockzenével? Mitől vonzott titeket ez az egész világ?
2: Tehát ugye, akiről beszélünk még, az Lénár Laci, az én gyerekkori barátom, aki sajnos 2022-ben elhunyt, de vele kezdtem el ezt az egészet csinálni. Mind a ketten rockrajongók voltunk. Tehát mi egyszerűen megszerettük ezt a zenét tínédzser korunkban, egész korán egyébként, tehát hogy én is, ő is nagyjából 10 éves lehettem, vagy lehettünk, amikor már ezeket a keményebb hangzásokat kerestük. Mind a ketten egyébként közel is laktunk egymáshoz, de nem ismertük egymást. És amikor a gimnáziumba kerültünk, Laci egy évvel fölöttem járt, tehát ő már a József Attila gimnáziumnak volt a tanulója, amikor én oda kerültem, és az ő egykori barátnőjén keresztül ismerkedtünk meg. a barátnője az általános iskolába járt így gyerekeket pesztrálni, és akkor többek között velünk is foglalkozott, és akkor tudta, hogy én szeretem az rockzenét, meg az öcsém is, és akkor mondta, hogy hát az ő barátja is nagy rockzene rajongó.
1: Nyilván
2: és
1: akkor sokkal jobban látszott az embereken, hogy szeretik a rockzenét, tehát hosszú haj, a pólóviselet, egyáltalán igen, az öltözet.
2: Igen. Hát én az általános iskola utolsó évében már hát amennyire lehetett hosszú haj, tehát ez nem az a hosszú haj volt, mint most, de akkor már hosszú hajam volt, és már zenéltem az öcsémet, tehát hogy mi léptünk föl az általános iskola torna termében, rettenet volt, ne tudd meg. Én doboltam, ő meg gitározott, és akkor így, amikor bekerültem a gimnáziumba, akkor az első nap lényegében összeszaladtam a folyosón a Lacival, és onnantól kezdve elválaszthatatlanok lettünk.
1: Igen, csak pont erre utaltam az imént, hogy annak idején, akik ennyire közel kerültek a zenéhez, ennyire megszerették, ennyire részt szerettek volna benne venni, azok vagy elkezdtek hangszereken tanulni, hangszereket vásárolni, vagy valahogy rótként, technikusként közel kerültek a műfajhoz. Rajtatok kívül nem nagyon ismerek mást, aki viszont azt mondta, hogy oké, akkor mi írjunk róla.
2: Hát figyelj, ugye tehát amikor összekerültünk, akkor lemezeket cseréltünk, és hogy honnan lehetett megtudni, hogy milyen lemezek jelennek meg a külföldi újságokból. És mi ezeket a külföldi újságokat, Kerrang magazin, volt egy pár már akkor is a 80-as évek elején, azokat kezdtük el gyűjteni, és akkor ezeket cserélgettük.
1: Azokat nem lehetett itthon megvenni.
2: Hát igen.
1: Hozzá lehetett jutni, de megvenni igen. Nem lehetett itthon.
2: Ebből a szempontból egyébként mi szerencsések voltunk, az én édesapám is, az ő édesapja is lehetősége volt külföldre járni, és amikor ezek az alkalmak eljöttek, akkor én mindig leadtam a kis listámat, és a Laci is leadta a listáját, hogy miket hozzon a kedves édesapa külföldre.
1: Igen, csak hogy érezze a kedves hallgató, és nyilván a retro hallgatók jelentős része ezzel tisztában van, talán a fiatalabbak. Nem, hogy nem tudtál rákeresni az interneten, hogy mely újságok foglalkoznak rockzenével, vagy az általad szeretett zenével, mert nem volt internet. Abszolút. Akkor te honnan tudtad, hogy melyik magazint kell megvennie édesapádnak, ha nem is lehetett itthon tudni sem róla, hogy milyen
2: újságok vannak. Hát ez egy ilyen nagyon bonyolultan fölépülő és ilyen információ morzsákból felépülő folyamat volt. Az én unokatestvérem például rendszeresen kapta külföldről, Németországból a Bravo magazint. Ott is volt levelező rovat, és akkor azon keresztül ugye meg lehetett tudni, hogy milyen zenei újságok vannak, akkor azokat elkértük, vagy megszereztük valahogy. Szóval, hogy ilyen nagyon bonyolult és sok forrásból táplálkozott ez az információ.
1: Kellett hozzá. Hát kapcsolatok kellettek hozzá.
2: Hát mi ezért, tehát akkortól, amikor mi ezt az egészet megszerettük, akkortól kezdve mi ezért éltünk. Tehát nekem se számított semmi, attól kezdve én már nem akartam főiskolára menni, semmit nem akartam, mert állos lenni, érted, és vagy zenélni, vagy nem tudom, valahogy a közelébe kerülni ennek az egésznek.
1: Na, ezt a sztorit meséljük tovább, meg persze el fogunk majd jutni a jelenbe, de folytatjuk rövidesen Cserütei Lászlóval itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cselőtei László, a Metal Hammeres Cselő, a mai beszélgető társam, régi jó barát, régi ismerős. Szóval, hogy amikor ti elkezdtetek ezzel foglalkozni, hogy írjatok mindarról, ami titeket érdekel, akkor tudtatok-e írni? Hát nyilván ahhoz, hogy te írni tudj, ahhoz
2: kell valami affinitás.
1: Hát vagy affinitás kell, vagy azt tanulni kell, ahhoz, hogy egy magazin megjelentes, ahhoz valami cégnek kell lenni, ráadásul ez még az Átkosban volt, amikor bárki nem jelenthetett meg bármit.
2: Hát figyelj, tehát, hogy ugye gimnazistaként mi azért foglalkoztunk, tanultunk irodalmat, magyar nyelv is irodalmat. Én egyébként már az általános iskolában írtam regényeket, meg novellákat, amiket ilyen versenyekre be is adtam, felolvasásokon is szerepeltem. Tehát, hogy nekem nagyon korán jött ez az íráshoz való vonzódás. Otthon lényegében egy ilyen könyvtárban nőttem föl, tényleg a lakás tele volt könyvekkel. Apám értelmiségiként, tanárként egyébként, egyetemi tanárként, édesanyám is pedagógus volt, tehát hogy nálunk az írás az egy ilyen alapvető valami volt.
1: Nyilván nem arra értem, és a hallgató se értse félre, hogy te tudtál betüket írni egymás mögé, hát, szóval, az újságírás, hogy azok, hogy miből flekkekből, nem tudom, miből áll össze egy cikk, egyáltalán egy cikk, hogy áll össze, hogy kell kinéznie, tehát azt azért tudni kell.
2: Igen, tehát hogy... Mi szerettünk fogalmazni a Lacival, mondjuk így, hogy volt ehhez az íráshoz érzékünk, és nyilván annyi újságot olvastunk el, hogy abból azért megtudtuk, hogy ez külföldön hogy működik. Aha. Tehát, hogy tudod, hogy épül fel egy magazin, milyen rovatok vannak, egy-egy cikket hogy kell fölépíteni. Meg hát nyilván olvastuk, tehát azért volt ifjúsági magazin, volt világifjúsága.
1: Tehát abból azért kérdekerültetek.
2: Hogy mi innen szívtuk az információkat, tök autodidakta módon tanultuk meg az újságírás fortéja. Itt. Ugye az van még, hogy én a gimnázium során eljártam egy baráti társaságba, ami science fiction rajongókból állt. Rettenetesen imádtam ezt a sci-fi műfajt, olvasni is, meg minden területét, tehát hogy rettenetesen rá voltam erre is gyógyulva, és ők találták ki valamelyik budai gimnázium adott rá nekik lehetőséget, hogy akkor a Galaktika mellett, ami egy hivatalos science fiction magazin volt, ők csinálhassanak egy ilyen science fiction fanzint. Ez volt az Analóg H, aminek én az alapításában, meg a megcsinálásában, vagy a készítésében részt vettem.
1: Tehát tapasztalatod így már lett.
2: És pontosan ennek alapján csináltuk meg a Metallica Hungarikát, tehát amit én az Analóg H-nál tanultam, azt dobtam föl, és akkor lényegében innen jött az ötlet, hogy akkor jó, hát akkor csináljunk mi is egy ilyen újságot, hiszen külföldről egyébként akkor már rengeteg fanzint begyűjtöttünk a világ minden tájáról.
1: Bocsánat, tegyük helyre ezt a fogalmat, fanzin. Mi fanzinnak mondtuk mindig, mert így volt írva.
2: Ugye ezek a rajongók által írt zenei újságok, vagy nem feltétlenül csak zenéről lehet fanzint készíteni, hanem bármi más témáról is.
1: Hogy ezt lehetett? Tehát, hogy az még egyszer elmondom, hogy ez az Átkosban volt.
2: Abszolút.
1: Ott ezt lehetett? Tehát nem kopogtak egyszer, csak a nem tudom milyen hatóságtól, hogy ti mit csináltok itt, gyerekek?
2: Hát figyelj, fönnállt a kockázata, nekem annyiban szerencsém volt, hogy apám politikus volt, országgyűlési képviselő, és amikor látta, hogy ez minket mennyire érdekel, akkor elmondta, hogy ennek mik a kockázatai, tehát hogyha olyan tartalmat teszünk bele, akkor akár túlzásba is eshetünk, és akkor egyszer csak kopogtathat az URH, tehát ettől nem tud minket megvédeni, de igazából mi annyira politika semleges dolgot csináltunk, és akkor már annyira közel volt a rendszerváltás, vagy annyira fölbuhult a rendszer. Nem lehetett tudni.
1: Persze.
2: Nyilván meg volt a kockázata, de sikerült ezt úgy elvinni 1989-ig, hogy nem lett belőle baj.
1: Hát igen, csak azért megyek erre ennyire rá, mert ráadásul hogy nem foglalkoztatok politikával az újságban, de olyan zenével, meg olyan előadókkal foglalkoztatok, akiket nem véletlenül nem szerepeltettek az akkor népszerű ifjúsági magazin, vagy mint a Füles, mondhatnám az újságokat, amik akkor megjelentek.
2: Nem lehet tudni, hogy meddig jutott el az újság híre, ugye az első az 200 példányos volt, tehát ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon pici körben terjesztett valami volt, a következő már 3000 példány volt, tehát lehet, hogy a kulturális, vagy nem tudom milyen minisztérium volt akkor, ahol a cenzúra ült és figyelte a mozgásokat, de igazából soha nem jutott el hozzánk, hogy ezt nem szabad csinálnunk.
1: És nem is kellett megjelenés előtt senkivel egyeztetnetek arról, hogy akkor mi jelenhet meg benne, mi nem.
2: Hát figyelj, ugye az első szám az a, nem, tehát hogy tartalmi egyeztetés nem volt.
1: Amíg csináltatok,
2: addig nem. Mi fogtuk magunkat, aztán írtuk, amit gondoltunk.
1: Ez most kicsit szakmai lesz ez a része. De hogy ti tényleg leírtátok, amit gondoltok mondjuk a Black Sabbathról, az Iron Maidenről, egyáltalán a zenekarokról, vagy volt-e lehetőségetek interjút készíteni, vagy kivágtatok, lefordítottatok külföldi tartalmakat, arra volt-e engedélyetek? Tehát hogy egy csomó kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy akkor ez hogy működött?
2: Hát figyelj, nem gondolkodtunk mi ilyesmi.
1: Ja, hogy szabad-e.
2: Tehát, hogy engedély, hát tudod, eleve más újságokból vágtuk ki a fotókat, aminek nyilván volt fotósa, amiért elméletek az újraközlésért fizetni kellett
1: de
2: volna.
1: De meg sem jelentettétek, hogy ezt a Kerrangból vágtuk ki, meg ilyenek.
2: Nem, tehát, hát figyelj, most már nem is emlékszem, hogy voltak-e fotókreditek, tehát odaírtuk-e, hogy ezek kitől származnak. Fogtuk magunkat, leírtuk, amit gondoltunk, lefordítottuk, amit akartunk. Érted, édesanyám írógépén írtam ezeket a flekkeket, megcsináltuk ilyen Népszabadság méretben az oldalakat, és akkor a végén, érted, beragasztottam az újságból kivágott fotókat, ezeket kicsinyítették le, és akkor lett belőle A4-es magazin. Tehát, hogy nem nagyon gondolkodtunk mi ezen, hogy ez jogilag hogy működik.
1: De nem ütöttétek meg a bokátokat.
2: Nem, szerencsénk volt. Hát figyelj, ugye az utolsó Metallica, Hungarika, ami, tehát na, mindig aztán volt kiadója ennek a dolognak. Volt Szabó Imre nevű ember, aki az Ossziánnak lett a menedzsere, és ő egy ilyen kulturális egyesületnek, vagy nem tudom, valamilyen kis kezdetleges szervezetnek volt a vezetője, és akkor ilyen műsorfüzetként adtuk ki lényegében a harmadik számtól kezdve egészen a hatodikig a számainkat rajta keresztül, tehát ő volt kvázi a kiadó.
1: Tehát már állt mögöttetek valaki, hogyha valaki szól, akkor
2: igen,
1: titeket megvél, vagy bevél.
2: És ugye az is lényeges volt, hogy ez ne egy ilyen rendszeres kiadványnak tűnjön, hanem azért neveztük mindig műsorfüzetnek, vagy egyedi, nem tudom, kiadványnak, hogy ne lehessen ráfogni, hogy mi egy ilyen rendszeresen megjelenő sajtókiadványt csinálunk.
1: Tehát egy kereskedelmi céllal jelentették meg.
2: Igen.
1: De egyébként az, na ez megint egy hosszabb kis szünet után folytatjuk. Okay. Jó, Cserőtei László a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Metal Hammeres Cselő, Cselőtei László a mai beszélgető társam, és azt akartam az előbb kérdezni, és most meg is fel is teszem ezt a kérdést, hogy mikortól vált számotokra Lénárd Lacival az olyan munkává? Tehát, hogy ezt most jól értsd. Hogy
2: igen.
1: Tehát mert addig nyilván rajongóként írtátok, ollóztátok, fordítottátok a cikkeket, igen. De egy idő után nyilván ebből azért már jött pénz, vagy már volt elvárás akár a kiadó felől, vagy már az olvasók felől, tehát egy idő után ez akár megélhetést is jelenthet. Mikortól vált ez munkává?
2: Tehát ugye már 80-as évek második felében mind a ketten egyetemre jártunk, külsulira, és én például akkor kaptam meg a diplomámat 89 júliusában, amikor az első Metal Hammer szám megjelent. Aminek az elején a kiadója a Reform kiadó volt, ami az első ilyen kvázi magánkiadók között számon tartott szervezet volt. És akkor ott mi nyilván nem kiadóként működtünk, hanem szerkesztőként. És onnantól kezdve fizetést kaptunk érte, igen. És ez egy évig tartott, amikor csődbe ment a nem is ment csődbe a Reform akkor még, hanem a maga a magazin

0: Költségek vannak.
1: Nagyon ravasz csávók voltak már akkor is ott a top pozíciókban. Na minden esetre azt mondták a németek, hogy jó, akkor ők ezt a kelet-európai vadkapitalizmust vagy hagyják, vagy velünk csinálnak közösen egy céget.
0: Ja, tehát akkor titeket, vagy rátok nem haragudtak meg, bennetek azért hát, látták továbbra is azt az elszántságot, meg hitet, hogy nektek ez fontos. Abszolút. És akkor hát, titeket, vagy veletek együtt csináltatok egy kiadót.
1: Igen, hát lényegében a reformkiadósokkal egyszer volt megbeszélés, ezt az egész dílt, ezt én hoztam össze. Hmm. Voltunk kint egy fesztiválon, Schweinfurtban, a Monsters of Rockon a Lacival, ahol 88-ban hónunk alatt a kis Metallica Hungarica magazinokkal, és az egyik kiadón keresztül be tudtunk jutni a backstage-be, és akkor ez a munkatárs a kiadónak annyira aranyos volt, hogy mondta, hogy tudja, hogy mi kelet-európai fanzinesek vagyunk, hogy akkor bemutat minket a Metal Hammer kiadójának, aki itt van a backstage-ben. És akkor így ismerkedtünk meg, teljesen véletlenül, és akkor ők már terjeszkedtek Európában, tehát akkor már volt angol kiadás, görög kiadás, holland kiadás, és akkor gondolták, hogy már akkor tudni lehetett, ugye, hogy mi lesz a vasfüggönyön túl, és akkor mondták, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor szóljunk nekik, mert ők szívesen jönnének. És abban a pillanatban, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor én kiküldtem egy faxot, hogy nos, itt a lehetőség. És két nap múlva megjött a válasz, hogy akkor ők jönnek, és akkor beszélnének. És
0: akkor innentől kezdve nektek már azt kellett írni, amit ők mondtak, vagy mennyire volt szabad kezetek?
1: Nem, hát ugye az volt az ő alapkoncepciójuk, és ezzel lettek ők nagyok, hogy a helyi piacokat ugye mindenki a holland piacot a holland újságírók ismerik, a görögöt meg értem. A görögök. És nekik mindegyiküknek volt saját magazinja, fanzinje, és ők ezekkel társultak. Tehát, hogy
0: ez mondjuk egy jó koncepció.
1: Igen, mert hogy akkor nem kellett kitalálni, hogy miről szeretnének olvasni a magyar olvasók, vagy a görögök, hanem akkor volt ott néhány ember, aki megmondta ezt.
0: De ettől függetlenül el lehetett helyezni számukra fontos információkat, riportokat, lemez megjelenéseket, reklámokat.
1: Igen. Ugye a nagy ötlet az volt, hogy a magazinnak egy részét azt át kellett vennünk. Tehát mit tudom én, ugye 16 oldalanként vannak a nyomdai ívek, amikor rotációsan nyomod a nagy példányszámú magazint, és akkor mit tudom én, 16 vagy 32 oldalt a lengyel, a magyar, a görög, a holland magazinnak át kellett venni, ezt lenyomtatták a négy színt, illetve a fekete kivételével, ugye a feketén volt rajta mindig a nemzeti szöveg, tehát azt nyomtatták külön. Értem. Legyártottak, mit tudom én, négy nemzetnyi alap újság oldalt, és akkor ezekre külön-külön rányomtatták a nemzeti nyelvű szöveget.
0: De azok nyilván világsztárokkal készítettek.
1: Persze, Iron Maiden,
0: AC/DC. De azokat a fordításokat nektek kellett elvégezni, vagy azt ők
1: Nem, azt mi csináltuk, persze. Aha. Tehát mi megkaptuk az eredeti szöveget, itthon lefordítottuk, egyébként minden hónapban mentünk ki, Dortmundban volt a szerkesztőségi központ, tehát hogy én
0: a Lacival... vinni kézben az abszolút. Elkészült anyagot.
1: Igen. Hát ott nem volt internet, meg semmi nem volt.
0: Nem kiküldeni e-mailben, igen, mert nem volt még e-mail.
1: Érted, levélben kiküldhettük volna, de hát az annyi napig megy, hogy igen, nem lehetett megoldani, úgyhogy
0: meg
1: minden...
0: Ha már kint voltatok, akkor tudtatok menni koncertekre
1: abszolút. Is. Abszolút, hát figyelj, nekünk ez a Kánaán volt, tehát hogy mi azért csináltuk, hogy eljuthassunk koncertekre. Innentől kezdve, mit tudom én, havonta egy-két hétig kín voltunk, foglaltak nekünk szállodai szobát, tehát figyelj, ben voltunk egész nap a szerkesztőségbe, ami egy teljes emeletet elfoglalt egy ilyen Dortmundi irodaházba, és akkor ott már rettenetes nagy élet volt, tehát hogy az volt, hogy bennültünk valamelyik szobába, mindenkit ismertünk már, és akkor egyszer csak mondták, hogy figyelj, fél óra múlva jön King Diamond. Tudod, és akkor rohantunk ki, leskelődtünk, hogy úristen, lehet King Diamondot látni, vagy mit tudom én, David Coverdale a Whitesnake-ből.
0: És aki ott volt a szerkesztőségben, ők találkozhattak vele, tehát, hát, nem, tehát akár oda mehettél hozzá, autogramot, közös fotót, ne, bár persze. Akkor nyilván még nem volt igen, a zsebedben egy fényképezésre alkalmas telefon, mert akkor még olyan sem igen. Volt.
1: Hát azért jöttek eleve, hogy tárgyaljanak meg, aha. Hogy interjúkat készítsenek, tehát ott folyt a szerkesztőségi munka, a németek ott csinálták a magazint.
0: Ehhez képest arra emlékszem, hogy hát ti is készítettetek velünk jó néhány interjút annak idején, és a te Fadrusz utcai lakásod tetőterében
1: abszolút.
0: Ültünk le, és beszélgettünk egy igen. Tea, vagy kávé, vagy nem tudom milyen ital mellett. Tehát, hogy itt viszont nem volt ilyen szerkesztőségetek.
1: Nem.
0: Vagy mindig. Egy ideig legalábbis nem volt.
1: Hát ugye a magyar piac eleve kicsike, és az elején egyébként nagyon nagy példányszámok voltak, tehát 30-40 ezer példányt adtunk el havonta, de hogy mindig underground dolog volt ez, tehát hogy soha nem tudtunk irodaházat venni, vagy nem tudom hatalmas irodát bérelni, hanem mindig ilyen lakásokban csináltuk, és akkor fejlődtünk szépen lassan. De az egy csodálatos dolog volt kimenni Németországba és látni azt a profizmust, tudod, akkor nekik már voltak szövegszerkesztőgépeik, amiről itthon még álmodni se lehetett.

0: külön tördelő osztály volt, pénzügyi osztály volt.
1: Volt valami verseny ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk a magyar metalhammer jobban megy, mint a görög vagy a lengyel, hát nyilván más számok jelennek meg, nagyobb ország, kisebb ország, stb., de hogy volt valami elvárás, volt valami verseny ezzel kapcsolatban, hogy melyik országban megy ez jobban?
0: Nem, hát a mindenkinek tehát nemzeti szerkesztőségek felé csak az volt az elvárás, hogy az adott piacon jól menjen ez a dolog, tehát hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ez maximálisan eljut a közönséghez, és olyan tartalom legyen, ami ezt lehetővé teszi.
1: A népszerűségről fogunk beszélgetni a folytatásban. Jó, Cserőtai László a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen
3: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rád.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Cserütei László, a Metal Hammeres Cserű a vendég. Azért gondoltam, hogy beszéljünk a népszerűségről, mert ahogy az elején kezdtem, hogy az ember, amikor hallgat nagyon sok zenét és rajongóvá válik, és ebben ennek az egésznek részesévé akar válni, akkor tényleg vagy az van, hogy hangszert fog a kezébe, vagy mint ahogy te csináltad, vagy ti csináltátok, egyszer csak tollat ragadtatok a kezetekbe, és akkor írtatok. És nyilván ti nem vágytatok népszerűségre, vagy nem feltétlenül arra vágytatok, hogy ti magatok legyetek népszerűek, hanem maga a termék. Nem hiszem, hogy volt bennetek exhibicionizmus, de ettől függetlenül szerintem ti a Lénár Lacival sztárokká, vagy legalábbis nagyon ismert emberekké váltatok.
2: Igen.
1: És ez főleg azért volt, mert a zenészek ebben a szakmában, vagy ebben a stílusban titeket istenítettek.
2: Uh-huh. Hát ugye ehhez azért azt kell tudni, hogy akkor mi voltunk egyedül. Tehát, hogy mi voltunk az egyetlen olyan országos rockzenei médium, ami tényleg elért nagy embermennyiséghez, ahonnan meg lehetett tudni a legaktuálisabb dolgokat. És ugye hát a magyar piacot is próbáltuk az első pillanattól segíteni, tehát, hogy a magyar zenészek is számíthattak ránk, és épp ezért számítottak is ránk, hogy mi megtesszük azt, amit lehet.
1: De szóval, hogy érezhető volt, hogy ilyen smúzolás megy, azért megy a barátkozás, hogy hát, ha így, hát, nem tudom, lesz egy jófajta címlap, vagy bekerül így könnyebben a csapat az újságba.
2: Persze, volt ilyen is, de nem, tehát, hogy ez egy nagyon baráti dolog volt egyébként, egy nagyon underground, inkább egy közösséget kell elképzelni, érted, aminek mi lettünk a magja. Mm. Tehát ami a népszerűséget illeti, hogy tényleg nem vágytunk rá. Tehát én is, meg a Laci is inkább ilyen visszahúzódó csávok voltunk, meg vagyunk is, vagy most már csak én, de hogy én soha nem akartam. Nyilván a színpadra úgy kimentünk, mint zenekar, de hogy én egyedül kiálljak, és akkor nem tudom, előadjak, én azért nem is nagyon akartam tanár lenni, mert én nem vágytam arra, hogy emberek előtt beszéljek. És ez így adta magát, tudod.
1: Rádiós is, stb. Tehát, hogy egy eléggé megváltozott az eredeti elképzelés.
2: Hát, tudod, ez egy ilyen, nem is tudom, hogy nem volt kényszerpálya, de hogy ezt nem tudatosan akartuk, hanem ezt egy így dobta a gép. Igen. És tehát, hogy
1: de ezt hogy tudtátok ezt kezelni, ezt a fajta népszerűséget? Hát tudtátok-e úgy kezelni, hogy tehát mindig tisztában voltatok-e vele, hogy ki miért közelít, ha közelít?
2: Szerintem igen egyébként, de mi mindenkihez ilyen pozitívan próbáltunk hozzáállni, és igazából, érted, mi azért mit csináltunk napközben, ültünk egy irodába, vagy otthon, gépeltük a cikkeket, hallgattuk a zenéket, interjúkat csináltunk, tehát, hogy abból a helyzetből nem is lehetett felmérni, hogy ez mivé vált, tudod? Ezt inkább már csak most, vagy hát amikor már tényleg nagy lett az egész cég, és csináltunk rengeteg mindent, és akkor már rádióműsor lett, meg nem tudom micsoda, tehát akkor kezdtük fölfogni, hogy mivé lettünk, és hogy ezt igazából nem is akartuk, de hát ezt adta az élet.
1: De kellett-e arra vigyázni, hogy hát nyilván, ahogy megismertétek a szakmát, a benne dolgozók, vagy működők lelkét is megismertétek, és én arra emlékszem, mi úgy kerültünk kapcsolatban az első alkalommal, még a Metallica Hungarikában, a mi nagyon-nagyon régi zenekarunkról egy demókazetta alapján írtatok.
2: Igen.
1: És arra emlékszem, hogy akár lehetett volna lesújtó vélemény így utólag, mert hogy viszonylag gyengén muzsikáltunk még akkor, de hogy bíztattatok, hogy ez jó az irány, meg, tehát hogy soha senkiről nem írtátok le, figyelj, menj inkább teniszezni, vagy focizni, vagy legyél inkább pék. Tehát, hogy ez soha nem történt meg. Tehát mindenkit valahogy szerettetek, de az azért volt, mert hogy nem akartátok megsérteni, vagy ez tényleg a támogatás része volt?
2: Nem, hát azért volt olyan, hogy kaptunk hideget, meleget, mert megírtuk, amit őszintén gondolunk, tehát hogy azért nem volt ez ennyire egy nemű ez a dolog, de hogy visszautalva a világifjúságára, meg az ifjúsági magazinra, amikor mi ezt olvastuk, akkor a mi zenéinkről, tehát mondjuk a Judas Priestről, ha egyáltalán szó került, ami akkor mondjuk 1979-ben vagy 80-ban kezdett felmerülni egyáltalán, hogy ilyen zenekarok vannak, akkor az akkori újságírók állandóan kritikusan szóltak. Tudod, és ez nekünk, mint rajongóknak iszonyatosan fájt, és mi azt tűztük ki célul, hogy ezt az egész műfajt támogatni fogjuk, és népszerűsíteni fogjuk, és inkább arra törekszünk, érted, hogy erről mindenki a pozitív dolgokat tudja meg, és nem azt, hogy érted, hogy ez milyen szar, vagy
1: hát
2: így
1: igen, csak
2: rossz,
1: hogy mennyire tudja belevinni egy újságíró, vagy annak az újságnak a szerkesztője, akár tulajdonosa, a saját véleményét, vagy mennyire kell kiszolgálni az olvasók véleményét. Tehát, hogyha mondjuk te nem szereted az adott zenekart, vagy nem annyira tetszik az újabb lemeze, akkor ezt megírhatod, de miközben tudod, hogy mondjuk az olvasók egy jelentős része imádni fogja.
2: Igen. Hát az elején abszolút azt írtuk, amit gondoltunk, tehát nem volt az cél, hogy mi nagy példányszámot adjunk el, vagy hogy ez egy üzlet legyen, érte, tehát hogy nem is gondoltunk rá, hogy mi ebből fogunk megélni. Akkor, amikor már a Metal Hammer időszak elkezdődött, akkor nyilvánvalóan el kellett döntenünk, hogy mi az, ami sok embert érdekel, hiszen egy üzleti vállalkozássá vált a dolog, és csak akkor lehetett fönntartani, hogyha megfelelő példányszámot eladunk az újságba.
1: Ezért kerültünk mi többször is címlapra.
2: Hát abszolút.
1: Na jó, ez csak folyam volt. Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Cserütei Lászlóval, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen
0: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIL felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
6: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
5: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkánymireggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIB bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaroló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkánymireg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő hétfőt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam zenei újságíró, aki a rock és a metal zenére szakosodott, Cselőtei László Cselő. Néhány perc és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cselőtei Lászlóval, a Metal Hammer Cselővel beszélgetünk. Mindenki Cselőnek hív, meg a legtöbben Cselőnek ismernek. Arra emlékszem, hogy azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ennek az újságnak az a címe, hogy Metal Hammer. Ugye jött a Metallica Hungarika, aztán volt Metal Hammer Hungarika, nem biztos, hogy mindegyiket fel tudom sorolni, meg volt Hammer World, meg... Tehát egy csomó neve volt annak az újságnak, ami mögött mindig tudtuk, hogy ti vagytok.
2: Igen.
1: Ez miért volt?
2: Igen. Hát ennek nyilvánvalóan üzleti okai voltak, tehát amikor elkezdtük, akkor a Metallica Hungarika nevet adtuk, amit én azért választottam, azért javasoltam a Lacinak, mert hogy egy kicsit ilyen latinos hangzása van, tudod, mint az Enciklopédia Britannica.
1: Igen.
2: Tehát és akkor ebben benne van, hogy magyar metal lényegében miről beszélünk.
1: A rockrajongók szempontjából ez viszonylag fontos, hogy...
2: Igen, igen.
1: hogy tudjuk,
2: hogy miről beszélünk. Amikor a Metal Hammerrel összebútoroztunk, akkor az ő koncepciójuk az volt, hogy a hollandokkal például Metal Hammer Archok lett a neve. A németekkel Metal Hammer Crash, mert ott a Crash magazinnak a szerkesztőségét vonták be. És nálunk meg Metal Hammer Hungarika lett, hogy utaljunk arra, hogy mi voltunk az előzmény. Igen. És ugye amit mi elhatároztunk, hogy végigvisszük a szellemiséget, akárhogy is hívnak minket, kénytelenek voltunk nevet változtatni, de hogy ugyanazokat a rovatokat vittük tovább, tehát hogy nyilván emeltünk be a német Metal Hammerből, tehát vagy a Metal Hammer magazinláncnak a dolgaiból is elemeket, de hogy a mi rovataink azok ugyanazok maradtak egészen mostanáig.
1: De hogy azokat ti találtátok ki, tehát mit tudom én, amikor lemezekről írtok, vagy megversenyeztettek az újonnan megjelenő lemezeket, ezek mind saját ötletek voltak, ezek nem a Metal Hammertől, a külfölditől átvett elemek.
2: Igen, tehát a Metallica Hungarikát, amikor kitaláltuk, akkor úgy, ahogy a külföldiektől láttunk, hogy adtunk a rovatoknak nevet. Tehát a lemez kritika rovat az a Sokkoló Korongok rovat, amit még most is Sokkoló Korongoknak hívnak. De mit tudom én, a régi klasszikusokról, vagy a nagy híres lemezekről, a Hatások például. Tehát, hogy ezek a rovatok, vagy az Élőfém, ami a koncertekről szól, ezeket mind mi találtuk ki ketten a Lacival, és akkor ezt vittük végig.
1: És ez mind a mai napig él, ez az elnevezés a rovatoknál.
2: Mit tudom én, a most áprilisban megjelent nyomtatott számban is pontosan ugyanezek a rovatok találhatóak.
1: És jó is, hogy mondod, hogy van újra nyomtatott szám, mert hát közben azért elég sok minden változott. Szoktuk ezt itt beszélni zenészekkel is, hogy a zenefogyasztási szokások rettenetesen megváltoztak, hát ma már nem nagyon jelennek meg lemezek, jó persze vannak, de nem olyan nagy számban, mint annak idején. És hát ha valaminek nem tett jót az internet térhódítása, az pont az újság alapú újság, tehát a papír alapú újság, mert ma már kinyitjuk az internetet, és azonnal jön minden szembe, tehát nem kell várnom a következő hónapra, hogy megtudjam az információt, mert már ma megtudom, és ráadásul már fel tudok menni a zenekar saját honlapjára, mert annak idején nem tudtam a Judas Priest koncertturnéjáról semmit, maximum vártam, hogy végre megjelenjen az újságotok, amit persze az elejétől a végig elolvasok, és abban hát, ha írtok arról, hogy turnéznak-e és jönnek-e Magyarországra, vagy bárhova a közelbe. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül tett jót nektek, vagy az újság kiadásának, vagy egyáltalán a munkának, amit ti zászlóra tűztetek.
2: Igen. Nekünk azért nagyon nagy szerencsénk volt, hogy jó időben tudtunk elindulni, és egy olyan olvasói bázist építettünk ki, akik nem is nagyon vágytak arra, hogy máshonnan szerezzenek információt. Tehát, hogy egyrészt ugye a magyar piac a speciális abból a szempontból, hogy az emberek nagy része akkor még pláne nem tudott annyira nyelvet, tehát, hogy nem tudott angolul beszélni, olvasni. Tehát, hogy mindenki, aki a rockzenéről meg akar tudni magyarul valamit, az megvette a Metal Hammert, és akkor abból tudta meg. Nyilván az internet megjelenés az visszavetette a példányszámot, de hogy folyamatosan azért tudtuk tartani a lépést. Igazából a Covid volt az, ami nagyon súlyosan kárt okozott a nyomtatott magazinnak. Ott a Covid után 2024-ig bírtuk még, és akkor ott kellett megállítani a dolgot, mert a szakmai hirdetők elfogytak, és nyilvánvalóan az újság az egyrészt eladási árbevétele, másrészt meg a hirdetési árbevételekből tartja fenn magát.
1: És nyilván, ha az egyik lába kiesik, akkor megborul.
2: Akkor elborul, igen. Igen. Tehát, hogy az olvasótábor az a mai napig megvan. Ugye, hogy miért lett most mégis magazin? Egyrészt, mert egy kicsit magára talált azért a zenepiac. Tehát, hogy igyekeztünk felmérni, hogy milyen hirdetői bázisra számíthatunk. Másrészt most van a 40 éves jubileum, tehát most van 40. éve, hogy elindultunk a Metallica Hungarikával, amiről beszélgettünk, és azt gondoltuk, hogy ha valamikor, akkor most érdemes még energiát befektetni abba, hogy újra legyen print magazin. Egy kicsit ilyen digitális detoxnak is szánjuk ezt az egészet, tehát, hogy azokhoz szólunk, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni ebből az állandó online jelenlétből, akik gyűjtenek, mit tudom én, tehát, hogy szeretik a fizikai valóságot, a tárgyakat, tudod, szeretnek, mit tudom én, könyvet olvasni. Megvan ez a tábor még most is egyébként, és meglepő, hogy rengeteg fiatal is megvette most ezt a visszatérő számot, úgyhogy...
1: De most bocsánat, ez egy visszatérő szám, ez egyszeri alkalom, vagy az azt jelenti, hogy innentől kezdve ez megint van?
2: Hát, igen, tehát, hogy most egy évre terveztünk előre, tehát úgy igyekeztem összerakni az anyagi hátteret, hogy lássuk azt, hogy egy évig most meg tudunk jelenni, aha, és dolgozunk azon, hogyha az emberek tényleg ragaszkodnak hozzánk, akkor ezt a jövőben is tudjuk folytatni. Rengeteg variáció van, egyelőre még keresjük az utat, de én úgy gondolom, hogy reális esély van arra, hogy hosszabb távon megint működjön a magazin.
1: Ugye amikor indultatok 40 évvel ezelőtt, akkor ketten voltatok, és ezt sokáig tudtuk, hogy ti ketten vagytok, aztán persze mellétek kerültek más emberek. Most, amikor készül megint fizikai értelemben vett újság, igen, hányan vagytok, mekkora a stáb, hány ember kell hozzá?
2: Hát figyelj, maga a szerkesztőség az megint csak nagyon picike. Lett egy új főszerkesztő, Pintér Miki, aki a Grangeri magazin csinálta, elismert zeneipari szakember Magyarországon. A Metallica Hungarika időktől olvasó, tehát hogy ő mint olvasó is képes ránézni a magazinra. Ő lett az új főszerkesztő, nagyon klasszul csinálja a dolgát, nagyon-nagyon jó tartalom lett a visszatérő számba is, és én már tudom, hogy mi jön következőnek. Van még egy grafikus tördelő szerkesztünk, és vannak az újságírók. Ez a stáb egyébként folyamatosan változik.
1: Aha.
2: Tehát a 40 év alatt folyamatos volt a fluktuáció, volt egy kemény mag természetesen, igen, akik azért kitartottak, és most is vannak ebből a régi stábból még emberek, de folyamatosan jöttek hozzájuk újak. Ugye rengeteg jó online médium van egyébként, akik azért gyökeret vertek a mi példánkon fölnőve, talán mondhatom ezt, és kiváló újságírókat nevelt ki ez az elmúlt 4 évtized.
1: És úgy, őket közülük, tudjátok használni?
2: Hát és akkor most igen, közülük írnak egy páran, tehát a sok magazintól például a főszerkesztő Draveszki Uri Ádám, vagy Kis Gábor, vagy Danev Gyuri, aki egyébként régen nálunk volt a Metal Hammernél, illetve a Hammerworldnél. Tehát, hogy most így áll össze a stáb, ami különlegesség, hogy ír nekünk rendszeresen Bátori Zoli, a Five Finger Death Punch alapító gitárosa, aki Magyarországról származik velünk, nagyjából egykorú figura. És,
1: nekem
2: és
1: még rajzolt Börzsekit, sőt hát a második Sing Sing album, a Törvények Nélkül című albumnak a borítóját ő készítette el.
2: Tehát egy ilyen igazi alkotó elme.
1: És amire egyébként te is írtál szövegeket, igen, meg az elsőre is. De erre majd mindjárt kitérünk.
2: Jó. És hát ő egy nemzetközi rockstar lett, tehát ő jutott legmesszebbre, tehát tényleg egy milliárdos rockstar, és neki van egy állandó rovata most, úgyhogy a következő hónapokban minden hónapban fog írni.
1: Miről ír egyébként? Nyilván nem a saját gitározásáról, zenekaráról, vagy szabad kezet adtok neki?
2: Hát szabad kezet adtunk neki, azt beszéltük meg, hogy lényegében bármilyen témát hozhat, nyilván nagyon sok mindent csinál, és az ő élete maga egy érdekes dolog.
1: Tehát mint egy
2: dolog.
1: Ilyen blog, vagy vlog.
2: Hát olyasmi, igen, de hogy egy Instagram profilt hozott létre, Zoltán The Hun néven, ahová kifejezetten az első cikkben kérte, hogy akinek van ötlete, hogy ő miről írjon, az írja meg oda. Úgyhogy most kíváncsian várom, hogy pont most kell leadni a második számunkba, a májusi számba a cikket, hogy végül is miről fog írni.
1: Hát ő már nagyon régen kiment Amerikába, ő magyarul ír, vagy nektek le kell fordítani azt, amit
2: ő ír? Hát képzeld el, ez is egy érdekes, hogy ő kifejezetten most nem régen posztolt arról, hogy ő szeret kézzel írni, aha, meg minden, és magyarul írta meg a cikket, tehát ezt elárulhatom. minimálisat kellett benne javítani, tehát hogy baromi jól megfejtette a dolgot. Egyébként angolul levelezünk, hogyha találkozunk, akkor angolul beszélünk, angolul is gondolkodik már, tehát hogy neki ez kifejezetten, nem tudom, egy feladat, hogy újra magyarra állítsát az agyát, de írni magyarul.
1: Hát igen, a 90-es évek elején
2: ment ki. Igen. 96 körül szerintem. Igen.
1: Kis szünet, és folytatjuk Cserütei Lászlóval a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cselőtei László, Cselő, a Metal Hammeres Cselő a vendég. És azért gondoltam, hogy kicsit térjünk vissza a szövegírásra is, mert mind a mellett, hogy foglalkoztál, vagy foglalkozol az újság írással, az újság megjelenésével, mondtad, hogy aztán kiadó is lettetek, meg koncerteket is szerveztetek. Az írás oly módon is megjelent, hogy szövegeket is írtál. Én nem tudom, hogy ki mindenkinek, de nekünk, a Sing Singnek viszonylag rendszeresen, főleg a pályánk elején, sőt, hát az első lemezünknek a címadó dalát, az Életfogytig Rock and Roll-t, azt te jegyzed, és ráadásul az mind a mai napig, mind a Sing Sing zenekar, mind én a saját zenekarommal folyamatosan játsszuk. Hogy ez a szövegírás, ez megvan? Tehát, hogy írsz még szövegeket, vagy írtál másnak is abban az időben?
2: Ja. Hát egyrészt büszke vagyok rá, igen, hogy írhattam nektek, és ezek a dalok még ma is előkerülnek. Hát figyelj, ugye amikor én az öcsémmel elkezdtem a 70-es évek végén amatőr zenélni, akkor nekem erről volt egy vízióm, hogy én szeretnék egy metal bandát, és minden részében szeretnék ennek részt venni, és mondom, ahogy írtam novellákat, meg minden, írtam, elkezdtem dalszövegeket is írni. Ugye úgy gyakoroltam, hogy a külföldi angol dalszövegeket megpróbáltam úgy lefordítani, hogy azok magyarul is énekelhetők legyenek.
1: De nem sima fordítások voltak, hanem hozzátetted a saját gondolatod?
2: Nem, hát amikor gyakoroltam, akkor nyilván ezek egy sima fordítások voltak, de hát így írtam egy csomó önálló dalszöveget is a saját zenekarunk számára. És akkor ugye jóba lettem a Pokolgép zenekarral, a Kukovec Gabiékkal, és amikor a Rudán Joe bekerült a Kalapács Józsi helyére, akkor ott addig a Józsa Béla írt szövegeket, tehát hogy megvoltak azok, igen, akik az addigi lemezekre Feró is írt. És akkor én hallottam a demókat, ugye eljártam a Gáborhoz a lakásába, mert annyira érdekelt, hogy mit fognak csinálni, és olyan jó zenei alapokat hallottam, hogy figyelj, mondom neki, hogy én írtam dalszövegeket, hogy megpróbálhatom-e, hogy nektek is írek, és akkor mondta, hogy persze. Egyébként léptünk fel annak idején a saját zenekarunkkal a Pokolgép előtt, tehát hogy tudta, hogy csináljuk ezt. És akkor megírtam egy-két szöveget, és azt mondta, hogy ez milyen jó, és akkor ebből alakult ki, hogy az Agyúj Erőt lemez, ami a 90-es első Rudán Joe-s lemez, az egy ilyen konceptlemez lett egyébként, tehát hogy a szöveg összefüggő egészet adnak, és annak az összeszövegét én írtam, és akkor így kerültem a szövegírói párra. Hozzáteszem, hogy annyira nehéz volt az együttműködés, tehát a Gábor nem egy egyszerű srác.
1: Hát igen, és általában az énekesek sem azok, tehát igen. Azok a szavak, azok nem jók oda, meg nem jó a ritmika, meg a tehát egy csomó minden van, ami buktató lehet a szövegírásnál.
2: De nagyon, nagyon jó iskola volt, viszont a végére baromira belefáradtam, és akkor már annyira nem gondoltam, hogy nekem ez a szövegírói pálya lesz a jövő, de hogy nektek azért még szívesen írtam. És
1: de egyébként most nyilván nem azért, hogy kötekedjek, de szerintem az Életfogytig Rock and Roll az korábban volt, mint az Agyúj Erőt, mert hogy...
2: Mondjuk az lehet egyébként.
1: De lehet, hogy pont egy időben jött, mert emlékszem. Hogy amikor a Sing Sing indult, akkor volt egy ilyen, még minket is hív. Úgy volt, hogy hívnak az új alakuló Pokolgépbe, és akkor...
2: Ja,
1: világos. Ez nagyjából
2: egy időben lehetett, igen.
1: Viszont most még az jutott eszembe, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mennyire támogattátok akár a fiatalokat is, hogy rendszeresen be lehetett kerülni még úgy is az újságotokba, és ez nem tudom, hogy most is megvan-e, hogy még nincs kiadvány, még nincs mögötte egy kiadó, hát ma már aztán főleg kiadók sincsenek, de régen addig nem lehetett kiadványod, amíg nem volt egy kiadód, de ti már akkor is írtatok zenekarokról, amikor csak otthon egy négysávos magnóla, vagy akár egy beag mikrofonnal felvette valaki a próbát, ti azt demo formájában meghallgattátok, és leírtátok a véleményeteket. Igen. Tehát, hogy támogattátok a fiatalokat mindig is.
2: A internet, igen. Hát ugye ez is úgy volt, hogy a külföldi magazinokban is ez nagyon nagy divat, sőt, hát kényszer is volt egyébként, mert máshogy a zenekarok nem tudtak népszerűségre szert tenni, és ugye valahogy a kiadási vagy a kiadóval való együttműködésig el kellett jutni, úgyhogy mindenkinek érdeke volt az, hogy ezeket az új zenéket valahogy előássa, és akkor írjon róla. És nekünk meg aztán pláne fontos volt, hogy a magyar színtér az megerősödjön, és legyen itthon egy ilyen erős metál közösség, ahol a magyar zenészek is tudnak érvényesülni és
1: hát
2: játszani.
1: Hát sokat tettetek érte, és egy időben ez nagyon ment.
2: És
1: nagyon
2: akkor
1: működött.
2: Ugye ebből alakult a demonstráció rovat, ami a legelső Metallica Hungarikában már megjelent, és akkor később, amikor volt már erre lehetőségünk, tehát volt kiadónk, meg szervezeti hátterünk, akkor az újság mellékleteként demonstráció válogatást kazetták először, tehát ez olyan korán volt még, hogy magnó kazettákat mellékeltünk az újsághoz, később pedig akkor CD-k formájában is igyekeztünk azokat a zenekarokat bemutatni, akiknek még nincs lemezszerződésük és nincs önálló albumuk.
1: És most a visszatérő számban, vagy számokban, amik most jönnek, megint van ilyen? Vagy van még ez hát még megvan most a demonstráció rovat?
2: Nem, most konkrétan még nem tettük bele, vagy nem tettünk ilyesmit bele, tehát tehetségkutatással akarunk majd foglalkozni, de most annyira arra igyekeztünk koncentrálni, hogy a népszerű témákról írjunk, tehát hogy minél több emberhez eljusson, hogy ezt az újságot az elsőtől az utolsó betűig érdemes elolvasni, hogy most még nincsen benne, de lesz. Tehát, hogy folytatjuk ezt a küldetést.
1: Én pedig a beszélgetést rövidesen Cserőtei László volt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cselőtei Lászlóval beszélgetünk, Hammeres Cselővel, vagy Metal Hammeres Cselővel. Az az érdekes, amit már mondtam, hogy nagyon átalakult a zeneipar. A zenefogyasztás is, nyilván az újságolvasási szokások is megváltoztak. De ami a legnagyobb változás szerintem, hogy egyre inkább bomlanak le a stílus határok. Tehát annak idején, amikor ti hoztátok az újságot, akkor még tényleg a metal zenekarok voltak, lehetett tudni, hogy ott mire számít az ember, ha mondjuk a ti ajánlásotokra elment a lemezboltba. Még voltak lemezboltok. És megvásárolta a lemezeket, még voltak lemezek.
2: Döbbenetesen más világ volt egyébként.
1: És én azt érzékelem, hogy egyrészt nagyon-nagyon szűk most már az a határ, ami mondjuk arról a heavy metal vagy hard rock stílusról szól, amiben ti elkezdtetek dolgozni. Másrészt meg tényleg tök leszűk, vagy kinyílt a világ, és leszűkült ez a kis a határ, vagy nem tudom azt, hogy jól megfogalmazni, hogy kinyílt, vagy bezáródott, de hogy egyre kevesebb metal zenekar van, akiről lehet írni.
2: Igen.
1: Én ezt, tehát a hagyományos értelemben ezt tapasztalom, de aztán lehet, hogy tévedek, te jobban belásod magad, mint a mai napig.
2: Tehát, hogy akkortól kezdve, amikor ez az egész műfaj kialakult, azért nagyon sok ágra bomlott, nagyon sok finom elágazása van ennek, tehát gondoljunk black metal, az egész nap popzenékig lágy, dallamos rockzene, tehát hogy ez azért egy hatalmas nagy ilyen gyűjtőfogalom, hogy metal vagy hard rock.
1: Igen, és talán ez a közönség a legkritikusabb, tehát hogy meddig mehetsz el, hogy miről írsz, hogy igen, mit teszel bele az újságba.
2: Igen, tehát hogy persze a klasszikus olvasók, vagy az ős olvasók azok szerintem kritikusak. Nyilván még ma is megvannak ezek a zenekarok, akik akkor alakultak és akkor indultak. Tehát gondoljunk bele, hogy a Metallica az most az egyik világszinten legnépszerűbb zenekar, úgy unblock, tehát hogy nem csak a metal műfajban. Tehát, hogy ezek a zenekarok még mindig léteznek, és rengeteg embert érdekelnek. De ugyanakkor pont az az érdekesebben is, és azért maradhatott fönn, vagy azért mindig ad újat, mert hogy ugye beszivárognak, ahogy te is mondtad, ezek a különböző hatások, tehát a popzenéből, az elektronikus zenékből.
1: Hát már olyan zenekarokra mondják rá, hogy rockzene, amire elmondjuk a 80-as években simán rámondtuk volna, hogy diszkó.
2: Igen, abszolút. De hogy azért mégis van egy olyan fő érzése az embernek, hogyha ezeket a zenéket hallgatja, hogy ez rockzene. És ez szerintem azért jó, hogy így változott, mert egy sokkal szélesebb közönséghez jut el. Tehát, hogy és most már nincs ez a gyűlölködés, tudod, hogy én punkot hallgatok, te mert áthallgatsz, és akkor ütjük-verjük egymást, és nem vagyunk hajlandók, ez konkrétum, hogy nem vagyunk hajlandók egymással beszélni, hanem hogy ez az egész egy ilyen nagyon széles összefogásá, vagy nem tudom, nagyon színes műfajjá változott, ami éppen azért jó, mert soha nem lehet megunni, mert mindig tud újat mutatni és újat adni.
1: Igen, csak kell-e ma egy újságnak, amelyik a metal zenét tűzte az ászlajára, szakosodni a metálon belül stílusokra, vagy mindenre nyitottnak kell lenni, és mindenről írni kell, ami ezen belül megjelenik?
2: Hát én úgy gondolom, nyilván több lehetőség van, tehát most is vannak underground magazinok, online weboldalak, amik egyfajta, vagy egy stílusról írnak, vagy egy ilyen ágáról írnak a metának. Mi nyilván országos magazinként arról kell, hogy szóljunk, hogy minél több emberhez elérjünk, és minél népszerűbb témákat öleljünk föl. Tehát, hogy mi azon igyekszünk, hogy a klasszikusoktól egészen a legújabb, legmodernebb dolgokig mindenről beszéljünk.
1: Mennyire vagytok országspecifikusak most? Tehát, hogy ez a friss kiadvány, meg egyáltalán, ami most jön még, amit mondtál, a következő egy évre előre lehet tervezni, vagy gondolkodni. Mi az arány a magyar előadók és a külföldi előadók között?
2: Azért lett egy nagyon erős és nagyon klassz karakteres magyar piac magyar zenekarokkal, akikről nyilván ugyanolyan lelkesedéssel és jókat lehet írni, mint a külföldiekről.
1: De erről most így döntötök?
2: Abszolút. Tehát hogy ez most ugye Hammerworld magazin, az most 2003 óta egy önálló entitás.
1: Igen, közben a Metal Hammer, mint cég be is csődölt.
2: Igen, tehát hogy azért is kellett nevet változtatnunk, de azért próbáltunk olyat változtatni, ami utal a múltra, hogy mi most tök önállóan dolgozunk. Ezzel együtt egyébként tök érdekes, hogy most ettől a megjelent számtól kezdve újra együtt dolgozunk az Angol Metal Hammer szerkesztőséggel, mert ugyanis a piac változott úgy, hogy az igazi nagy sztárokhoz Magyarországról már nagyon-nagyon nehéz hozzáférni, sőt lehetetlen. Tehát egy Metallica, akkor is, hogyha én ismerem a James Hetfieldet, tudod, és együtt csapattuk, mit tudom én, Katowicében 1987-ben, nem ad nekem interjút. Tehát, hogy 10 percet se szán arra, hogy a
1: pedig ő is magyar... tudja, hogy te ki vagy.
2: Hát, azt most már nem tudom, mert azért elvesztettük a fonalat, de valószínűleg könnyű lenne fölidézni, mert együtt mentünk föl mulatni a várba, a Fortuna Disco, meg voltak ilyen jó események. De hogy de annyira azért, megváltozott
1: de nyilván azért, mert ő nem akar, hanem a mögött álló menedzsment, meg egyáltalán az a gépezet, ami működteti, az már nem ad erre lehetőséget.
2: Nyilván, hogyha föl tudnám hívni, egyébként sajnos, egyébként

0: Jonathan igen. Hammerrel együtt dolgozatok.
1: Hát, ők egy hatalmas angol nyelvű piacra dolgoznak, aha. Hatalmas szerkesztőség van. Iszonyú profi, rutinos újságírók írják a nagyon jó cikkeket.
0: És velük inkább szóba állnak ezek a nagy sztárok.
1: Persze, hát érted, tehát hogy az viszont érdekük, hogy azért az angol nyelvű piacon, tehát mit tudom én, Angliában is, hát egész világon terjesztik ezeket az angol nyelvű
0: piacon. És nyilván, ha az általuk elkészített interjú ti felhasználjátok, mert hogy közöttetek van együttműködés, akkor a Metallica azt nem állíthatja, vagy nem tilthatja
1: le. Nem, de nem is akarják. Hát így őket ez nem érdekel. Nyilván örülnek, hogyha van promóció, azért még pluszban.
0: Csak ne kelljen egy hatszor elmondani ugyanazt, igen.
1: Személyesen fölhívnia, nem tudom, Budapesten a Cserőtei Lászlót, hogy akkor 10 percet beszéljek vele.
0: Van még egy körünk, folytatjuk Cserőtei Lászlóval itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Metal Hammeres Cselővel, Hammerworld-es Cselőteri Lászlóval beszélgetünk. Azért távolodunk most el egy kicsit az újságtól, sajnos most már kevés időnk maradt, mert hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy a te egész életed csak arról szól, hogy, újság. Mert hogy mellette, minden mellette azért elég sok mindennel foglalkoztál, tehát nyilván a szövegírásra kitértünk már azon belül, hogy te ezzel az újsággal, vagy ti ezzel az újsággal foglalkoztatok, tényleg volt kiadó, ami újságkiadó, lemezkiadó, stb. Mondtad, hogy egy időben ebből kiszálltál, és most csak az újság van? Csak az újságírással foglalkozol? Vagy mi az, amit neked mindennapi munkát ad?
2: Hát ez most megint főállásnak tekinthető, de közben lett ingatlanos cég, tehát hogy egy kicsit más területre is elkalandoztam, illetve most már ötödik éve vezetem a Nemzeti Kulturális Alapnál a hangfoglaló könnyűzetet támogató program kollégiumát, amire nagyon büszke vagyok szintén, mert itt arra kértek föl, hogy ne csak a metál színteret, hanem az egész magyar könnyűzenei színteret, ahogy lehet támogassuk. Ugye itt miről van szó, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnak a keretéből pénzt adnak a kollégium számára, hogy írjunk ki pályázatokat, ami azt segíti, hogy a könnyűzene szereplői, akár előadók, akár klubok könnyebben tudjanak túlélni.
1: Tehát felvételeket készíteni, koncerteket tető alá hozni.
2: Hát a felvétel készítés az egy másik kollégiumon belül, az alkotói pályázatok másik kollégium belül működnek.
1: Tehát az nem hozzátartozik,
2: ez inkább egy ilyen háttértámogatás. Tehát az egyik legfontosabb, egyébként a tehetségkutatás, ez egy nagyon fontos része. Van az induló előadók számára egy nyílt pályázatunk, ami lényegében egy tehetségkutató, ahol beküldik az online anyagaikat a pályázat keretében, azt egy széleskörű szakmai zsűri értékeli. Ennek alapján kiválogatunk 60 olyan zenekart, aki élőben bemutatkozik, ezt egy másik szakmai zsűri értékeli, és akkor ebből a 60-ból végül is a zsűri segítségével a kollégium kiválaszt 10-15 előadót, akit mi egy éven keresztül 4 millió forinttal támogatunk.
1: És zenekaronként? Vagy
2: zenekaronként, tehát előadónként 4 millió forintot
1: és
2: kapnak
1: arra
2: egy évre.
1: És ők akarják?
2: Nem, hát meg van határozva nyilván, hogy ezt lemezkészítésre, koncertszervezésre.
1: Akár hangszervásárlásra, vagy az nincs
2: az
1: benne?
2: Nem, az nincs benne, tehát hogy inkább tevékenységekre lehet ezt költeni.
1: Tehát produktumot várítsanak elő belőle.
2: Ez alatt az egy év alatt meg lehet tanulni lényegében a segítség ezzel, ennek a pályázatnak a segítségével azt, hogy működik a zeneipar, és olyan kapcsolatokra lehet szert tenni, és be lehet gyakorolni azokat az alapvető dolgokat, klipet készíteni, stúdióban dolgozni, tudod, menedzsmentekkel tárgyalni. Kapnak az előadók egyébként mentorokat maguk mellé, tehát minden előadó egy mentorral dolgozik egy éven keresztül, aki elismert zeneipari szakember, és meg tudja nekik mondani konkrétan folyamatos egyeztetés mellett, hogy mi az, amerre érdemes menni, mi az, amit...
1: Merre igen, és merre ne.
2: Így van, igen.
1: Élvezed ezt a munkát? Ezt a munkát is szereted annyira, mint a Hammerworld-del való foglalkozást?
2: Érted, én ezt azért vállaltam el, mert úgy éreztem, hogy ugye mi is nagyon sokat pályáztunk annak idején, amikor még én ebben nem voltam bent, tehát a másik oldalról a Hammer számára van egyébként média támogatási pályázatunk is, és hogy tényleg belülről segíthessem ezt az egészet, tehát hogy láttam azért anomáliákat, hogy vannak, akik bizonyos okok miatt nem férnek be, nem kapnak. Tehát én ennek az egésznek az igazságosságát akartam egy kicsit így erősíteni. Egyébként nagyon kiváló elődeim voltak, tehát az a kollégium is nagyon kiválóan működött. Máig jóba vagyok az előző kollégium vezetővel. Tehát, hogy én azért szeretem ezt csinálni, mert úgy érzem, hogy tényleg tudunk segíteni. Nyilván ennél sokkal, de sokkal több pénz sem lenne elég, vagy kéne ahhoz, hogy igazából releváns módon lehessen stabilizálni ezt az egész egyébként nagyon nehezen működő és sokat bukdácsoló szakmát. De nagyon szeretem. Hát egy hálátlan feladat, tudod, mert azért mindenkinek nem lehet adni, mindenkinek nem lehet mindent odaadni. El kell döntenünk a kollégiumi társakkal együtt, hogy adott pillanatban kinek, tehát a pályázata erősebb, és akkor milyen szempontok alapján adunk, vagy nem adunk.
1: Nálad előnyt élvez, ha valaki rockzenével indul?
2: Tessék?
1: Előnyt élvezze nálad a rockzene, a metalzene.
2: Én ezt nagyon próbálom semlegesen csinálni, aha, tehát hogy nincs részlehajlás. Ennek pont ez a lényege, érted, hogy ne azért kapjon valaki, mert én azt gondolom, hogy egy metálosnak kapnia
1: kell. Igen, csak azt gondolom, hogy ahhoz jobban értesz, vagy azt jobban meg tudod ítélni,
2: tehát a kollégiumon belül
1: jó.
2: Egyébként minden területnek van szakértője, tehát hogy uh-huh, van, aki a klubokhoz ért, van és mindnyájan értünk egyébként a uh-huh, különböző műfajokhoz, és akkor mindig annak a véleménye a legerősebb, aki az adott műfajhoz a legjobban ért, tehát hogyha metálról van szó, akkor nyilván
1: akkor téged
2: én mondom, igen, hogy szerintem mi a jó.
1: Fűnyírás közben tudom, traktorral nyírod a füvet.
2: Szóval tudod.
1: Hát azért. Figyel az ember. Ha hallgattam egy-két interjút, meg olvastam, nagy birtokot építettél magad. Ja. Az most vicc volt, nehogy a hallgatók elhiggyék. De hogy tényleg ez majd, hogy traktorral nyírod a füvet. Hogy hallgatsz-e még rockzenét, akár fűnyírás közben, bármikor, jársz-e még koncertekre?
2: Aha. Figyelj, hát abszolút. Tehát, hogy most is azzal töltem az éjjelemet, hogy ilyen YouTube diszkot tartok magamnak, vagy Spotify, tudod, mm, ilyen listákat készítek, és az új zenéket hallgatom. Én ezt a mai napig nagyon szeretem. Fűnyírás közben nem, mert az nekem a kikapcsolódás, a abszolút ilyen meditatív mm dolog. Én ezt úgy hívom. Egyébként nem is mindig traktora van, amikor kell, de mm, én nagyon meghajtom magam. Én ezt úgy nevezem, hogy agrofitness. Tehát ez tart engem egyben. Én akkor, hogyha kimegyek a kertbe, akkor egyrészt van lehetőség, mert rettenetesen nagy tényleg, hogy 8 órát úgy dolgozzak, hogy érted, akkor lemegyek mondjuk 20-30 kilométert is akár, úgyhogy...
1: És akkor se telefon, hogy semmi, tehát akkor nincs, akkor ne keressenek.
2: Nem. De hát ez inkább hétvégéken van.
1: Oké, csak régebben a hétvégeken is dolgoztál, mert akkor voltak a koncertek, főleg amiket te is szerveztél. Tehát, hogy jársz-e még, vannak-e még olyan koncertek, ahol azt mondtad, na ez biztos nem hagyom ki.
2: Hát figyelj, tehát, hogy tegnap sajnálatos módon ki kellett hagynom, mert egyébként pont munka miatt a Mirad zenekar, ami egy marokkói rendkívül jó metal zenekar, ma este van Geoff Tate, amire szintén nem tudok eljutni, tehát hogy rettenetesen sok olyan zenekar van, amit már nem tudok megnézni, hétvégenként valóban nem szívesen megyek, de egyébként meg persze voltam most a Tankcsapdán, az Aréna koncerten, és megyek majd az összes jelentős nyári bulira is, ami itt lesz magyar és nemzetközi egyaránt.
1: Én emlékszem, és ezt el akartam mindenképpen mondani, és a hallgatóknak is, hogy egyáltalán ti hogy működtetek annak, aha, idején, az a 90-es évek, amikor mi nagyon nagy sztároknak gondoltuk magunkat, de nem volt lehetőségünk, vagy pénzünk, vagy már későn kapcsoltunk, de például egy MTK stadion belé Metallica koncertre, nekünk nem sikerült jegyet szerezni, és hát kit kérdezzem meg, az újságírók mindig tudnak mindent, meg tudnak jegyet szerezni, és hát persze némi kis munka fejében, tehát ott terjesztettük az igét, meg az újságotokat, de kaptunk Metallicára jegyet, és az, hogy én azon a koncerten ott lehettem, az számomra egy örök élmény, és ezt nektek köszönhetem, és ez csak az egyik, abból az nagyon sok segítségből, amit ti adtatok, és ha nekünk ennyit segítettetek, akkor gondolom mindenki másnak is.
2: Hát figyelj, egyrészt nagyon köszönöm, hogy ilyen aranyosan emlékszel ezekre a dolgokra. Hát mi mindenki, tehát tényleg nekünk az volt a célunk, hogy segítsük ezt az egészet. Tehát, hogy összefogás legyen, hogy mindenki kapjon felületet, érted, akár ezen az oldalonnál, akár a másik oldalon, érted, tehát, hogy nálunk tényleg csak a zene számított, és azt gondolom, hogy ez az, ahogy most is igyekszünk ehhez hozzáállni, hogy tényleg a zene a lényeg.
1: És arra is emlékszem, hogy megboldogult, szép emlékű Lénár Laci, aki már akkor rendelkezett autóval és jogosítványa, amikor mi még nem, de el kellett jutnunk egy vidéki saját koncertünkre, akkor azt mondta, hogy eljön velünk, és beülhetünk mellé a saját autójába. De tehát, hogy a saját koncertünkre ő elvitt minket, nem tudom, Salgó Tarjánba, csak hogy egyáltalán lehessen koncert. Tehát, hogy
2: ez óriási.
1: Ilyen módon. Pedig mondjuk mi nem voltunk, nem kötöttünk hozzátok, mint kiadóhoz, de ettől függetlenül tök sokat segítettetek.
2: Hát azért szeretjük egymást, érted, szerintem.
1: Hát ezt akarom, tehát, ez a barátságom múlt, meg a szeretetem.
2: Igen. Nem tudom, emlékszel-e, hogy milyen zenekarokat hallgattunk, hogy Heaven's Edge, Firehouse, tehát ezeket
1: mind a mai
2: közösen imádjuk, érted, és imádtuk akkor is.
1: És hány új zenét hallgattam meg rajtatok keresztül? Sőt, hát nekem a nagyobbi fiam is zenész lett, és emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt, akkor még élt a Lénár Laci, elmentünk a Judas Priest koncertre az Arénába, És összefutottunk a Lénárd Lacival, és akkor mondtam, hogy hát fiam szereti a Metallicát, meg úgy nagyjából kezdi megismerni ezt a műfajt, de én sajnos már nem ismerem az újakat, hogy mondjon új zenekarokat, akikre érdemes figyelni, és metalban működnek, és akkor volt új a Ghost például. Aha. És akkor azt mondta, hogy ezt mindenképpen hallgassátok, aztán azóta jó néhány Ghost koncerten is voltunk, tehát megszerettük. Mert hogy ti mindig ilyen követendő példa voltatok, és mindig tudtátok, hogy mi kell az olvasóknak, mi kell a népnek, és hogy mi az, amire érdemes vagy kell figyelni.
2: Ja, nagyon szép.
1: Ez meg van még? Ez a
2: hítérítő hozzáállás? Igen. Abszolút. Tehát én ugye volt majdnem 2 éven keresztül egy rádió műsor, amit a Pintér Mikivel csináltam, és minden nap azóta is elmondom neki, hogy figyelj, rádióműsort kéne csinálnunk. Tehát annyira meg akarnám mutatni azokat a zenéket, amiket én hallok, vagy mi hallunk, hogy mit érdemes hallgatni most. A legtöbb ember az elveszti a lendületet, tehát hogy...
1: Lége.
2: Mert rengeteg mindennel kell.
1: Hogy ezek a modern internetes lejátszók bedobnak már.
2: Igen.
1: És akkor azzal nekünk úgy elég, nem megyünk utána.
2: De annyi jó zene keletkezik, hogy baromira meg kell mutatni. Tehát, hogy ez nekem mindig is egy ilyen nagyon nagy célom lesz, hogy azokat az új nótákat, amik nekem tetszenek, azt másnak is megmutassam.
1: Ha annak idején a zenész pályán maradsz, akkor lehet, hogy ma már kiöregedett rockzenész lennél. Bár nyilván ott állnál még mindig a színpadon, mert onnan nem lehet lejönni. De azt gondolom, hogy az a fajta munka, amit te végzel a rockzene érdekében, az viszont örökérvényű. Tehát abból nem lehet kiöregedni, onnan nem lehet nyugdíjba menni. Tehát ez mindig működni fog, amíg az agyad működik, igen, nem? Meg igen. A füled.
2: Hát figyelj, eleve éreztem én azt, hogy tehát a zeneíráshoz és a zenéléshez nincs akkora tehetségem, nem volt türelmem, én dobos voltam, dobot tanultam, és már akkor se volt türelmem úgy gyakorolni, ahogy kellett volna, hogy igazán jó dobos legyek. A zeneszerzéssel is voltak problémák, tehát hogy nem éreztem, hogy belőlem úgy jönne a zene, tudod? Tehát, hogy úgy azért az öcsémmel sokat erőlködtünk azon, hogy jó nótákat összehozzunk, és nem is mindig sikerült.
1: Öcséd, ez zenész maradt egyébként?
2: Nem, ő sem.
1: Igen, nem is erre gondoltam, hogy arra, hogy akik a hozzánk hasonló őszhajú emberek, és ott állnak még mindig a színpadon, őket már nem feltétlenül imádják, kedvelik, vagy vágynak rá a fiatalok. De ahogy viszont, amivel te foglalkozol, az még mindig szól a fiatalok. Tehát jól döntöttél.
2: Az egészet csak azt akartam mondani, hogy igen, hogy én kifejezetten örülök annak, hogy a másik oldalon maradtam, és a háttérben tudok dolgozni. Eleve nem vágytam annyira színpadra, hogy ezt megbeszéltük, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó pálya volt egészen ideig, és tökre élveztem. Nem mondom, hogy nem fáradtam el egy párszor benne, de szóval, hogy
1: mint tevékenység. Nem beszélni róla múlt időben, tehát hogy ez még sokáig.
2: Nem, persze, ez működni fog. Hát figyelj, tehát, hogy a zenét, és hogy a zenéért tenni, azt én az életem végéig célnak fogom tartani.
1: Cserültei László, köszönöm, hogy jöttél, jót dumáltunk.
2: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Köszi, ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira. A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. 3 alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tiszapárt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
4: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
3: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál, a Baházi Csaba. Ma még két órán közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Bonanza Banzai klasszik most például. Szól majd pár perc múlva az Induljon a Banzai, előtte pedig Majka, Curtis és Nika közösen a Csúcson túl.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az első emelet és a film forog tovább után, a Hip Hop Boys is velünk lesz, pár perc múlva szól majd tőlük, az Ott várok rád, a Republik után. 16 tonna fekete szén, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Cserháti Zsuzsa énekelt. Az egy elfelejtett dal után az Ergóval megyünk tovább. Rég várok valakire, most a retro rádióban.

0: Tágerei Retro Rádió, benne Gáspár Laci és Szekeres Adrián duettjét hallgattuk, ez volt a Kikötők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Sipos F. Tamás, azt állítja, hogy nincs baj, Dévi, higgyünk neki. Előtte pedig Rúzsa Magdi énekel, te jut!

Lágerei Retro Rádió, a Groove House és a hajnal után az Ajajaj című sikerével érkezik pár perc múlva a Quimby. Erőtte hallgatjuk Hevesi Tamás lágerét, Diadal, Csíkos Napernyő,

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Desperado Chili feldolgozása a Gyere és álmodj után. Jön mindjárt a Zanzibár, tőlük a Nem vagyok tökéletes szól majd pár perc múlva. Előtte egy duett, Aucsilla Szolnoki Péterrel, Féltelek a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a Miniszter félrelép című filmhez készült ez a dal. Szulák Andrea énekeltem, ez volt a C'est la vie. Jön mindjárt Varga Feri Balási Bettivel, az Egy bolond százat csinál, előtt pedig előttem az utódom, vagy utánam az elődöm. Korda György Balázs Klárival, Mamma Maria a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Dolly Roll és az Arrivederci Amore után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy sportriporter Knézi Jenő lesz majd a beszélgető társam, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az Intim Torna illegál slágerével búcsúzom. Szól az örökké a Retro Rádióban. Viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.